0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Sam Feld például, akivel barátságot kötöttünk a születésnapi fesztiválunkon, nagyon sok mindenről mesélt, például elárulta azt is, hogy szerinte miért olyan jók a holland DJ-k, és azt is elmondta, hogy...
1: Én ugyanabban a bárban kezdtem, Bredában, ahol Tiesto. Amikor ezt elmeséltem neki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
0: Mennyivel szimpatikusabb ez a nagyvonalú hozzáállás. Támogatni a másikat, féltékenykedés helyett pedig inspirálódni egymástól. Sam Feld, Heart Like Mine, a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Joel Corey, Galantis és Stay a Little Longer, ezt hozom már is. A tavalyi év egyik legmeghatározó fesztivál pillanata Joel Corey-nak az Ultra Miami nagy színpados fellépés volt. A két fő stílus, amivel azonosítják a Piano House és a Tech House, a Piano House lelke, hogy a neve is sugallja, a ritmikus zongora játék, amely általában euforikus felemelő hangulatot áraszt, gyakran női vokállal, easy bizu hangjával ez a Stay a Little Longer.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most pénteken reggel, ismét különleges helyszínről jelentkezik Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora. Balázsék hajója reggel 7 órakor kifut a Szántódrév kikötőből, a fedélzeten természetesen a teljes reggeli stáb, és Metzger Viki is ott lesz. Viki hozza majd az igazi mai slágereket, a részletek ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Szerintem ezt a dalt is hozza majd Viki.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőr alá adható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy- és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most a brit csoda, Ray, akinek feltett szándéka, hogy 2026-ban az USA-t is meghódítsa, és hát erre minden esély megvan, az adottságai mindenképpen. American Music Awards jelölése van, díja még nincs, viszont van 7 Brit Awardja, egy Grammy-je, MTV Europe Music Awards díja. Nagyon messziről érkezett Rachel Keane, ez az ő polgári neve, Dél-Londonból, és most már az egész világ ismeri a nevét. Where's My Husband? Hozom az aktuális kedvencet tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Bibi Rexha, Faithless és a New Religion a folytatásban. Bibi Rexha az egyik legmeghatározóbb alakja annak az albán inváziónak, ami az elmúlt évtizedben nagyon rányomta bélyegét a globális popzenére. Ugye, hát ott van Bibi Rexha mellett Dua Lipa, Rita Ora, Eva Max, őket szoktuk emlegetni, a DJ-k között Regard, és érdekesség, hogy mindannyian albán gyökerekkel rendelkeznek, de a legtöbben diaszporában élnek, Londonban, az USA-ban vagy Németországban voltak gyerekek, úgyhogy egyszerre ötvöződik bennük a nyugati kultúra és a balkán gyökerek. Bibi Rexha, New Religion.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például a Hurt klasszikus, bár mondhatjuk, hogy az, Purple Disco Machine remixében a jó kis Wonderful Life, és hát Purple Disco Machine-nek, Tino Pionteknek innen is gyógyulást kívánunk. Fülzugás és hirtelen hallásvesztés miatt sajnos törölte a fellépéseit, előre láthatólag július közepéig. Reméljük, hogy gyorsan meggyógyul. Ezt az igazi mai slágert már bekészítettem.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy és igazi nyári hangulat az éterben. Alex Kenji és egy kebelló igazi mai sláger a Bumble. Szerintem ezt fogja a játszani Metzger Viki most pénteken Balázsék hajóján a Balatonon a Szántódrév komplex, ugye a helyszín. Reggel 6 és 7 óra között van a felszállás, de minden a kitelepüléssel, a hajózással kapcsolatos fontos info ott van a weboldalunkon. De most megyek és táncolok, mert jön Alex Kenji és a Bumble.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Taylor Swift Opelite, de szeretjük most ezt a dalt. Taylor Swift aktuálisan a Toy Storyhoz is írt egy zenét, ilyen country-s hangulatú dalt, és a Toy Story kapcsán nagyon jók a visszajelzések, ez ugye az ötödik rész. A játékoknak ezúttal egy egzisztenciális fenyegetéssel kell szembenézniük, vagyis azzal, hogy az alfa generáció tagjai közül szinte senki nem játszik már fizikai játékokkal. Szóval összecsapnak benne a hagyományos játékok és a modern technológia. Nagyon jó alapsztori.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Péntek reggel ilyenkor pedig már tehát szépen lassan elkezdenek gyülekezni a Balázsék rajongók a Szántódrév kompállomásnál, mert hogy 6 és 7 óra között lesz a felszállás. Balázsék a Balatonon, minden ezzel kapcsolatos fontos info pedig ott van a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Rádió 1.
0: Csak igazi ma is lát.
1: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kombinált látogatójegyek igényelhetők a hevesi kiállítóhelyekhez. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Heves Városért közalapítvány lehetőséget biztosít civil szervezetek, egyesületek, intézmények és munkahelyi közösségek számára kombinált látogatójegyek igénylésére. A biztosított kombinált jegyekkel az alábbi helyszínek látogathatók: Halászkúria kiállítóhely, sakk történeti gyűjtemény, Hevesi Füves Puszták látogatóközpont. A rendelkezésre álló jegyek száma 1500 darab, az igénylés benyújtásának határideje pedig július 10-e. Az igényléshez tartozó űrlap a Hevesi Hírportálon megtalálható. A múzeumok éjszakája ünnepén egy különleges filmet láthattak autentikus környezetben azok, akik ellátogattak a hevesi halászkúriába. A filmben Gróf Andrássy Gyula monumentális lovasszobrának újraalkotását, az eredeti szobor történetét, a néhai és jelenlegi alkotói folyamat párhuzamait és eltéréseit követhette végig a néző, de a lényeg a szobor születés fázisainak bemutatása volt, a szakmai alkotói folyamat művészi színvonalú rögzítése által. A vetítés után borkóstoló és kötetlen beszélgetés közben reflektálhattak a vendégek a látottakra, írja a Hevesi Hírportál. Több hevesi ingatlant hirdetett meg az önkormányzat. Pályázati ajánlat benyújtásának módja papír alapon, zárt borítékban a 3360 heves Erzsébet tér 2, vagyis a Városháza titkárságán benyújtva. A pályázat bontásának időpontja és helye július 6-a hétfő 12 óra 15, a helyszín pedig a polgármesteri kistárgyaló. A meghirdetett ingatlanok sora a hevesihírportál.hu oldalon. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet itt Heves vármegyében is az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Már egészen minimális esélye van futózápornak, a kánikulában legfeljebb. A többfelé élénk, északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőr alá adható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat, az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert az igazán korán kelőknek is. Hát Rádió 1-es időszámítás szempontjából két fontos dolog is van a héten. Ugye egyik pénteken a Balázsék hajós kitelepülése, Szántódrév komp a helyszín, a másik pedig, hogy hétfőn elstartolt a megújult Rádió 1 Live Mix. Ez azt jelenti, hogy a Summer Edition, a nyári kiadás, innentől kezdve két órás lesz, vagyis 5 és 7 óra között szólnak minden este az igazi mai slágerek mixben. Let's make

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Nem tudom, mennyi napunk van még, talán 50, ugye? Vagy 40. 45 valahogy így állunk, már nincs olyan sok. Sajnos az már a nyár második fele jócskán, ugye augusztus 8. Ez most kicsit ilyen privátabb lesz abból a szempontból, hogy azt a 63 000 embert érinti, aki jön majd a szigetre, ugye augusztus 8-án. Az oti bulira.
2: Mert egyébként fejre fog állni a város közlekedésre.
1: Meglehetősen. Kicsit felforgatjuk a közlekedést, lezáratjuk a hidakat és a rakpartokat. Igen, itt közben kapom az adatokat, hogy nagyjából ez hogy néz ki. Ugye 150 ember dolgozik majd azon, aki szkenneli jegyeket, emellett ugyanennyi biztonsági őr lesz, 300 ember segíti majd a 65 000 emberre bejutását. Ingyenes buszjáratok, járatsűrítések és BKK hajók indulnak el nagy tömegben a sziget felé. Kicsit bulizgattuk ott a haverokkal. Most érted? Hát effektivek csináljuk ezt a dolgot. Úgyhogy lezárják az alsó rakpartot. És mindjárt felhívjuk a vitézit csak, hogy mesél nekünk, hogy ilyenkor egyébként hogy számolják ki a kapacitást? Az egyes villamosnál, a hévnél, mekkora járatsűrítéssel jár ez? Honnan indulnak pontosan ingyenes buszok? Azt hiszem talán a Nyugatitól, de ezt majd ő még elmondja. Tehát ez a buli egyébként, ez most ott tart, hogy ez komoly infrastruktúrával egy kicsit megdolgozzuk a BKK-t, a hévet, az egyes villamost, a hajóközlekedést, hogy oda megérkezzen 65 000 ember. És akkor kapom az adatokat, hogy nagyjából egy óra alatt az egyes villamos vagy a hív az mennyi ember tud elvinni. De egészen érdekes számítások vannak itt egyébként, hogy hogy kell kiszámolni, hogy 60-65 000 ember, az mondjuk ha csak egyes villamossal és hívvel jön, az óránként hány ezer ember, és 16 órával előtte kell, hogy elinduljon az egyes villamos, hogy oda vigyen. Oda vigyen, hogy 65 000 ember. Ez egy jó kérdés. Ugye szabad parkolókat kell biztosítani, leállóhelyeket, azt hiszem talán ez az Ocean parkoló lesz. Tehát, hogy van egy csomó minden, amiben akkor mi ugye nem is az, hogy bele se gondoltunk, de hogy valójában mi is most tanuljuk ezt az egészet, hogy mondjuk egy helyen egyszerre 65 000 ember, az hogy néz ki? Egy olyan nehéz infrastruktúrá, mint a sziget, ugye? Mert mondjuk, ha ez a Puskás, 86 bejárattal, 86 megközelítőnek. De ugye ide úgy kell elvinned embereket, hogy egy hídon tudnak bejutni, ez a K-híd. Illetve meg lesz nyitva majd még egy híd, az Árpád hídnál, ahogy ott a Dog Bistro, vagy a Dog szórakozóra mentél be. Ott is be lehet majd menni. Nyilván az egy nagyobb séta, ha valaki vállalja, akkor még kényelmesebben be tud jutni. De hogy ez a komplett város infrastruktúráját megmozgatja.
2: Ha az Osanba szorult egy kis üzleti érzék, akkor most fizetősé teszi a parkolót.
1: Az Osa, igen, az Osa jó arc, akkor arra a napra.
2: Valaki, és ott a parkoló cipló.
1: Igen. Na, mindjárt megkérdezzük a Dávidot, aki már itt van velünk. Hello, Dávid, jó reggel. Ciao.
3: Jó reggel, sziasztok.
4: Jó reggel,
1: jó reggel, fiam, miniszter úr. Köszönjük szépen, hogy a sűrű teendőit közepette erre van időd, hogy egy kicsit itt segíts nekünk ebben kibogozni.
3: Még elég korán van.
1: Még korán van. Sűrű napok ezek mostanában, nem?
3: Abszolút, de nagyon élvezem, mert rengeteg dolgot meg tudunk oldani.
2: Félelmetes nekem, kicsit olyan érzésem van, mintha mindenhol ott lennél.
1: Igen, többen vagytok, Dávid? Igen, tényleg egyszer innen, egyszer onnan, egyszer külföld, belföld, döbbenetes
2: a dolog. Van már egy alter ego, amit néha bedobsz?
3: Nincs, még sok kira példáját nem követem, de...
1: De kemény.
3: Tanulok, de tanulok.
1: Keménybe vagytok. Na, mesélj nekünk egy kicsit, mit kell tudni? Ilyenkor milyen infrastruktúrát néztek? Hogy zajlik a számítás? A járatsűrítés, buszjárat, villamos, hév, H5 hév, hogyan sűrítitek? Milyen számolások zajlanak ilyenkor? Például egy ekkora rendezvénynél.
3: Nem akarnám, hogy túlzottan elbíz magad, de a fő referencia pont Rihanna egyébként. Mert...
1: Egy kicsit hátradőltem, mosolygok. Ezért ez jól esik az egómnak.
2: Hogy mondod, Rihanna?
3: Igen, mert ugye akkor volt a szigeten utoljára ilyen típusú terhelés. Ugye egy normál szigetnapon, amikor tart a fesztivál, akkor a rend az nagyjából, hogy körülbelül, ha a magyarok számára nagyon ismert és szeretett sztár is van, akkor is maximum a látogatók fele az, aki aznapra látogat ki, és jellemzően magyar. A látogatóknak fele, inkább még több is általában, kínálvó külföldi látogatója a szigetnek, aki ebből eredően nem közlekedik aznap, hanem csak a a Sziget Fesztivál hetét megelőzően, vagy azt követően, amikor a sátrával érkezik, vagy elhagyja a szigetet. Tehát magyarul sokkal kisebb a terhelés. A Rihanna volt utoljára akkor a érdeklődést kiváltó koncert a szigeten, a budapestiek körében is, hogy ilyen méretű terhelést kapott a sziget, mint amit most fog. Tehát éppen ezért nézzük, hogy akkor mi működött és mi nem működött. Én ezzel már fővárosi képviselőként is foglalkoztam, meg most is nyilván a MÁV révén erre ránéztünk. Valóban a Puskás egy jó referencia, nagyjából olyan, mint hogy egy teltházas Puskás meccs lenne, kettes metró nélkül, és egy olyan stadion nélkül, ami erre van kitalálva. Tehát ez egy elég nagy kihívás lesz a város közlekedési rendszerének, és magának a szigetnek is, ugye valójában azért a legszűkebb keresztmetszet, az maga a K-híd, aminek a felújítása egyébként most el fog indulni, ezen sokat dolgoztunk, de csak a Sziget Fesztivál után tud már elindulni, hiszen ha le lenne zárva, akkor még nagyobb baj lenne. És a K-híd a jelen állapotában ugye nem tud egyszerre nagy tömeget fogadni, tehát ott ugye azért vannak azok az ilyen szűkítő elemek, amiket mindkét oldalon mindig kiraknak a rendőrök a fesztivál idején, mert nem mehet rá egy adott mennyiségnél több ember egyszerre a K-hídra, tehát mikor le is száll nagyon sok ember a hévről, nagyon sokan egyszerre akarnak hazamenni, akkor nyilván ott kialakul egy torlódás, tehát itt éppen azért lesznek külön buszjáratai is a BKK-nak a nyugati pályaudvartól, azért lesz hajó, ami nyilván nem old meg minden, de egy kis extra kapacitást ad, és ezért próbálja majd bátorítani a sziget a látogatók egy részét legalább, hogy ne a K-hídon, hanem az egyel délebre a Szentlélek térhez közelebb eső H-hídon hagyják el a szigetet, hogy ezt a szűk keresztmetszetet amennyire lehet enyhíteni lehessen, és persze a hév pedig egész éjjel sűrített menetrenddel fog járni. Azért azt kell látni, hogy ez egy órában, ha minden jól megy, akkor is 10-12 ezer embert jelent. Tehát ez ahhoz, hogy 63 ezer ember oda megérkezzen, úgyhogy nem alszik kint senki, ahhoz, ha minden szuperül menne, akkor is 5-6 órára van szükség, és nyilván óhatatlanul elő fog állni olyan helyzet, hogy ez nem egyenletesen jelenik meg. Tehát itt biztosan az jár jól, aki minél előbb kimegy, és egy kicsit el van a hajógyári-szigeten, azért jó idő lesz, nyár lesz, ennél rosszabb dolgok is történhetnek, tehát szerintem érdemes kimenni, piknikezni, kimenni előbb annak, aki tud. És hazafelé lesz nyilván, mint minden meccs után, vagy minden nagy koncert után, általában még kijutni az egyszerűbb, mert ott az jobban szétoszlik, de a vége után hazafelé van mindig a legnagyobb nehézség, ez minden foci meccs szervezésénél, vagy nagy olimpiai egyéb esemény szervezésénél, és mindig a hazafelé menet a nehéz. Éppen ezért van az, hogy lesznek különböző afterbulik is ott, amennyire tudom, hogy aki esetleg úgy dönt, hogy nem egyből az első évvel akar a koncert vége után hazamenni, már pedig az nem fog sikerülni az emberek nagy részének, hogyha még marad egy pár órát utána a szigeten, akkor is legyen program. Ezt csak így lehet megoldani.
5: A 9000 vagy 10000 az nagyjából, amit az óránként az egyes villamos vagy a hév tud elvinni, mondjuk a Batthyánytól az Árpád hídig? Tehát így számol ilyenkor, vagy így számoltok, hogy nagyjából ez
3: hát
5: a 9000 per óra?
3: Hát itt három bejárati pont van a szigetre. Egyik a K-híd, amit ahogy mondtam, ott van egy jelentős kapacitáskorlát, hogy mennyi embert lehet átengedni. Úgyhogy nagyjából ilyen két sorba tudnak az emberek menni, annál több nem fér be. Van a H-híd, amin át lehet menni busszal is, ezt fogja is használni a BKK, meg gyalog is, egyel délebre, és van a hajós bejárat a túloldalon, de hát ott meg ugye a hajók kapacitása az elég szűkös. Ez határozza meg valójában, nem a hév önmagában, hanem hogy a szigetnek a három bejáratán mennyi ember tud egyszerre
5: bejutni. Igen, ez a hajójárat, ez aranyos a BKK-tól, 300-an fölférnek a kis hajóra, ott azért párszor fordul a hajó, de az is egyfajta segítség, hogy ott
3: négy
5: is pár ezer ember.
3: Azt hiszem, hogy azért...
5: Négy hajó.
6: Én hónapokkal ezelőtt bedobtam, hogy egy ponton hidat azért csak össze kéne ácsolni.
2: Igen.
5: Egyébként azért nem egy rossz megoldás, hogy valahol a sziget és a pesti oldal között egy hidat. Igaz, hogy a hajóforgalmat zárni kellene.
6: Na, menjenek a másik oldalon.
3: Hát a kis oldalon lehetne új hidat építeni, ugye ott a K-híd felújítása tervben is van. Ugye a probléma az, ez sok gondolkodás volt egyébként már a korábbi években, hogy amíg a K-híd épül, mit lehet csinálni, hogy mindenhol természetvédelmi területek vannak, és ott eléggé bele kéne nyírni a növényzetbe ahhoz, hogy ott bármilyen híd meg tudjon olyan helyen érkezni, ahol ma nincs. És végül ezért lett ez elvetve, és ezért a K-híd felújítása kezdődik el rögtön a Sziget Fesztivál után, és azt fogja most a Budapest közút és a főváros rendbe rakni, úgyhogy még jó pár évig használható legyen, és egyébként pont ezek a típusú korlátozások, hogy egyszerre hány ember mehet rá, ezek megszűnjenek, de ezt az idei nyáron már nem lehetett megcsinálni, mert nem volt rá idő onnantól, hogy ezt a pénzt kiharcoltuk még évelején.
2: Amikor láttátok, hogy mennyi egy ment el 60 ezer hónapokkal ezelőtt, ez már kiderült, akkor volt egy ilyen...
5: Ajajajajajaj, ezt rajtunk fogják leverni.
2: De volt egy ilyen haksóhajó, cseszd meg.
3: Ugye volt ez a, emlékeztek rá, hogy volt egy elég nagy közéleti vita arra, hogy a Szigetnek hogyan és miként segít a fővárosnak, hogy mentjük meg, hogy legyen idén is Sziget. Ugye ennek én is részese voltam, és próbáltuk kirakodni a feltételeket, ott ugye ebben minden közéleti szereplő megszólalt, nagy viták voltak, és már akkor lehetett tudni, hogy ahhoz, hogy a gerendaiék meg tudják menteni a Szigetet, és azután, hogy a külföldi tulajdonos kiszállt, ezt meg tudják oldani, egyszerűen kell olyan programokat csinálni, ami a magyar fiatalokat jobban érdekli, és kimennek szívesebben, mert a külföldi érdeklődés azért az nagyjából fix, és az nem tartotta el egyedül, és akkor már lehetett tudni, hogy valamilyen olyan programot szeretnének, ami nagyobb számban megszorítja a magyar fiatalokat, viszont ők, mivel itt laknak Budapesten vagy környékén, vagy akár vidékről is, inkább egy Intercity-vel feljönnek, ezért nyilvánvalóan nem fognak kint sátrazni egész héten. Tehát ez, hogy lesznek ilyen nagy terhelésű napok, erre az első perctől készültünk, még szerintem talán azelőtt is, hogy tudtuk, hogy ki fog fellépni. Tehát ez tudnivaló volt. És hát összességében is volt egy nagy menetünk annak érdekében, hogy a magyarok nagyobb számban tudjanak kimenni a Szigetre. Ez volt valójában az egyik legnehezebb vitáspont. És ugye, hogyha valakinek van országbérlete, Pestvármegye bérlete, vagy budapesti bérlete és diák, tehát ugye akár egyetemista, akár középiskolás, akkor egy nagyon kedvezményes félárú Szigetbérletet tud venni. Ez a MÁV applikációból és a BKK applikációból is elérhető. Tehát azért, hogyha valaki magyar fiatalként kimenne a Szigetre, azért most az idei évben sokkal jobb esélyekkel indul ennek neki, mint bármikor korábban. Ez volt az ára annak, hogy a Sziget kedvezmény kapjon a fővárostól az újrainduláshoz.
5: Csak ez azt jelenti, hogy a kifelé jövő embereket is napi sűrűségű egyes villamos és hév viszi, tehát hogy szinte folyamatosan, abszolút. Mert ott akkor fel kell szippantani, még 30 ezer benn marad az afterpartin, de mondjuk 20-30 ezer úgy dönt, hogy szépen kikocog, akkor őket is sűrített járatokkal kell hajnalba hazavinni, vagy elvinni.
3: Ez így van, így van. Tehát a hajnali időszakban is a hév is 5 percenként fog járni, a villamos is sűrűn fog járni szinte munkanapi sűrűséggel, így készül a MÁV és a BKK is. És egyébként készült most a puskásos nagy meccsekről egy elég érdekes analízis, és azt látjuk, hogy például a megosztott rollerek és addigra már a Bubi is újra működni fog, Bubik és hasonlók azok ilyenkor azért nagyon tudnak még segíteni a csúcsot ki egyengetni. Még a Sziget normál napjain is az látszik, hogy rengeteg rollert raknak le és vesznek föl a Sziget Fesztivál bejáratánál, és az alsó rakparton jönnek be. Ez nyilván, mint a rollerezés, általában hogy mondjam, bír a maga biztonsági kockázataival, de abba tud segíteni, hogy még valamennyi extra kapacitást adjon. Tehát még az is meg fog jelenni, sokan mikromobilitással közlekednek ilyenkor.
5: Ilyenkor a Lime vagy valamelyik nagy szolgáltató kialakított egy parkolóhelyet, mert ugye csak ott tudod lerakni, ahol ő erre engedélyt ad a térképén.
3: Igen, igen, igen. Ők is, meg a bérautósok is szoktak ilyet csinálni. Azt nyilván azt feltételezi, hogy valaki alkoholmentesen csinálja végig az estét, de még a bérautós cégek is szoktak ilyenkor extra állomásokat csinálni.
6: A Bubit lehet egy sör után vezetni? Vagy kettő? A bringás szolgáltatást?
3: Hát ugye úgy változottak lesz az előző kormányzat idején, hogy minimális alkoholos befolyásoltság alatt kerékpározni lehet, igen.
6: 3300 bringát ígértek, az meg lesz addigra, hogy az a kezdet, azt nem tudom, tudod-e ezeket én a számokat?
3: A főváros nevében én már nem mernék nyilatkozni, hiszen nem dolgozom ott egy jó ideje, de a Bubinak elvileg már most is kész kéne lennie, látom, hogy még vannak nehézségeik, szerintem azért nyárra ennek össze kéne állnia. Elvileg május vége volt a korábbi szerződéses határidő, az letelt. Azt, hogy most ez pontosan hogy áll és mikor lesz kész, ezt a békeket tudja megmondani. Aha.
2: Ilyenkor van B, meg C terv, ilyen vészforgatókönyv, tehát mi, nehogy Isten, van egy áramszünet. Nem megy a hév, leáll az egyes villamos. Szóval, hogy ilyenkor fel vagytok készülve mindenre?
3: Hát, hogy mondjam, ezt azért nem állítanám, mert nyilván itt azért nehéz kiválasztani, vagy kiváltani ezeket a kapacitásokat, és azért mégiscsak akármennyire is fontos koncertről van szó, vagy fontos zenei eseményről azért, hogy mondjam, nem kritikus infrastruktúra ez feltétlenül, tehát ha ilyen van, ne legyen, remélem nem lesz, akkor valószínűleg csúszni fog a dolog, mert nem fognak tudni ki, ugye nem lehet ezt pótolni, ezt a kapacitást, amire itt szükség van buszokkal. Nyilván most, ha tényleg valami történik a Szentendrei hévvel, akár csak egy normál Szigetnapon, nyilván ugyanúgy küld pótlóbuszokat a MÁV vagy a BKK, mint amúgy, de hát nyilván egy ilyen terhelés mellett azért ez biztos nem tud elég lenni. Ezért is érdemes tényleg, és ezt nem csak azért mondom, mint amikor mondják, hogy indulj el időbe az iskolába, mert akkor biztos odaérsz, hanem tényleg egy ilyen eseménnyel érdemes rátszámolni azt a pár órát, hogy az ember előbb kimegy, visz magával, nem tudom, néhány doboz sört vagy valamit, és akkor megissza a barátaival, el van, kim van előbb, nem a legnagyobb tumultusba ér ki, és hozafelé is rászámolni egy kicsi időt, mégiscsak nyár van, és hogy mondjam, bulizni megy ki valaki a szigetre, hogy egy ilyen rendezvényre megy, és nem utolsó pillanatban Takra oda elérni, mert ott azért az már tud nehéz lenni.
5: Abba baj lesz.
6: Köszönöm, igen, hogy a koncertet javítottad zenei eseménynek.
5: Hívjuk inkább így. A koncert erős túlzett. Dávid, nagyon köszi, jó munkát neked, meg érte időt szántál ránk itt a sűrű teendő közepette. Köszönjük szépen, köszi, jó munkát, ciao, ciao, Vitézi Dávidnak, köszönjük szépen. Írja, aki történelmi gyerekek, az első miniszter nálunk.
6: Nem.
5: Már ki volt? Volt egy, valaki? Egy klasszban? Volt, klasszban talán, nem?
6: Nem, az már itt volt a földművelés ügyből kifolyólag
5: valaki
6: beszéltünk.
5: Valaki volt már?
6: Igen,
5: nálunk?
6: Már nem emlékszem pontosan, de talán a Nagy Istvánnal.
5: Már lehet, hogy egyszer beszéltünk, igen.
6: A második, de az biztos, hogy ebben az új érában az első. És igen, akkor még két kreditünk van.
5: Igen. Bocs, az egyiket el kell lőni az Oti bulira. Ne arra húzjatok.
6: Vannak fontos
5: dolgok. Vannak fontos
6: események. Rohadt jó ötletek jöttek, tehát az egyes.
5: Igen.
6: A Velencei tó összes csónakját és vízibicikliét át tudjuk hozni, mert sajnos nekünk az most nem
5: tökéletes,
6: kell.
5: Tökéletes, az is plusz 500 ember.
6: Plusz 500 ember, akik áthajóznak. Lehetne hívni egy ilyen nagyparittyás valami sztorit, ahol az igazán bátrakat átlőhetné.
5: A Pesti oldalról.
6: Lenne egy ilyen rohadt nagy fölfújt matrac, érted, a sziget partján, és akkor oda jácsúzliznánk embereket. Remek ötletek van.
5: Teljesen jó ötlet, igen.
2: Arra, hogy hány önkéntes révész fogja majd üzembe helyezni magát.
5: Ja, és átevezni a Dunán folyamatosan.
2: Az, lesznek ilyen megvilágosodott.
5: Feketén, tudod, feketén. Jönnek majd a vízitaxisok, hozzák az embereket.
2: Nem az lesz, hogy cigi, nem motorcsónak.
5: Pont ezért van egyébként kettőkor kapunyitás. Tehát oké, hogy rászánod a délután, meg meleg van, de hogy kettőkor nyílik a kapu, és akkor azért így van időd mondjuk este 5-6-ig bejutni. Tűzhomáltozás, persze. Meg egy csomó minden ott már él. Tehát, hogy oké, hogy maga a sziget az, mit tudom, 3 nappal később indul, de ott már a kiszolgáló egységek, az óriáskerék, egy csomó minden már ugye működőképes lesz tulajdonképpen augusztus 8-ára. Tehát, hogy bejössz kettőkor, akkor nem egy üres nagy színpaddal találkozol, hanem ott már nem rendezvényhelyszínek vannak, de nyilván mondjuk kiszolgáló egységek, helyszínek, éttermek, italok, bárok, azok már abszolút működnek. Jó, tehát a fogyasztás az rendben van.
2: Azt mondd meg nekem, hogy hány nappal előtte menjünk kielásni a készleteket.
5: ez fakultatív. Csak vigyázz, hogy ne építsenek rá. Ne építsenek rá valamit. Na jó van, gyerekek, hát ez lesz akkor augusztus 8-án, 2 órakor nyitjuk a kapukat, ahogy mondtam, tehát érdemes tényleg egy kicsit előbb jönni. Ha valaki ilyen 7-8-kor érkezik meg, az 9-10-es bejutással számoljon. Tehát ez vicces.
2: Figyelj, ez nagyon jó, mert jön majd egy ilyen szuperstár így koncertezni, és akkor azt fogják mondani, hogy Rihanna és DJ Otto.
5: Hát a Rihanna ki hasonlat azért fáj csak, mert itt írja, hogy emlékeztek, fél óra után lement a színpadról, és unatarcó hazament. Emlékeztek? Mindenki őt várta, iszonyat szarbuli volt, végig unta az egészet, 3-4 órát volt a színpadon, elődött 3 dalt, és lement a színpadról. És így köszönjük át 60 ezer ember, hogy mi a fuck. És soha többet nem jött vissza. És borzasztóan unta azt a 3 dalt is. És nagyon szarul szólt.
2: Viszont olyat verkelt, hogy azért érdemes volt.
5: Ez volt az óriási Rihanna koncert, ez megvan? Emlékeztek? Óriási balhé volt belőle. Mint nyomott 50 perc, egy órá. Unta nagyon, letett a mikrofont, azt mondta, hogy köszönjük elég. Kelet-európai kis turné, tehát ő ezzel nem nagyon foglalkozott. Megérkezett magánhelikopterrel, 50 percet lenyomott.
2: Hello, Bukarest!
5: bemondta, és utána levonult a színpadról. Ez volt, igen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kempingsátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
11: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
12: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kombinált látogatójegyek igényelhetők a hevesi kiállítóhelyekhez. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Hevesvárosért közalapítvány lehetőséget biztosít civil szervezetek, egyesületek, intézmények és munkahelyi közösségek számára kombinált látogatójegyek igénylésére. A biztosított kombinált jegyekkel az alábbi helyszínek látogathatók: Halászkúria kiállítóhely, sakktörténeti gyűjtemény, hevesi Füvespuszták látogatóközpont. A rendelkezésre álló jegyek száma 1500 darab, az igénylés benyújtásának határideje pedig július 10-e. Az igényléshez tartozó űrlap a hevesi hírportálon megtalálható. A múzeumok éjszakája ünnepén egy különleges filmet láthattak autentikus környezetben azok, akik ellátogattak a hevesi halászkúriába. A filmben Gróf Andrássy Gyula monumentális lovasszobrának újraalkotását, az eredeti szobor történetét, a néhai és jelenlegi alkotói folyamat párhuzamait és eltéréseit követhette végig a néző, de a lényeg a szobor születés fázisainak bemutatása volt a szakmai alkotói folyamat művészi színvonalú rögzítése által. A vetítés után borkóstoló és kötetlen beszélgetés közben reflektálhattak a vendégek a látottakra, írja a hevesi hírportál. Több hevesi ingatlant hirdetett meg az önkormányzat. Pályázati ajánlat benyújtásának módja papír alapon, zárt borítékban a 3360 heves Erzsébet tér 2, vagyis a Városháza titkárságán benyújtva. A pályázat bontásának időpontja és helye július 6-a hétfő 12 óra 15, a helyszín pedig a polgármesteri kistárgyaló. A meghirdetett ingatlanok sora a hevesihírportál.hu oldalon. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet itt Heves vármegyében is az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Már egészen minimális esélye van futózápornak, a kánikulában legfeljebb. A többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Most. Indul a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázs.

ez a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 19 perccel, jó reggel, gyerekek, elnézést kérek, itt voltam már, tök időbe indultam, minden rendben volt, gyerekek, minden rendben volt, csak, hát most hogy mondjam, szóval nem volt könnyű a beengedésem.
5: Nehezen jutottál be.
4: Nehezen jutottam be, mert újak a kollégák, és nem tudnak megnyomni egy rohadmányos gombot, hogy beengedjenek a motorra, én meg földöltem, mint a büdös bogár, úgyhogy hát ezt nem hiszem el, komolyan mondom.
5: Itt rendnek fegyelemnek.
4: Ül a csávó bent, és nem nyomja meg a gombot. Fölhajtott rostéja, jövök, hogy fél, nem látsz, nem, és én lejtő lefel, és földölök a motorra, mert várok, hogy kinyissa az ajtót. És kijön, és meg nem tudtam, hogy te vagy. Hát szinte ki lenne 5 óra 58-kor motorra, úgyhogy tegnap láttál elmenni motorra. Te. Na mindegy,
5: hagyjuk.
4: Ugye lejtőn állt meg a motor, és nem értem el a nyitó gombot. És villogtam, meg nyisd már ki, de hogy a motor meg lejtőn áll, ezt nem tudom letámasztani. Próbáltam, akkor sebesség, fölengedtem, kinyomta a támasztót, úgy, ahogy rádölt a lábamra, míg én hátra nyúltam nyomni a gombot. Érted? Erre kijön a csávó, nem tudtam, hogy te vagy.
5: Jaj.
4: Tegnap nagyon, nem ide álltál a motorra. Szerinted, ha tegnap láttál, hogy motorral megyek el, akkor azt szerinted nem engedsz be, hogy kijön még ide 5 óra 58-kor motorra. Hát normális vagy?
6: Na, egy rendes hát munkaerő.
5: Ez... Igen, ez az,
6: ő vigyáz igen, az épületre.
5: Őt számon kérik, igen. Ő mire? Nem engedhet be
4: hogy
5: akárki.
4: 9 éve ide járó ember 6 óra 2-kor kinyitja, megnyom nem egy gombot, ami föl. Egész nap a dolga lenne, hogy nyom meg a gombot, vagy, akkor gyere le a garázsba, és ellenőrizd le, hogy ki vagyok. De ha látod, hogy motorral éppen állok, és szerencsétlenkedek, engedj már be. És mondja, lejön utána, mondja, és lejön utána, Jó, semmi baj.
5: De meg akar mondom, juttatni, ez olyan, hogy egy elesik, összetöri magát, tudod, és akkor azt mondod, neki semmi baj.
4: Semmi, éppen földöltem ott, ami ráesett a lábamra. Hát mondom, ez hihetetlen, komolyan mondom. Elképesztő, ilyen szériában vagyok. Na mindegy, gyerekek.
5: Jó van.
6: Ezt is ki kell próbálni. Jó van, semmi baj. Egyszer mondtam neked, ezen mindenki túlesik. Rossz helyen akarja letámasztani a motorját.
4: Ki kell próbálni ezt is, ahogy a budapesti éttermet, hogy mit csinálnak a turistákkal, a gyerekek, tegnap ezt is sikerült felavatnom.
6: Mi van?
4: Megnéztem, hogy dolgoznak a budapesti éttermesek. De... Jó halétterem lent a rakpart környékén, így csak akkor nem szűkítem be annyira. 2 darab halászlé, egy kicsi, egy nagy. 2 darab előtél és egy víz, 30 ezer forint.
6: Két halászlé.
4: Egy padlizsánkrém, meg egy haltepertő, meg egy víz, 30. Az sehogy se jön ki.
5: Hát nem nagyon.
4: Nálatok ez mennyi?
6: Nálunk 50. Hát 30.
4: Tesó. Hát mondom, te rendben van, hogy turistákat vártok csak.
5: Azt hittem, hogy turistákat.
4: Nagy halászlé 6000, kis halászlé csészében 5000. Az még mindig csak 11. Várj, az 11. És van egy padlizsánkrémed, van egy padlizsánkrémed, egy haltepertőd, meg egy vized. 30. Hát mondom, most ez meg a portás felborít. Hát mondom, cumiba vagyok, gyerekek. Semmi baj. Le se esett. Később esett le. Ott nem esett le. Kifizettük.
6: Nem okay, adtál 20 ezer iattól?
4: Semmi.
6: Nem.
4: Hát gondolom, azt számolgattuk, hogy gondolom még kosaranként a kenyér 2000, két kosár kenyér. Nem jön ki, nem tudod meghaladni, nem tudod megenni ezt az állatot.
6: Miből volt? Aranyhalból volt?
4: Harcsahalászlé, semmi. Beruga.
5: Koihalból.
4: Koiponyból. Nagy halászlé 6500. Ami egy bogrács. Azért melyik Balatonon sem érik ennyit. Kicsi 5000 valamennyi, de 11-ig jutottunk a számolásból.
6: És hol a többi?
4: És egy padlizsánkrém, meg egy haltepertő, meg egy víz, az még nem tud 20 lenni, ha csak nem 8000 a víz.
5: Bali, ma menj vissza, és reklamálj.
4: Nem, dehogy is, nem, csak így fölröhögtünk, hogy aha, ja, igen, hát ezek a belváros, Isten hozta a turistákat, good luck gyerekek. Jó, egy jó étvágyat a vacsorához.
6: Láttad a Dunát?
4: Rálátsz a Dunára, igen.
6: 5000.
4: Igen.
5: A vízfűtés, igen.
6: Na, ezt tegnap megbeszéltük,
5: meleg volt
6: ugye, hogy a hidegebb üdítő, az drágább.
4: Hűtötte a vizet, az még egy ezeres, forró volt a leves, az egyébként. Egyébként jó kaja volt, Isten jó hangulat. Tehát tényleg tök jó, csak úgy beestünk valahova egy kajára, mert úgy akartam menni egy halászlevet. Mindegy, nem is ez a lényeg, de úgy mondtam, hogy hát Isten hozta a turistákat. Mondom, értem, hogy belváros, meg rakpart, meg hú, de jó, de azért az úgy zombika.
6: És tele volt, fogadjunk.
4: Hát, ja, fúra, csak külföldiek. Fúra. Hát ugye nem néz, én sem nézem meg, tényleg nem számít, meg nem nyafogok, meg most nem ezen múlik, nem az. Csak úgy azért, hogy azt mondta, hogy csibészes. Két halászik, két előttem meg egy 30, azt mondta, azért csibészek vagytok, srácok,
6: akivel
4: semmi baj.
6: Akivel voltál, nem titkos alkoholista, és kiment és bevert 6 viszkit?
4: Erre van esély.
6: Érted, csak neked nem szól.
4: Emek mosdóba.
6: Löp-löp-löp a legdrágábbból.
5: A baliszámmal.
4: Érted, ma még felborít egy portás, hát most még mi jön, érted? Hát lesz szar egy madár, vagy?
5: De figyelj, tegnap láttam életem egyik legvalószínűtlenebb jelenetét, dugó volt rettenetes, míg lejutottam az Astoriára, majdnem hány
4: írtad
5: óra
4: is
5: volt.
4: A közösbe, hogy ne gyertek erre baleset.
5: Én ilyet még nem láttam, egy kiégett tranzit az Astoria kellős közepén lángolt, tehát szar volt égve, teljesen. Ott volt a tűzoltóság, ott volt a mentő, a rendőrség, mindenki. Olyan furcsa volt látni egy csutkára kiégett kocsit.
4: De még lángolt, vagy már csak fekete
5: nem,
4: volt?
5: Nem, csak fekete volt az egész. Én nem tudom, mi a túró történt ott, de hogy az egész...
4: Motortérben valami tűz az. Van, tudod, pippaká terjed, és onnantól kezdve nem áll meg.
5: Iszonyatosan gyors. Nekem volt egy ismerősöm, aki mesélte, hogy autópályán elkezdett füstölni a kocsi, éppen hogy csak félre tudott állni, 3 perc alatt égett.
4: Pippak, ezek pippak furán kiégnek, igen.
5: Most is volt valami videó, ahol valami benzinkútra gurult be így egy ilyen lángoló autó,
4: igen.
5: És neki ment a...
4: Jó, hát nincs hozzá közöm, ha erre akarsz kiugadni. Tehát az égő transzponte...
5: Az égő azt mondod, hogy rossz széria, na hát neki tegnap rossz széria.
4: Vannak rosszabb szériák, igen. Busz Balázs előzetesben van, így keltem ma reggel erre a híre, mondom, jó van, engem csak leszettek 30-el egy halászlére, mondom, az élet szép, tessék elmenni motorozni, erre felborít a portás. Hát,
6: ugye a Királyi TV-ben, rádióban főnököknek nincs melója,
4: de mindig találj valami rosszabbat, akkor lesz, hogy nincs nagy baj, nincs nagy baj. Igen, ne nyomfogj, Balázs fizess a Ferinek. Igen, igazatok van. Ja, tényleg, az a cumi folytatódik. Néztem tegnap az öreget. Figyelj, komolyan mondom, erre a csávóra hatással van. Bárki bármit mond, hatással van az, hogy mit csinál a Messi. Ez úgy akarta tegnap a Mester 3-ast, ahogy senki, de hajtott, jól játszott, úgyhogy a tízes az
6: érkezik.
4: Nem tudom, hogy
6: láttad-e utána a nyilatkozatát.
4: Azt már nem néztem meg, mondom
6: őszintén. Volt még így belemondta a kamerába, hogy na, én azért itt vagyok. Tehát az biztos, hogy ugye ő az előző meccsen hát nem játszott túl jól, meg az egész portugál válogatottra mondták, hogy ott nem voltak erősek. Ez a csávó, ez úgy felszedte magát, úgy felszívta
4: magát. Magát a Ronaldo, az egész csapat tömte labdával, hogy legyen meg a Mester 3-as, le se cserélték. Le se cserélték, néztem a második félidőt, mikor kaptam az SMS-eket, mert hallgatták sokan a műsor, Ronaldo gól, 6. perc, meg bebuktad, mondom, a rohadt életbe, Roni, de miért most szeded össze magad, komolyan mondom, 5 éve nem rúgtál gólt VB-n, EB-n, érted? A csávó full eredménytelen a világtornákon, 5 éve. Erre fogadok a Ferivel, fogadok a Ferivel, és azonnal izé.
5: De nem Üzbegisztán volt nagyon gyenge?
4: De nyilván az üzbek csapat sem erős, meg a portugáloknak is föl kell cívni magukat, de nem így van, 20 óta, 21 óta van.
6: Az van, hogy egy listán a Ronaldo most első lett, ez pedig a futballtörténelem első játékos, aki 6 különböző világbajnokságon is betalált. 2006, 10, 14, 18, 22, 26.
4: Aha.
6: Akkor valami jött elcsúszott.
4: Hát akkor lehet, hogy 22, vagy EB-n nem lőtt utána? Lehet, hogy EB-n volt gólmentes?
6: VB-n biztos, hogy, mert most írja az újság,
4: aha,
6: hogy ő az első játékos, tehát ezzel mindenkit megelőzött, és ugye ezt már a Messi majd nem is tudja megjavítani.
4: Ezt a Messi nem tudja, és ő lett volna a legidősebb, aki Mester 3-as lő, amit most a Messi megdöntött, de mivel nem lett meg a Mester 3-as, fia, imádtam volna. Tehát az, hogy a világ két legjobb futballistájában az egyik lő 5 meccsel ezelőtt, vagy 3 nappal ezelőtt egy Mester 3-as, erre jön a másik, akit szétszinkelnek, felszívja magát, és bepakol egy 3-as, az mekkora sztori? Úgyhogy megy a 10-eske.
6: Nagyon várom, néztem is már.
4: Bukószériában vagyok, érted? Fölborulok, leszednek 30-al egy étterembe, 10-et utalok neked, de valami legyen már, érted? Valami történjen, majd hogy Revoluton érkezhet, jó?
6: Ja, bármit
4: szeretek. Jó, akkor már is dobom. A fogadás az fogadás.
5: Azt írja, ja, csak ennyi. Azt hittem befostál, Bali.
4: Nem.
6: Az mára van.
5: Az mára. Délután.
4: Igen. Ronaldo a meccs után a nyilatkozatában mondta, hogy egy rádióműsorban fogadtak, csak ezért rúgott gólt. Igen. Szerintem hallgatott ideget ezt történt.
6: Nagyon szeretem a Ferit, és azért rúgtam gólt, hogy keresed egy 10-est.
4: Igen, tömték, de nem lett meg a Mester 3-as. Aztán láttam még a fekete csávó gólját, meg nem mondom, hogy hívják. Ilyen copfos rasztás, hogy nagyon nagy gólt lőtt. Aztán az utolsó 20 percet már nem láttam igazából, de ott már láttam, hogy nem lett Mester 3-as.
6: Azért nem sokon múlott, hogy ez nem 7-0 lett.
4: Aha.
6: Hát voltak még olyan helyzetek, hogy így nézted, hogy csak a szerencse, hogy mellé ment, vagy kifogta a kapus.
4: Hát most csoport elsőként tovább jutnak, és az argentinok is tovább jutnak csoport elsőként, és ott még nyernek egy-egy meccset, akkor azt hiszem talán a 8. döntőbe Portugália-Argentina. Vagyis Messit és Ronaldót látjuk. Hosszú ideje egy pályán, egy világtornán, egymással ellen. Azért az nagy, az jó meccs. Az jó meccs.
5: Figyeljétek ezt az ivószünetet, ezt most csak a VB-re vezették be, vagy az innentől kezdve így marad már?
4: Hát, ezt inkább a hallgatóktól megkérdezzük, és akkor ők azt majd megválaszolják. Én nem tudom. Ivószünet, ami reklámszünet is egyben, tehát közben egy csomó reklámot nyomnak, azt mondják, hogy az UEFA ezt azért találta ki, majd közben lehet jó pénzért reklámot nyomni. Nem tudom ez most hogy van. Tök igazából.
5: Szóval, nagyon megakasztja a
6: játékot. Az viszont nagyon kemény, ahogy az UEFA nyír mindenfajta reklámot. Azt nem tudom, olvastátok-e. Ugye ebből a legnagyobb az egyik stadionnak a Lewis Farmer, ugye a névadója, és akkor ilyenkor minden ilyesmit le kell, hogy hívják, takarni. Tehát, ha mondjuk itt az MVM Domban rend, azt nem hívhatnád MVM Domnak, a közvetítés alatt, akkor Budapest Dom lenne a neve. Mindent le kell takarni, de nem csak azon, hanem ha bármi ki van téve, és a Lewis kitalált, hogy ők nagyon szívesen letakarják az emblémájukat.
5: Egy kurva.
6: Egy pontosan ugyanolyan színű, vagy ugyanolyan formájú fehér vászonnal takarták le. Megvan a Lewis embléma, ugye, persze, hogy egy ilyen fura alakú, alul egy ilyen éves sztori. Ránézel, és mindenkinek duplán jut eszébe a Lewis.
4: Mert hogy le kell takarni
6: le
4: valamit,
6: kell takarni, és keres,
4: zseni,
6: keres
4: zseni rá, milyen rákeresek, zseni.
6: Hogy Lewis stadion, és le van takarva, és hát ez ugye egy óriási, mint egy 30 méteres logó van fönt a stadion tetején, aha, ami most nincs rajta a lovacska, meg a izé, meg
4: csak
6: a felirat.
4: Csak letakarták a logónak az alakjával.
6: De így ránézel, és tudod, hogy na, akkor én veszek most egy Lewis farmert.
4: Na, mindjárt megnézem, de zsenik. Nagyon, nagyon zsenik.
5: Én csak azt olvastam, hogy ezt a díjat is, a fődíjat, majd a kupát a Trump fogja átadni.
4: Igen.
5: Becsalta magát a sztoriba megint.
4: Igen. Jó, megnézzük meg ezt az ivószünetet, és itt azt írják a szakik, akik nálunk jobban értek hozzá, hogy ez csak a VB-re van. Ja. Tehát kánikulában eddig is volt talán, de hogy ez most ez így ebben a formában csak a VB-re van. Jó, oké, megnézzük akkor mindjárt ezt is. Jó, elmegyünk egy picit hírezni, reklámozni, beszélünk a pénteki hajózásról, úgyhogy ja, elindítjuk ezt a ma reggelt. Jó, jelentkezzetek játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint, a 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 490 000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
3: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egy különleges film, autentikus környezetben köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A múzeumok éjszakája ünnepén egy különleges filmet láthattak autentikus környezetben azok, akik ellátogattak a hebesi halászfúriába. A filmben Gróf Andrássy Gyula monumentális lovasszobrának újraalkotását, az eredeti szobor történetét, a néhai és jelenlegi alkotói folyamat párhuzamait és eltéréseit követhette végig a néző, de a lényeg a szobor születés fázisainak bemutatása volt, a szakmai alkotói folyamat művészi színvonalú rögzítése által. A vetítés után borkóstoló és kötetlen beszélgetés közben reflektálhattak a vendégek a látottakra, írja a Hevesi Hírportál. A Hevesvárosért közalapítvány lehetőséget biztosít civil szervezetek, egyesületek, intézmények és munkahelyi közösségek számára kombinált látogatói jegyek igénylésére. A biztosított kombinált jegyekkel az alábbi helyszínek látogathatók: halászkúria kiállítóhely, saktörténeti gyűjtemény, hevesi füves puszták látogatóközpont. A rendelkezésre álló jegyek száma 1500 darab, az igénylés benyújtásának határideje pedig július 10-e. Az igényléshez tartozó űrlap a Hevesi Hírportálon megtalálható. Tarna Zsadány községben a Kossuth út és a Dózsa-György út Hunyadi út kereszteződésénél megkezdődtek a kár elhárítási és helyreállítási munkálatok a viharok után, írja oldalán a település. A katasztrófavédelem, a tűzoltóság és az önkormányzat folyamatosan dolgozik a helyzet rendezésén. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet itt Heves vármegyében is az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Már egészen minimális esélye van futózápornak, a kánikulában legfeljebb. A többfelé élénk, északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl majd a levegő, délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
2: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, és igen, jön mindjárt egy játékosunk. Itt beszélgettünk, ugye most azért így hozogatjuk be a foci VB-s híreket, gyerekek, azoknak, akik nem néznek focit, nem szeretik, mi eddig a kedvenc műsorok voltunk, mert nem volt róla szó. Most egy kicsit lehet, hogy azért nem annyira kedvetek, de néha muszáj fociról beszélni, gyerekek, azért, ha Messi lő egy mesterhármast, közben jön 2 nap múlva a Ronaldo, bepakol 2-t, nekünk ez még laikus foci szakértőknek is jó, úgyhogy meg itt közben történnek érdekes dolgok. Igen, ez amit a Feri elkezdett mondani, ezt tedd már be, Zsül, nézzük már meg ezt a Lévi stadion, meg aztán megbeszéljük. Ilyen érdekességeket nyugodtan küldhettek nekünk, ezeket nem biztos, hogy mind megtaláljuk, de nagyon-nagyon jó, nincs meg? Nagyon jó dolgok, mert közben ugye Feri elmondott, hogy a FIFA ugye letakarja ezeket a stadionokat, ahogy hívják őket, mert hogy van ott Amerikában Lévi stadion, meg van mit tudom én, 1000 fajta nevű stadion, de hát a FIFA ugye ezeknek nem akar ingyen reklámot sem, mert nem fizettek lószart se a VB miatt. Letakartatta a logókat, és ugye Feri elmondta, hogy a Lévis, ugye ők egy ilyen piros logóban egy fehér Lévis felirattal, ha magad elé képzeled, akkor olyan, mint a 9-jukú hídnak egy része, az a piros rész. És benne fehéren, hogy Lévis. Ők ezt letakarták egy ugyanolyan ponyvával, ugye egy fehér ponyvával, tehát tudod, hogy Lévis. És erre írták a hallgatók, ezt mi nem is tudtuk, nem tehetünk meg, de mindjárt megnézzük, hogy van Gillette stadion is, ahol meg borotva habküllemű takarást raktak rá. Mennyire zsenik? Hát mennyire zsenik, tényleg ott van Lévi stadion, nézd meg, ott van letakarva a fejére, mindjárt megtakarja, átrakja a tévét, hogy ez mennyire jó egyébként, mennyire okosak, mennyire jól csinálják a marketinget, és ott van. És, és egy 153 éves cégnél előtted van a Lévis logó.
2: Persze.
1: Ugye alul ilyen félkörívek, benne a Lévis felirat fehéren, és piros az egész logó, zseniális az egész. Super Bowl Lévis stadion, így hívják. Letakarták. Erre a Gillette jött, és ő meg letakarta borotva habbal a saját Gillette stadionját. Tehát, óriásiak egyébként. De jól néznek ki ezek a nagy amerikai félköríves stadionok, te jó Isten. Úristen, de durva. Gyönyörűek.
3: Én pont most olvastam, hogy képzeljétek el, hogy a skót meccsen megdőlt minden idők legnagyobb zaj rekordja.
1: Olyan hangosak voltak a szurkolók.
3: 125 decibel volt, ez olyan, mintha egy légvédelmi sziréna mellett állnál. Ekkor zajt bocsájt ki, hogyha felszáll egy repülőgép melletted.
1: Azt a mindenit. Úgy nyomták?
3: Ezek voltak a Bostonban a skót szurkolók.
1: Igen, kemények, igen.
2: Új és a izét láttátok?
3: A norvégokat?
2: A norvég evezés.
1: Láttam a norvég evezés,
2: de hogy ült a csapat, mindenki ült a füvön, a Haaland dobolt, és szembe vele a szurkolók ugyanúgy eveztek át. Na,
1: igen.
3: És nem csak a szurkolók, én láttam egy olyan felvételt, ahol a norvég parlamentben a képviselők ugyanezt eljátszották a parlamenti ülés előtt. Tehát olyan szinte virálissá vált ez az egész történet, nagyon-nagyon tetszik.
1: Tényleg elképesztő, egyébként így van, a Gillette stadion zseniális. Azt is megkeressük mindjárt, hogy a Gillette stadiont, igen. Igen, a Hollandék, ugye, amit mondtak, a Hollandék közönséggel együtt a Viking evezéssel ünnepelték a továbbjutást. Ja, figyelni kell, azért ezek most jó dolgok. Itt van, megtaláltad, de jó, itt a Gillette stadion. Zseniálisak. Zseniálisak. Befújták borotvába. Figyelj, annyira értenek a marketinghez, annyira jók, annyira ügyesek, hogy így kell. Azt mondták, hogy kapjátok
2: jó,
1: be.
2: Jó, de nem, akkor nem
1: kapja
2: látszik.
1: Be a FIFA gyerekek. FIFA,
2: nem látszik, nincs itt semmi látnivaló, nincsen. Csokom. Mindenki azonnal tudja, hogy mi van.
1: Azonnal tudják, azonnal letakarták fejét borotva abban, igen.
3: Ami szintén nagyon cuki és nagyon tetszik, van egy Ross Smith nevű amerikai influencer, aki mindig a nagymamájával haknizik. A nagymamája egy ilyen 90 éves őszhajú néni, és kimentek a Messi meccsre, a nagymama felöltözött esküvői ruhába, és kiállt a pálya szélére, és ott onnan üzenget Messinek, és a Messi meg nagyon cuki visszainteget neki, hogy vegyél el feleségül.
2: De jó.
1: Annyi AI videó van, hogy nem tudom, hogy nem AI, de hogy áll a pálya szélére a mama?
3: Gondolom, tehát, hogy szerzett valahonnan jegyet, és akkor valahogy így lecsalták, tudod.
1: Valahogy levitték oda.
3: Néni, igen, és akkor a Messi visszainteget neki, olyan kis helyes az egész történet.
1: Igen. Ezek jók, ezek a sztorik, ezeket mi szeretjük, mert most azt, hogy játszottak a dánok, a norvégok, a kettő, egy senki nem érdekel. Engem, mint ezek a háttérsztorik érdekelnek. Tehát én a VB-s hírt olvasok, én mindig a kivitte a rokonát, a eljutott az anyja, a nem kapott vízumot, de az ország kivitte, a norvég szurkolók, ezeket tökre rajta vagyok, ezeket nagyon-nagyon szeretem. És itt van, írják a hallgatók, Tamás írja nekünk, hogy skót meccs után elfogyott a sör. Azt mondták az amerikaiak, hogy ők ilyet még nem láttak.
3: Hitták őket, igen.
1: Tehát ennyire jó arcok, hát ennyire jó arcok. Kimentek az amcsikhoz, tudod, és azt mondják, persze, zabáljátok itt a hotdogot, még nem tudom, oké, leraboltak a sörkészletet, az ne, pedig Amerikában azért tudod, milyen készletek vannak. Mekkora sörök, milyen 6-os, 8-as, 20-as dobozok, tehát ott azért fura valami elfogy. Ők ilyet még nem láttak, azt mondják.
3: Ők voltak azok, akik hajót béreltek, ugye, mert hogy nyilvános helyen elvileg nem lehet alkoholt fogyasztani, és azt mondták, tudod mit? Akkor itt a hajó. És felszálltak rá, és csatakra vágták magukat.
1: Zseniálisak. Zseniálisak, igen.
3: Nagyon durván.
1: Egészen durván. Ja. Úgyhogy Bostonban volt, igen. Bostonban. Igen. Skótok miatt elfogyott a sör. Egész Bostonban. Az milyen? Az milyen? Hát nem kisváros Boston, aki volt már Bostonban. Azért az nagyon kemény. Á, imádom, nagyon jó egyébként. Úgyhogy ezek tényleg ezek jó hírek, meg azért lesznek majd jó meccsek. Na, szóval itt azért elindulnak az egyenes kiesések, ott azért már nagy találkozások lesznek. A zöldfoki szigetek a gyerekek továbbra is figyelnünk el. Így szóval van. Ők mikor játszanak, mi ugye elmegyünk Szabira, de majd is a közösbe bepakolgatjuk, meg ott azért azt figyelnünk kell, mert én annak a kis csapatnak nagyon drukkak, én imádnám azt a sztorit, ők tovább jutnának. Tehát, hogy az nagyon, nagyon jó az, az egész történet. Hogy
2: miért ne lehetne csoda gyerekek?
1: Nézzük már meg, hogy állnak a csoportban, hogy állnak. Még egy meccsük van talán Szaúd-Arábia, és ők két ponttal, ugye úgy van, várja, hogy Uruguayok vagy spanyolok játszottak, és minőtt döntetlen tosztak, tehát van két pontjuk, elvileg továbbjutó helyen lehetnek.
3: Nagyon expert vagy.
1: Tessék?
3: Nagyon expert.
1: Egy-két meccsre emlékszem. Egy-két meccs így megmarad. Hihetetlen, nem tudom miért.
4: Egyébként a memóriát, de ezt figyelem, nem csak ebben, nagyon durva.
1: Ilyen váratlanul beugranak, de nem, az közben megérted.
2: Az egyszerű dolgok meg nem mennek.
1: Persze.
3: Aztán semmi, aztán felborul a motorjával.
1: 10 év után meg nem tudom, hogy hívják a Júli férjét. Ezt ne kérdezz, hogy ezt érted. Tehát, hogy vannak dolgok, amik 20 évre visszamenőleg, de vannak dolgok, hogy tegnap elmesélsz, és üveges tekintettel nézek. Erről már beszéltünk? Igen, tegnap mondtam el neked 3 óra keresztül.
3: Ne menjünk el amellett a hír mellett, hogy Anna a tabella érele mozgott.
1: Hoppácska!
4: Oda mozog.
1: Hoppácska!
2: Pikachu letaszítva.
1: Megmondta az 5-0-át.
4: Megmondta az 5-0-át. Betippelt, és ez nagyon sok zsenia pont, ha Peti. Pontosan eltaláljuk.
2: Nem több pixel.
4: Hát úgy képzeld el, hogy de. Ja, és megmondom őszintén, hogy
2: sokat veszítettünk.
1: Figyelj, ezt megrakott tipmixen, mert az 5 az nem kevés. Ez nem, jól fizet a tipmixen.
4: Tudod, hogy Hanyarikat találja el telibe.
1: És lóvéra játszik?
4: Várjál, amikor ő lóvéra játszik, ilyen semmit mondoknál mindig. Ha azt mondod, hogy játszol lóvéra, akkor gyakorlatilag pénzünknél vagyunk, tehát hogyha így globálban nézem mondjuk egy 2-3 hónapot, akkor amennyit rákölt, azt vissza is nyerjük, tehát nincs mínuszba a Peti, de pluszba se.
2: Mert tudod, mi van, ha pénz van mögött, akkor elkezdesz agyalni.
4: Ez így
2: mert
4: van.
2: Mert ezt most így megkérdezted, hogy mi a meccs, így bedobta 5-0.
1: Bemondta, hogy 5-0, és beverte az 5-0-át, és elő vagy a tabellán.
4: Hát most ebben a pillanatban, igen, hát jó, hát jönnek a meccsek sorba, aztán majd letaszítanak, de Pikachu. Érted, Pikachu, nagyon jól tippel. De tényleg így azt mondom, hogy megvan a Petinek, tehát de ha ott van, hogy pénzért kell csinálni, nem, egyébként
1: Zseni.
4: Tényleg.
1: Ugye csak mondjuk, hogy van egy ilyen házi verseny, retrósok a Rádió Egyesek között, ahol aki akar benevezett, van egy bedobva ajándék, igen. És mindenki meccs végeredményre tippelhet, igen. És Anna ennek a tabellának az élén van. És Pikachu a második.
4: Igen.
1: És nem tudjuk ki a Pikachu.
4: Nem. Mondom, van tippem.
1: Pikachu. Na, az szép, megindultál, mint a tolófájás írek. Ez jó, figyelj, ez tök rendben van. Tehát ez menő. Egy menő a Peti azért, tényleg.
4: Ért hozzá, szereti.
1: Ért is hozzá, igen.
3: Tippmix tippekért kövessetek be.
1: De tényleg.
4: Tényleg azt kellene, igen, tényleg. Nagyon-nagyon vágja. Mindig mesél érdekességeket. Mindig a legek a foci VB-nél.
1: Én most ezt a Messi, én alapszinten követem, nézd, most ez a Messi Mester 3-as jön a Ronaldo, ő is lő 2-t, ezt nagyon szerettem tegnap ezt a sztorit. Mondom, mekkora lenne a világ két legjobbja egymásra rádobja, egy 39 éves, egy 41 éves, érted? Ez körülbelül olyan, mintha mi rádióznánk, és jönne két 80 éves, és két hét múlva megkapnánk az adatokat, hogy mindenkit megvernek.
2: És azonnal elkezdődik, gyerünk!
1: Azonnal leghallgatottabbak, tudod, és így állánk, hogy ne mondd, hogy a VB két legidősebb játékosa, vagy szinte a legidősebb játékosa egymás után bever két Mester 3-as, milyen nagy sztori lett volna. Nem?
4: De.
1: Milyen szép történet. Ha szereted őket, ha nem, hogy ahogy a Rafael, a Nadalnak, a Roger, meg a Beckernek, a Sampras, meg a Mitoly, hogy ez a két csáv, ez hogy tudja egymást előre vinni, hogy a Roliba tuti benne volt.
4: Benne.
1: Hogy a rohadt életben, hogy mindenki a Messiről beszél a VB-n. A csávót nem láttam ennyit futni nagyon régóta. Ott volt, harcolt, gólt akart lőni, becsúszott, ment.
4: Olyan
1: éhes volt a gorra, úgy tömték a portugálok a második fél időben, hogy meg lenne a Mester 3-as, 3-ra elsírom magam. Ez egy zseniális.
4: Tényleg.
1: Ez milyen szép történet, nem? Lőttél 3-at, lövök 3-at.
2: Hát én is,
1: azt a mindenit.
2: Nem volt szép, hogy az utána a következő interjún ugye valaki szóba hozta Messi nevét, és így elfordult a csáv, és mondta, hogy következő.
1: Az nem elegáns. Az nem elegáns.
2: Nem.
1: Igen, nem elegáns a Messivel sokszor.
2: Kicsit durci volt. Valószínűleg amiatt, hogy nem jött össze a mester hármas. Ugye, mert pont azt akartam mondani, hogy a Messi megcsinálta a három gólt, még ott valakit mondott, és így a csávó elfordult.
1: Igen. Az tök szép, amikor valaki úgy elegáns, tudod, hogy ahogy mondjuk a Roger volt a Nadal, ők még szerették is egymásnak, barátok a Nadal, vagy a Gyoko a Rogerrel.
2: A Bocskorral.
1: Ahogy én a Gáborral. Érzitek ezt az öreg szagot? Ja.
4: Igen, de a Nadal nem volt például a Djokovic-sal.
1: Nadal Djoko nem. Nadal Djoko nem. Federer Djoko is. Nem,
4: és a Djokovic nagyon elegáns volt. Ő egy talpi ember. Imádom.
1: De aztán jóba lettek.
4: Hát jóba. Igen. Igen, de az egy nagyon ronda dolog volt a Nadal.
1: Jó, de a Djoko is azért csinál dolgokat. Tehát, amikor
4: nem, a Djoko nem csinált semmit.
1: Hát, amikor a Djoko megverte a Rogert, nem tudom, valamelyik Grand Slam döntőben is, odállt az apja a kamerához, és azt mondta, meghalt a király, éljen a király.
3: És nem.
4: És milyen igaza van.
1: És utána még a Roger húzott, és utána a Roger nyert még 8 Grand Slamet, úgyhogy agyon vágta a Djokót azért sokszor. Ott a szerbek azért tudnak sokszor nem elegánsak lenni.
4: Ő egy nagyon elegáns ember.
1: De egyébként én azóta is megkedveltem a Djokót. Nagyon-nagyon szeretem, igen. Na jól van, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Hello, egészségedre. Jani, mi újság? Honnan hívtál minket?
5: Most éppen Pestről. Nagy Kanizsára megyek majd a kollégámmal, úgyhogy most még egyelőre Pesten vagyok.
2: És hol laksz? Melyik város?
5: Tessék?
2: De kanizsai vagy egyébként?
5: Nem. Pest megyei vagyok. Tehát pesti kerületben rakok. Csak a munkám véget az ország szerte járunk mindenre, aztán éppen most Nagy Kanizsára kell majd eljutni.
2: És mi a munkád véget?
5: Biztonságtechnikában dolgozok, tűzjelző berendezéseknél a levő foglalkozó céggel.
3: És odaállsz egy gyújtóval ilyenkor?
5: Nem, annál egy kicsit azért összetettem meg, azért jobban hangzik a dolog. De ez attól is függ éppen, hogy milyen fajta rendszer kell tesztelni. Tehát füstérzékelőt, hőérzékelőt, mindenfélét, tehát nem csak öngyújtó kell hozzá.
2: Te miattad kell néha nekünk is elhagyni az épületet? Tudod,
5: azt nem mondanám, hogy miattam, mert hozzátok nem
2: jó, járni. Na, értelek. Tehát nálunk is lesz, most lesz, vagy most volt ez most a kivezénylés?
5: Azt mondta, Anna, most volt.
2: Most volt, túl vagyunk rajta. Na és kivel játszanál?
5: Hát én a Balázsra.
1: Na!
2: Vigyázz vele, ma nagyon fókuszált.
1: Ma nagyon ott vagyok. Egyébként tényleg kipihentebb
5: vagyok. Reméljük, hogy ez a motoros balhéz éppen reggel kibillentette ebből az egészből.
1: Figyelj, ez semmi. Egyszer már föl kellett borulnom, így egy kicsit több alázattal ülök majd a motoron. Mert ez már érett, hogy valami történjen, mert elég nagyképűen motorozom egy szápolóba a városba. Egy bukós zsakkal, úgyhogy... Valami nem baj, néha valami történik. Jó, az ezt egy jelként kell fölfogni. Jól van, játszunk akkor egyet. Én kész vagyok.
2: Jó, akkor indítom is. 3-2, gyere!
1: Na, itt vagyok.
5: Figyelek.
1: Miért engem választottál, Jani? Megvan az indok?
5: Vagy nincsen. Ötletem sincs egyébként.
1: Csak úgy?
5: Megmondom őszintén, már nagyon régóta próbálkozzátok jelentkezni. És
1: régóta az mit jelent? Mióta? Évek óta?
5: 3 éve nagyjából.
1: 3 éve?
5: Aha.
1: Az tényleg
5: nagyon
1: sok.
5: Nagyjából olyan 3 éve, és eddig sosem volt nyilván alkalmam, úgyhogy mindig filózta vagy a Feri, vagy te, és...
1: És aztán végül így lett.
5: Hát, mondhatjuk így is. Egyébként, mikor mentek szabadságra, várjátok már?
1: Szabadságra? Jövő héten szabadságra megyünk, egy hetet pihenünk, aztán jövünk vissza.
5: Mentek valahova? Lesz valami nyaralás? Egyébként, személyenként?
1: Hát, össze-vissza megy mindenki. Belföld, külföld, ide-oda. Sokfelé. Kirajzunk ilyenkor, sokfelé megyünk.
5: Motorozni mentek?
1: Terve van véve egy motoros túra is, így van.
5: Itt
1: motorozol?
5: Földön, vagy hol?
1: Hogyan? Mit mondtál? Ott valami volt?
5: Ez elment.
1: Ki mondta?
5: Ez elment.
1: Elment?
5: Szerintem egyelőre... Hogy mondja?
1: Megtört a rendület.
5: Elment. Megadom.
1: Elment, megadjuk. Nem akarjuk elvenni. Igen. Megállítottad, volt már, hogy egy fél nemet elfogadtunk másnak, úgyhogy elfogadjuk, jó? Megkapod, akkor nem veszük ezt most el, nem vagyunk ilyen szigorúak.
5: Köszönöm.
1: Volt ilyen de mivel észrevetted, igen, meg nem mondtad végig.
3: Le is fogyott tőle.
1: Igen. Viszont jó volt a játék. Pörögtél, kérdeztél. Ha most ez egy nyomi játék lett volna, még lehet el is veszünk, de így, hogy így lendületben voltál, ez.
5: Hát örülök neki, köszönöm szépen.
1: Tényleg ügyes
5: voltam. Már egy párszor lejátszottam az agyamba egyébként, hogy miket lehetne úgy feldobni témának személyenként nektek, meg azt, hogy lehetne ezt megpörgetni, de hát nyilván ilyenkor egészen más.
1: Igen, más azért játékban, de flott volt. Kérdeztél, beszéltél, tökre megadható, úgyhogy nincs ezzel baj. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj.
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jó voltából.
1: Jó volt.
5: Abszolút nagyon jó hangzik.
1: Tökre megérdemled. Örülünk.
5: Köszönöm.
1: Köszi, szép nyarat, ciao.
5: Legyen nektek szép napotok, fiatok.
1: Neked is, ciao, ciao, hello. Balázs jobban elpopsizták, mint a Jóskát Brüsszelben.
2: Nem, azért.
1: Csá, jó esemes, te jó, te szeretem. Jóskát.
3: Élvezte is.
1: Jóskát Brüsszelben. Igen, ez jó. Ja, Istenem, jól van, gyerekek. Oké, megyünk akkor. Jó?
2: Aztán... Mi van, ma szerda van, és akkor van rovatunk? Hát... Utolsó szerda.
1: Ú, de jó vagy.
3: Állj, tényleg.
1: Állj.
2: Utolsó szerda van szerintem, mert már
1: szoktunk? Jövő. Mert jövő, te nem vagyunk.
2: Meg már július.
1: Ezt nem hiszem, hogy
2: szerdán július.
1: Megint elment egy hónap.
3: Mindjárt végén
2: lesz is tesztünk. Lesz is ma tesztünk. Megint elment egy hónapra. Az idő múlásáról hoztam nektek egy tesztet, hogy tudjátok-e lassítani ezt az érzést. De szerintem ránézésre nem.
3: És egy kicsit megállasz.
1: Megőrülök, hogy megint elment egy hónap.
4: Igen, be van írva, igaz van a Ferinek. 24-e Jónás.
1: Hát gyerekek.
4: Igaz.
1: Hát akkor 8-tól. Én imádok mocskos titkokat meghallgatni, bűnöket, megcsalásokat, szexeket. Igen, válásokat, nyomorúságokba tocsogni. Nagyon szeretjük. Jó, hát akkor 8-tól. Nem, annyira gyorsan mennek a hónapok, hogy ezt nem tudom megérzni, de akkor 8-tól gyógyunk egyet. Ez jó. A nyár előtti utolsó lélektisztító gyónás, hogy mindenki úgy forduljon rá nyárra, hogy tiszta lélekkel kövesse el a további bűnöket, amiben él és tocsog, úgyhogy akkor gyónunk tényleg. Hát mert jövő tél ilyenkor már egyébként július?
2: Így van, szerda, pont azt hiszem az első.
4: Igen, jól mondom,
1: igen.
4: Szerda első.
1: Nyomorpornó írja Meli, aki mindig nagyon örül a gyónásnak, mert mindig mondja, hogy ő ezt nagyon szeret. Egyébként tényleg így van.
3: De Meli küldött már bármit, vajon?
1: Vissza lehet nézni a Viber üzenetét.
2: Igen.
1: Gyerekek, akkor 8-tól, jó? Még fújjunk egyet, és akkor 8-tól akár gyónhatunk. Gyónhatunk is egyet. Egy perc van, 7 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
7: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
8: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
0: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a Midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
8: Három dolog a tudatos babaváráshoz. Te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
9: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
10: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. MR-vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
11: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus várja pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
12: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
13: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Scion 5 DMI egy tágas családi plug-in hibrid SUV, ráadásul a komfort változat már 11 millió 690 ezer forintul a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Miskolcnál. Ez nem autó, ez BYD.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodorót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak.
0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kombinált látogatójegyek igényelhetők a hevesi kiállítóhelyekhez. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Hevesvárosért közalapítvány lehetőséget biztosít civil szervezetek, egyesületek, intézmények és munkahelyi közösségek számára kombinált látogatói jegyek igénylésére. A biztosított kombinált jegyekkel az alábbi helyszínek látogathatók: halászkúria kiállítóhely, sakktörténeti gyűjtemény, hevesi füves puszták látogatóközpont. A rendelkezésre álló jegyek száma 1500 darab, az igénylés benyújtásának határideje pedig július 10-e. Az igényléshez tartozó űrlap a hevesi hírportálon megtalálható. A Múzeumok Éjszakája ünnepén egy különleges filmet láthattak autentikus környezetben azok, akik ellátogattak a hevesi halászkúriába. A film

0: házi kedvencekre figyelmeztet itt Hebes vármegyében is az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára. Ezekben a hónapokban itt Heves vármegyében is a turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint volt. A bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Már egészen minimális esélye van futózápornak, a kánikulában legfeljebb. A többfelé élénk, északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl majd a levegő, délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki, Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!

0: 7 óra után 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgató. Megtömtétek a kis pacitokat? Ettél te is? Te nem szoktál nagyon reggelizni. Ettél?
1: Most ettem kivételesen, igen.
0: A Lackó behozott nekem egyet.
1: De mert a Lackó pontosan ismerték, és ő tudja, hogy ha leteszi a kaját az asztalra, akkor elkezdesz csipegetni.
0: Nem, tegnap ez a haltepertő halászlé, ezzel nekem egy napig megvagyok. Úgyhogy ha valaki még éhes, gyerekek, egyetek.
1: Hány órakor etted?
0: 10-kor, 9-10-kor este. Ez nekem.
1: Neked még kitart?
0: Micsoda, 3 napig fosok. Nem, ez ilyenkor nekem kimarad egy reggeli ebéd simán, én ilyenkor böjtölök. Nagyon szeretek így erre nem reggelizni, hanem akkor így egy fél napot így tisztulni. Mert erre még zsátolnám ezt a kolbászos, tojásos reggelit. Ha,
2: Mondjuk hánykor etted a vacsit?
0: 9, most ez késő volt, 9:30.
2: Igazi, jó.
0: Ez a klasszik magyar ember. Zsíros, halas, tocsogós, fehér kenyeres. Ez úgy nagyon odavág.
1: Az a baj, hogyha a vacsorát nagyon megtolod, akkor másnap reggel borzasztó éhesen ébredsz. Én legalábbis így vagyok. Tehát, hogyha nem vacsorázom, akkor másnap egészen délig simán kihúzom.
0: Kitágul a gyomrod. Azért. Én általában nem vacsorázom. Tehát, hogy nem is azért, hogy fogyókúrázom, kihagyom. Szeretek egy üres gyomorral lefeküdni. Tök jó érzés, mert jobban alszom.
2: Júli egyébként sunyít.
0: Igen?
2: Aha, a reggeliknél mindig az van, hogy ugye mi ilyenkor kirohanunk, mindenki kajál, közös izé, evés van, és Júli így mindig nem, és azt egy fél óra múlva kimész, és látod ott
0: üli. Édesem, maradékra megy. Olyan, mint egy gondoskodó szülő, aki először megeteti a gyerekeket, és megvárja, hogy mi marad. És akkor a maradékra rámegy egy kicsit, még jó, ez a maradék, ez jó lesz nekem.
1: Amikor már vállalhatatlanul hangosan korog a gyomrom.
0: Akkor kimész, és még a maradékra rámész egy kicsit, de mondom, én most nem kérek semmit, úgyhogy nyugodtan. Laci behozott ide egy svéd asztyalnyi ételt. Ja, azt mondja, hogy a zenei szerki miért nem megy Szabira, Jani Zalából. Azért, mert nincs. Hát halljátok a zenéken, nincs zenei szerkesztőnk. Három éve halálozott, az berakta így nekünk, és azóta tulajdonképpen ez van. Mi sem tudjuk ezt már követni, gyerekek.
1: Tolok nektek ma egyet, jó?
0: Jó, na. Egy ilyen életről lejövős. Túl jó kedvünk van, túl jó a lendület. Te gyere, tedd ezt tönkre 7:30-kor. Mutassál valamit, de ne, jöhet tényleg egyébként. Jó. Nyár van, belefér egy-két jó zene, belefér más zene, beleférnek limonádép témák, sok zene, minden. Kitört a nyári szünet, nem? Tudjátok, nem kell megfeszülni.
1: Olyan csapatos veretőset, vagy olyat, amire a Zsuli se elkezdte
0: szállni? Rád bízom. Itt, amit akarsz. Amit akarsz.
2: Amit kívánsz.
0: Csak legyen fellelhető az interneten. Tehát valami ilyen sötét bugyrából a zenei világnak azt hozzat, hogy azért az neten megtaláljuk.
1: A neten mindent megtalálsz.
0: Lépésben haladunk, M7 Árnoktól Áltörök Bálintig. Kaptuk SMS-ben, csak így lehet ma veletek érdemben kommunikálni. Ha Ronaldo gólt rúg Kolumbia ellen, mesternemest, akkor fogtok foglalkozni a 30 éves betegszállítóval, aki titokban Edgénen képzeli magát. Barnabás, írd le, hogy mire gondolsz pontosan, és akkor foglalkozunk vele, vagy küldd át a cikket, de ezt hát így nem értem. Nem vágom ezt a hírt.
1: Nem ő a kanibál?
0: Aki evett embereket?
1: Hát, nap tele volt vele.
2: Az nagyon kemény.
0: Gyerekek, én nyárban negyed annyit netezem. Tényleg, tehát, hogy motorozom, élek, nem tudom a híreket.
2: De ez nincs meg neked, ez a sztori?
0: Mondom, nagyon keveset vagyok neten.
1: Pedig az összes Viber csoportunkba beraktuk.
0: Nyáron a képernyő időm az 6-7 óráról 3-4 órára csökkent. Komolyan mondom, nem tudom. A Viber se figyelem.
2: 3-4 óra, ebből is 40 perc pornó.
0: Így van.
2: Most nézd.
1: Nincs egy a végére.
2: Minőségi szórakozás.
0: 5 perc pedig meleg pornó.
1: Én sem vagyok a régi.
0: És ezért csak 43 perc pornó a képernyő időm. Nem, de majd akkor beszélünk róla. Ember, te vett?
2: Hát nagyon kemény. Olyanokat találtak nála. Agy, otthon, emberi arc.
0: Tegnapi hír. Azért ez át szokott menni, de akkor tényleg nagyon nem vagyok net közelve, gyerekek. Hát nincs idő, nyáron nincs idő netezni, nyáron élni kell.
1: Nyáron nincs idő embert tenni.
0: Nincs idő embert tenni, igen. Kapott gól nélkül veretlen egyelőre a magyar válogatott.
2: Igen.
1: Szépen menetelünk.
0: Igen. Azt írja Laci, hogy direkt nem tette be, mert annyira durva a hír.
1: Igen.
0: Ha, most gondolom, már ő se teszi be. Ez kaján mosolyal szokta behozni a arcán, és itt van még valami.
2: De mi van?
0: Öregszel. Öregszel, Laci, öregszel. Egy ilyen hírt nem teszel be.
2: Nézzétek meg a képeket.
0: De hol van már a régi Laci? Jó, megvárjuk, akkor még akkor. Már iskolában sincsenek a gyerekek, úgyhogy nem kell igazából
1: olvasd
0: semmit.
1: Olvasd el a szünetben, aztán majd meglátod, hogy mit lehet belőle kihozni.
0: Igen.
1: Emészthető-e?
0: Megnézzük, ránézek, majd tényleg elkerült a figyelmemet, igen. Azt mondja, hogy viszont az Zalai Jézus, ez megvan, ez a hír, beszéltünk róla, gyerekek. Persze. Beszéltünk róla, ő ugye, hát én nem is tudom, hogy ő pontosan mit csinál, de most ítélték el.
2: A Teskándi Jézus, a következő.
0: Beszéltünk róla.
2: Így van, tette Zala megyében, ugye, hát egy kis közösséget kovácsolt össze saját magának, amiben van beugró. Hát egyértelmű, akarsz tartozni valahova, akkor ott pénzt kell adni. Ezt jótéteményre fordítja a rendes ember ugye a közösség fejlesztésére. A Teskándi Jézus személygépjárműveket vásárolt magának nagy értékben, és hát egyéb luxus szórakozási formákra költötte, és a Teskándi Jézus megvilágosodván saját magától érezte, hogy a hívei között jelenlévő ellentétes nemű jóképességű hölgyek, asszonyok, hát az ő érintésére, szeretetére vágynak.
0: Óriási.
2: Innen, itt óriási. És várjál, mert a pénz még igazából nem is volt így, így nagyon nem verte ki a biztosítékot. Ugye Teskándi Jézus né, tehát a párja, verte ki a balhét, hogy hát ott egy-két hívet a Teskándi Jézus, hogy is mondjam,
0: meggyógyított. Igen. Jézus reinkarnációjának gondolta magát, ugye erről beszéltünk, erről a hírről, nagyon szeretjük. És ugye hát, amit te is mondasz, ugye, hogyha hozzáforduló betegeket, ugye pénz ellenében, szolgáltatás ellenében, nagyjából 20 millió csalt ki a követőitől, Jézus reinkarnációjaként. Tehát már önmagában imádjuk ezt a hírt. Ő az igazi neve? Ő az igazi neve. Ugye elfogató parancsot adott ki ellene a rendőrség.
1: Igen. Ez volt az, akinek volt egy betelefonáló hallgatónk, ahol aki mesélte a fiatalember, hogy az édesanyja nagyon sokat járt hozzá, és egyszer ő is volt nála, és akkor bevezette valami szobába, ahol volt néhány szentkép a falon.
0: Igen. Na ő az, igen. Az... És telefonáltak hallgatók, akik jártak nála, vagy vitték hozzá rokonukat gyógyulni.
1: És kinyitotta a sziklasírt is.
0: Kézzed, az van, hogy a korábban kiszabott börtönbüntetés 4 év 6 hónapra elnyitették, nem vonult be a börtönbe, bujkál. Rap szerint elképzelhető, hogy külföldön tartózkodik. Turkoly Miklós Endre, ugye így körözi a rendőrség. Hát ha ránézel a képre, azért látod, hogy nem Jézus reinkarnációja. Legalábbis Jézus nem volt ilyen rossz bőrben, a Zalai Á Jézus. És körözi a rendőrség, ugyanek is Al Capone nem vonult be, nem kezdte meg a börtönbüntetését, és most azt találgatják, hogy lehet, hogy külföldre menekült, nincs meg. Az is lehet, hogy szublimálódott.
2: Igen, az a baj, hogy a rendőrség, és ti sem veszitek a jeleket, hogy az egész dolog, ami most történt vele, az sajnos álságos, ugyanis a Teskándi Jézus
0: fölszállt a mennybe.
2: Tehát, hogy minden vád, amivel őt illetjük, az hamis, mert ő tényleg a...
0: Harmadnapra.
1: Igen. Akkor most áruhában van, tehát levette a csuhát, és akkor most mondjuk felvett egy farmát.
0: Na ez érdekes, hogy azon gondolkozom még, hogy ha menekülnék a rendőrségtől, hogy menekülsz? Tehát mit csinálsz? Mit jelent, hogy kimész Spanyolországba, egy rokonodhoz, elbújsz egy házban telefon nélkül, és a következő 30 évet ott akarod leélni? Hogy kell menekülni jól a rendőrség elől? Ez mit jelent? Nem értitek, húsvétkor kerül elő. Nem bújkálsz zarándoklatomban. Hogy a francba menekül egy Á Jézus a rendőrség elől?
2: Keresel egy országot, amivel nincs kiadatásunk, és igen, gyorsan veszel egy röpjegyet.
0: Oké, és onnantól kezdve a létedet, az életedet azért az valahogy finanszírozod. Tehát, hogy nem tudsz időkvégezetéig bújkálni. Pénzbe kerül, kajánod kell, ki kell mozdulnod. Nem bújkáltam még a rendőrség elől, lehet, hogy nem ennyire bonyolult. Meghúzod magad valahol egy rokonnál, és éveket leélsz úgy, hogy ki sem mész az utcára, vagy kimész, nem, mondjuk egy spanyol ingatlanból kimész, ott nem biztos, hogy egyből megtalálnak.
2: Igen, de ott van kiadatás, tehát keresel, és hogyha mondjuk ez más vallású ez az ország, eddig Teskándi Jézus volt, most majd nem tudom, Csatakungai Buddha lesz.
0: Igen.
2: És újra kezdi a csáv, ott is fölépíti ugyanezt a dolgot.
0: És ott fog gyógyítani.
1: De igazából nem is kell elmenni külföldre. Hát Magyarországon is simán el tudsz bújni úgy. Hát titeket hányszor igazoltattak, lépett oda hozzátok a yard az utcán, hogy akkor vedd elő a személyigazolványodat. Engem még soha a büdös életben.
2: De várjál, átköltözik mondjuk Somogyba, vagy átköltözik?
0: De akár, és él ugyanúgy.
1: De néhát most a hány fotót, arcképet látsz egy nap, 1000 milliárd.
0: Nem
1: most
0: tudnám.
1: Fel tudnád idézni, a szembe jönne veled az utcán, akkor azt mondnád, hogy te vagy az.
0: Nem. Írja valaki, ő úgy néz ki ezen a képen, mintha éppen most mászott volna le a keresztről. Egyébként igen. Tehát, hogy azért nagyon okosnak kell lenni, hogy elhitt, hogy ő a Jézus reinkarnációja. Tehát azért ez nagyon-nagyon kemény. Éhezni nem fog, mert a hal ott a kosár, ott a kosára végtelen mennyiségű halat meg bor csinál. Igen, az Zalai Á Jézus.
1: Hát a vizes felületek környékére nem menjen, mert árulkodó lesz, hogyha végig sétál.
0: Éveken át tévesztette meg a hozzáfordulókat.
1: Igazi szemben.
0: Éveken át. Az anyagi javak megvetését, a testi-lelki tisztaságot hirdette, hívei pedig nem sejtették, hogy adományaikkal a férfi luxus kivitelét, luxus életét finanszírozzák. Hogy miért mindig ennyire egyszerű ez a dolog, de tényleg. Na, Zsül megnyitotta, tett ki Zsül képernyőre, Zsül megnyitotta az elfogató barancs alapján kiadott fotókat. Hát azért ott vannak érdekes fotók, de én se jelenteném, ha látnám valahol, megmondom őszintén. Tehát, hogy azért, hú, azért
1: rádiolja.
0: Azt a mindenit. Megnyitottuk a rendőrség oldalát, polisz.hu-t.
1: Ez egy virágcsokor.
0: Összesen 10 000 találat van fönt, tehát 10 000 arc van fönt, akiket köröz a rendőrség. Mondhatni, akkor azért olyan nagyon nem sikerül őket megtalálni, ha 10 000 arcot keresnek jelen pillanatban. Hát ránézel így az első 3 sorra, azért az 6 000 év börtön, nem?
1: De mondjuk Tíme, ha velem szembe jönne, őt lehet, hogy megismerném őt, a szemöldökéről.
0: Én azért azt mondom, hogy Csikós Jánosné nem tudom, hogy mit csinál, de nem szeretnék vele találkozni egy sötét sikátorban. Azonnal odaadnám a briefkómat Csikós Jánosnének, mondom, tessék Jánosné, vigye.
2: Telefon kocsikulcs.
0: Igen, telefon kocsikulcs. Azt a mindenségit neki.
1: És vajon Bernát Levente Zsolt miért került fel 2-szer?
0: Azt a mindenit. Azért felhívom a figyelmeteket, hogy Radui Sándor egy sötét sikátorban azt mondja, hogy Juli, a pénztárcádat, a ruhádat és a motorodat, azt szerintem nagyon gyorsan add.
1: Én igazából ezeknek bármit odaadnék. Elnézem itt ezt a listát. És itt van ezek között a Jézusunk is valahol?
0: Ott keresd már meg Tújkor Miklós Erdét egyébként, hogy ott van a Jézus. Azért az egy jó kérdés, hogy volt utolsó vacsora az eltűnés előtt? Homlokon csókolta valaki Miklós Endrét, mielőtt egyébként igen, valaki 30 pénzért elárulta, kidobta föl. Kiment oda hozzá a kertben, a Getsemáné kertben, és csókolta homlokon, hogy lássák, hogy figyelj, ki a megváltó.
1: Ez a hapsi olyan, mint a középiskolai tanár.
0: Ez a hapsi nem, ez a hapsi olyan, mint egy nagyon rossz állapotban lévő 70 éves magyar tanár. Nő.
2: Igen.
0: Magyar tanár nő, napi 3 doboz szimfónia után. Tehát, hogyha te így nézel ki hosszú évek után luxusautókkal és sok lehúzott emberrel, nem akarom ezt csinálni. Tehát,
1: amikor rabosítanak, akkor mint a klasszik amerikai filmekben, akkor csinálnak egy ilyen
0: igen,
1: szemből
0: oldalakot. Ez az a fotó.
1: Ez az a fotó, ez nem a személyi igazolványa.
2: Látszik, hogy nem vagy boldog.
0: Szerintem ez a rabosítás fotója. Igen, felismeri, tegyen bejelentést. Igen, nem a férfi, na ezt megkérdőjelezem a fotó alapján.
1: De és ilyenkor, hogyha én mondjuk felfedezni vélem a reinkarnálódott Jézust, mondjuk a Tököli úton sétál velem szemben,
0: teszel egy bejelentést,
1: akkor ők kivonulnak, tényleg kijönnek arra, hogy én azt hiszem, hogy azt láttam, hogy itt van velem szemben.
0: Akkor ők valószínűleg kijönnek. Igen. Nem tudom, hogy a 112-ben betelefonálsz és megmondod, hogy jó napot kívánok. Szerintem a Tökölitől láttam Turkoly Miklós Andrét.
1: Igen,
0: erre azért, hogy nagyon megmozdulnak. De én azt nem értem egyébként, hogyha ő már bizonyítottan ezt csinálta évekig, 20 milliót lehúzott, akkor ott miért engedik még utána szabad lábra? Miért nincs szökés, elrejtőzés veszélye, tanúk befolyásolása? Nincsen. Évekig csinált egy ilyet, évekig kiderült, hogy sok-sok 10 milliót szedett le emberekről. Miért nem vágják be 30 nap előzetesben?
2: Valószínűleg ez, mert nincs hely.
0: És azt mondják, hogy szabad lábon védekezhet. Úgyhogy egyébként az elrejtőzés veszélye nagyon fent áll egy ilyen típusú embernél.
2: Igen, csak mondjuk van mellette 5 gyilkosság, vagy érted, nagyobb, hogy hívják, bűn, akkor őket fogják bentartani.
0: De ha, tehát egészen nincs hely.
1: Igen, de szerintem egy lábperecet nem tesznek rá ilyenkor legalább.
0: Egyébként az se rossz, hogy ahogy valamit dobjanak rá. Judás dobta fel, ki más, igen. Volt, amikor szóltam a rendőrségnek, láttuk egy embert, akit köröznek, azt mondták, jó, nem jöttek érte. Ezt mondom, jó, tehát, ha te betelefonálnál a 112-re, én nem gondolnám, hogy nagy erőkkel egyébként Turkoly Miklósért kivonulnának a Hungária körútra. Tehát, hogy igazából nem nagyon tudnak vele mit csinálni. Érted? De a rendőrség imidzsének se olyan fura, nem, hogy itt van a nagy magyar rendőrség, óriási állami apparátusa a pénzzel, és a Zalai Já Jézus meg nem tudom, ott hagyja őket, aztán bújkál szabadon. Lehet, hogy aztán pikpak meg lesz. Ugye nem olyan rég tűnt el. A június 11-én adták ki a körözést, mert hogy hát nem jelent meg, vagy nem vonult be, vagy onnantól ezen nem adott életjel.
1: Van ilyenkor valami nyomra vezetői díj? Tehát, ha én Turkoly Miklóst meglátom az utcán...
0: Szerintem állampolgári kötelezettséget.
1: Igen, igen. Nem kapok egy plecsnit, vagy valami oklevelet esetleg, valami mörcsöt.
2: Hát, ha 3-at egy napon belül elfogsz, akkor szerintem van kitüntetés, vagy fölnyomsz.
0: Egyébként tényleg fura, hogy a mai technológiával nem tudnak valamit a lábára dobni. Nem? Tehát, hogy oké, meg kell mondani, fia, sok embert nyomorítottál meg, beteg emberekkel. Nekem ez kiemelt lenne. Tehát, aki beteg embereket nyomorít meg, és rákos végstádiumban betegektől kér még el 20-30-100 000 forintot, és nyomorítja meg őket, egyrészt adja meg a gyógyulás lehetőségét, kettő hitegeti őket, és még pénzért le is veszi, az azonnal minimum előzetes vagy karperez, de te biztos, hogy nem tudsz elmenekülni, mert az egyik legaljasabb dolgot csinálod, az, hogy beteg embereken próbálsz még pénzt keresni, és az ő nyomorúságukon és betegségükön élősködsz.
2: Oké,
0: nem?
2: De ez csak csalás kategóriába esik, érted?
1: Tehát nem olyan súlyos.
2: Ja. Igen, hogy ez tulajdonképpen nem egy súlyos bűncselekmény a csalás.
0: Aha.
2: És jó, ezt követte.
0: Hát lenne most fontosabb karperec is az országban, igen, na ezt látod. Én is látom.
2: Na lenne most, lehet, lenne hogy most foglaltak a karpereceink.
0: Lenne most kire föltenni, tehát azért ezt lehet látni. Igen, valószínűleg Punci Imrénével bujkál valahol. Igen, lábperec volt rajta, csak a cukorbetegség elvitte a lábperec. Igen.
1: Valószínűleg nagyon együttműködő volt a hatóságokkal. Akkor, amikor elkapták, akkor rögtön beismerteltették, nem fellebezett, és a többi, és a többi, és akkor ilyenkor gondolom van egy ilyen, hogy mekkora az esély annak, hogy akkor ő megszökik. És akkor ezt szerint osztogatják ezeket a karpereceket.
0: Valószínűleg ez van, igen. A főnökömet felismertem a police.hu oldalán, de ő adja a fizum, mit csináljak?
2: csak nem nyomott föl.
0: Az milyen? De azért ez kemény ez az oldal, ez a police.hu, tehát hogy azért
2: vannak
0: arcok, igen. Azért ez keményen néz ki a toplista. Körözési toplista. Figyelj, megőrülsz, van ilyen, hogy körözési toplista, ezt tésztük meg az elején.
1: Na, az elsőre kattints már ránál, ami. Mert ugye mindenkinél van egy leírás.
0: Azt a mindenségit neki. Laci bátyámnak előre azt mondja, hogy figyelj, pénztárca, motor, bukós, és akkor mesztelenre vetközöm Laci bátyámnak. Nem is azt mondom, hogy figyelj, haver, még megmondom a PIN-kódomat, azt is vidd el.
1: Betöréses rablás szerintem.
0: Betöréses rablás, várjál.
2: Rablás, igen.
0: Aha, igen, nem írják a körözés, csak hogy szabadságvesztés letöltése céljából körözik. Kapcsolódó körözések, leírás.
2: Na, kattints vissza, mert van olyan,
0: igen.
2: Ahogy hívják, oda néz, díjkitűzés, ott a legszélén díjkitűzés.
0: Díjkitűzés van a Nándorra. Hát Nándor, hát mit csináltál, mennyi a díjad, várjál, rámegyek. Hát
1: vagy gyilkosság, vagy nem jön vissza.
0: Nyomra vezetői díj 2 millió forint.
2: Júli! Hát gazdag leszek kicsi.
1: És mit?
0: Ember csempészés miatt kiszabott szabadságvesztés letöltése céljából körözi, 2M, ha meglátod valahol. Hát nem mondd, hogy ma nem keresünk mindenhol Nándort.
1: Bohatos Nándort hol keresem? Egy ember csempész hol bujkálhat vajon?
0: A mindenségét neki. Ú, de nem szeretnék ezen a listán lenni. Ugye, hogy a nyugodt alvástál azért nincs jobb. Ugye, hogy így ne keressen az ember sokat, ne lopjon, ne csinálj, legyen tiszta lelkis, mert aludjon jól. Ez.
1: Arcra egyébként nem is annyira antipatikus. Tehát, hogyha így ránézek...
0: Igen, kell utána adózni, kérdezi valaki. Na jövő, mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
3: Július 2-3-4.
4: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
5: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepelt velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
6: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint, a 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: leves, legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egy különleges film, autentikus környezetben köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A Múzeumok Éjszakája ünnepén egy különleges filmet láthattak autentikus környezetben azok, akik ellátogattak a hevesi halászfúriába. A filmben Gróf Andrássy Gyula monumentális lovasszobrának újraalkotását, az eredeti szobor történetét, a néhai és jelenlegi alkotói folyamat párhuzamait és eltéréseit követhette végig a néző, de a lényeg a szobor születés fázisainak bemutatása volt, a szakmai alkotói folyamat művészi színvonalú rögzítése által. A vetítés után borkóstoló és kötetlen beszélgetés közben reflektálhattak a vendégek a látottakra, írja a Hevesi Hírportál. A Hevesvárosért közalapítvány lehetőséget biztosít civil szervezetek, egyesületek, intézmények és munkahelyi közösségek számára kombinált látogatói jegyek igénylésére. A biztosított kombinált jegyekkel az alábbi helyszínek látogathatók: halászkúria kiállítóhely, sakktörténeti gyűjtemény, hevesi füves puszták látogatóközpont. A rendelkezésre álló jegyek száma 1500 darab, az igénylés benyújtásának határideje pedig július 10-e. Az igényléshez tartozó űrlap a Hevesi Hírportálon megtalálható. Több hevesi ingatlant hirdetett meg az önkormányzat. Pályázati ajánlat benyújtásának módja papír alapon, zárt borítékban a 3360 heves Erzsébet tér 2, vagyis a Városháza titkárságán benyújtva. A pályázat bontásának időpontja és helye július 6-a hétfő 12 óra 15, a helyszín pedig a polgármesteri kis tárgyaló. A meghirdetett ingatlanok sora a hevesihírportál.hu oldalon. Országos gyermek életminőség felmérést indította a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel itt Heves vármegyében is a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok, illetve szülei tapasztalataira is. A kérdőív kitöltése 15-20 percet vesz igénybe. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Már egészen minimális esélye van futózápornak, a kánikulában legfeljebb. A többfelé élénk, északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl majd a levegő, délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
2: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Érdekes, érdekes, érdekes.
2: Érdekes,
1: érdekes kis zene volt. Igen, igen, igen, ezt akkor már a zenét megtámogatjuk.
3: Az időjárás jelentést a Vaper rovar riasztó és rovarirtó termékek támogatták.
1: Az időjárás jelentést, amit most zenének álcáztunk. Igen.
4: Hát olyan büntető volt ez a muzsika, mint a pénteki 38 fok.
1: Az lesz.
4: Az lesz. Az lesz a kitelepülésen. Fürdő, ruhát hozzatok a hajóra. Ma reggel már kérdezte valaki, hogy hol lehet jegyet venni. Ha ennyire hallgatsz bennünket, várja.
1: Gyere.
4: De gyere nálam.
1: Igen, Ferinél.
4: Nálam Ferinél. Lehet jegyet venni, csak kest fogadok el, 10 000 a belépő.
1: Igen. Ja, abszolút. Pénteken indulunk, ugye a hajóval, de hogy ez a 38 fok azért nem fog minket érinteni, mert hogy mi csak a nap felkeltét nézzük meg, és 10-re újra a kikötőben vagyunk, úgyhogy mire igazán bedurran a meleg, addigra mindenki. Mindenki szabad, és mindenki tud menni, ahova szeretne, úgyhogy hogy igen, pénteken. Pénteken egy utolsót hajózunk. Jövőre ez már így ebben a formában nincsen, úgyhogy nem hajózunk többet. Aki még nem volt, vagy egy utolsót hajózna velünk, az jöjjön, mert tényleg jó móka. Balaton közepén zenét hallgatunk, sokat zenélünk, keveset beszélünk. Egy-két játék, szép a Balaton, napfelkeltét a tó közepéről meg lehet nézni, úgyhogy tényleg jó program. Jó program, jók a programok.
4: Jó, és nem lesz sok köcsög.
1: Igen, úgyhogy abszolút így vagyunk.
4: Oda lehet jönni már korábban, 7-kor fog kifutni a hajó, ugye 6:30-tól
1: így van.
4: Feljönni, 7-kor indulás, ugyanoda érünk vissza, ennyit kell tudni róla. Jó
1: igen.
4: Hangulat, zenék, játékok.
1: Mi volt ez a muzsika, Juliska? Te patintottad ezt be, csak úgy rákattál, vagy egy hajnali szettet hallgattál valahol, és úgy megszeretted?
5: Ez egy Paul Thomas, bárki is legyen ez a DJ, annak az egyik ilyen kis.
1: Azt írja valaki, igazi ruhaboltos zene.
4: Az.
1: Mi az, hogy ruhaboltos, ruhaboltos
4: zene? Hát tudod, hogy ne zavarjon. Ez az a zene, hogy szól a háttérbe a pitty-putty, nincs benne ének, nincs benne hangszer igazából, tehát nincs benne szóló, és akkor ez csak szépen ott elpütyörök hátul.
5: A Zarában vannak egyébként olyan jó összeállítások, hogy bemész, nem vásárolsz semmit, csak állsz és riszálsz a kis pólók fölött.
1: Igen. Na gyerekek, jó volt. Egyébként ilyen kis ibizai koktélbárba üldögélsz. Fújja a szél a zászlókat, és úgy hallgatgatod.
4: Még többen mondod, a polifónikus csengőhanghoz hasonlítják, tudod, amit le lehetett tölteni 300 forintért a telefonodra.
5: Igen. Hát ez most nem adta ki.
1: De megvan az új neve, DJ Otélia.
4: Inkább Butélia.
1: DJ Otélia.
5: Júli kétevel.
1: Júli, az is egyébként. Na gyerekek, akkor egy kis foci VB-s hír, talán még lehet, hogy kettő is belefér, de nem konkrétan futball. Csak kíváncsi, hogy mit szóltok. Áll a belga tévénél a balhé, mert hogy levették a műsorvezetőt a képernyőről, akit letiltottak, ugyanis elmondta a saját véleményét arról, miszerint az egyik focistájuk, a belga válogatott szélsője, Jeremy Doku, mindegy is, hogy ki jó igazából, első gyermeke születése miatt pár napra elutazott a világbajnokságról, és hát jött egyébként a Piero nevezetű műsorvezető, aki szabadon, nagyon szívesen ő elmondta ezt így, meglehetősen szabadszájon, hogy ő nem érti, hogy miért kellett egyébként erről a meccsről hazautazni, mert hogy ő valójában azt mondja, hogy a futballisták százai örülnének annak, hogy Doku helyébe leessenek, egy világbajnoki szereplésért tényleg a féllábukat is odaadnák, lehet, hogy soha többet nem adatik meg nekük, és mi, a gyermekkori álmát éli a csatár azért, vagy a szélső azért, hogy ott lehessen a VB-n. Miért akar ott lenni a gyermeke születésénél, és miért megy haza, és miért nem marad a belga válogatottnál? Na persze, a csatorna azonnal közleménybe reagál. Levették a műsorvezetőt a képernyőről, állabál, és hát ugye elutazott egyébként egy csapatorvos segítségével Londonba, hogy ott lehessen a fia születésénél. Hatalmas balhé van most belőle Belgiumban. Ő egyébként a Manchester City-nél játszik, és azt mondta maga a műsorvezető, hogy gusztustalan pillanatnak nevezte, és azt írta az apa, ilyenkor teljesen haszontalan. Azt is hozzátette, vannak emberek, akik hitelt vettek fel csak azért, hogy láthassák a meccset, Doku pedig csak azért nem menne el, hogy elvileg elvágjon egy köldök zsinort, mondta a műsorvezető. Meglehetősen szabad szájom. Azért a belgák se pöcsölnek sokat itt a PC-vel, nem?
5: A műsorvezető családos ember? Egyébként ez kiderül vajon a cikkből?
1: Azt mondta, hogy az apának a születésnél nincs szerepe, csak statiszta, aki fogja a párja kezét és fényképeket készít. Aztán ő az X-en bocsánatot kért, személyes véleménynek nevezte a vitát. És
4: mondjuk egy... nagy baj, ha ez a személyes véleményed, hogy neked nincs szereped apaként.
1: Azt mondja, hogy ez a beszélgetés egy vitás eszmecsere kontextusában hangzott el. Megérti, hogy szavai sokakat sokkoltak, vagy megbántva érzi magát, soha nem állt szándékában kisebbíteni az apák helyét és szerepét, és nyilván hát 100 000 jelvcsapással kér bocsánatot.
5: Hát nyilván, ha melót akar bármilyen csatornánál, akkor ez
1: tökös a csávó egyébként.
4: Hát igen. Pár évvel ezelőtt volt a litván kosárlabda edző sajtótájékoztatója, az azóta is körbe megy egyébként minden évben kétszer a socialben. Ugye megkérdezték, hogy az egyik fontos kulcsjátékosa, hogy nem volt a meccse, mi az, hogy elment a gyerek születésére. És ott az edző olyanokat mondott, figyelj, annyira jó az egész, hogy mi van, mit kérdeztél? Hát, hogy fontos mérkőzésünk van. Neki meg gyereke születik. Aha. Érted?
5: De olyan magától értetődően, hogy mi van?
4: Annyira ki volt akadva a kosárlabda edző, hogy egyáltalán ez fölmerül, hogy ő ne engedjen el egy kulcsjátékos.
1: Igen, úgyhogy gyereke születik.
4: Igen, és mondta, hogy a legszebb dolog történik vele a világon. Ez meg egy meccs, majd lesz belőle másik. Oké, értem, hogy fontos meccs.
1: Mi van, ha annyira fontos vagy és annyira jól játszol, hogy ezen elmehet egy meccs? Ezen elmehet az országod, ezen elmehet a meccsed. Ezen elmehet az, hogy a csapatod tovább jut, mert mondjuk itt van ez a, nem tudom, ez a Doku nevezetű csávó, aki bal szélső, gólerős, nem tudom egyébként, hogy játszik a belgáknál, de viszi a hátán a válogatottat és az országot. És visz a hátán 5 millió belgát. És a belgák meg akarják lincselni, hogy ne menjen el a gyereke születéséhez, ha kijutott, őt képvisel egy országot. Ez a hivatásod, a pilótának is repülni kell, az orvosnak is műtenik kell, a színésznek is föl kell állni a színpadra. Neked az a feladatod, hogy focizzál, értjük a magánéletedet, de képviselsz ott 22 belgát, meg egyébként az országot, egyébként gólerős vagy, és a pályán van a helyed. Erre esküdtél, ezért jutottál ki, ezért lettél kerettag. Értjük. Világ. Értjük a dolgot. A belgák is vitatkoznak rajta egyébként. Nyilván a PC belgák mondták, hogy persze menjen. A véres belga szurkolók azt mondják, hogy árulás a csapatban a helye, és mi az, hogy ő elmegy. Nem merték elmondani, hogy hova megy. Azt mondták, hogy sérült, mert az Egyiptom ellen 1-1-es döntetlen volt, és azt mondták, hogy először betegséggel magyarázták, és később kiderült, hogy valójában gyermeke születése miatt utazott az Egyesült Királyságba. Tehát nem merték elmondani, hogy hol van, mert tudták, hogy a belgák is lincselni fognak, ha ez kiderül, hogy ő elment egyáltalán valahova.
5: De nem jobb egy olyan játékost elengedni, aki úgyse lenne ott agyban, a pályán, ebben a pillanatban, mert ő minden pillanatban ott van most a szülőszobában, azt érzi, hogy ott kellene lennie, és egy kicsit se figyelj el a játékra, mint erősködni, hogy te maradj itt és játszál, és közben kóvályog a pályán. Szóval szerintem biztos, hogy minden szerződésben van egy ilyen kitétel, hogy menthető okok miatt kaphatsz el távot, haláleset, születés, sérülés és a többi. Hát ő most ezt megragadta, ezt a lehetőséget.
1: Persze, valószínűleg nyilván nem tudja a csapatot tartani, tehát ezért az edzőt is meglincselnék. Tehát ki kell adnia, főleg a mai világban. De lehet, hogy 20 éve erre azt mondták volna, hogy nem megy sehova. Tehát hát, szerintem a világ változott annyit, hogy igen, menjél, korrektek vagyunk, PC vagyunk ott a helyen. Szerintem erre a sztorira 20 éve lehet, hogy egy Franz Beckenbauer, a német szövetségi kapitány azt mondja, hogy figyeljetek sehova. Ez itt most a német válogatott, te az országodat képviseled, megértjük, ahogy kiadták a szextilalmat 20 éve, nem találkozhattak a feleségükkel, emlékeztek? Nem volt olyan, hogy a feleséget, barátnőket odaengedték. Valószínűleg a világ változott annyit, és nyilván a legtermészetesebb dolog, hogy ott legyél és menjél, de szerintem 20 éve ez nem lett volna kérdés, hogy nem lehetsz ott. Uh-huh. Nem, ez arról szól, hogy te itt képviselsz egy csomó mindenkit. Figyelj, van videóhívás, FaceTime, képviseled ott, megnézed, végignézed, örülsz neki, és aztán fölmész a pályára. Ez egy műsorvezető nő volt ráadásul, gyerekek. Tehát ez egy nőci mondta. Én egy nő szájából el tudom fogadni. Tehát férfinek hímsovinista, hogy mi dolga az apáknak, meg oldja meg egyedül egy nő. De a nő azt mondja, hogy igazából ez a nőnek a feladata, a férfi statiszta. Értem, hogy mit mond. Persze, nyilván mi is ott voltunk, fontos volt, semmiért nem cseréltük volna el, de tök érdekes a felvetés, hogy ott meg egy országot képviselsz, itt meg a gyereket születik. És lehet, hogy életed meccsét kell ott lejátszani. Nem tudom, mi lett a meccs eredménye, nem tudom, mit játszottak aztán, nem tudom, mennyi múlik ezen a továbbításokon, nem tudom, hogy állnak a belgák. De hogy közben a nőci meg azt mondja, hogy állj, nem. Nem mehet sehova.
4: Hát ott
1: francia a műsorvezető
4: nő. Igen, meg a nőci párkapcsolatára is kíváncsi lennék, de mindegy, csak egy mellékzönge, hogy azt gondolja, hogy a férfinak ott nincs szerepe. Nem tudom, van gyereke ennek a nőnek?
1: Nem tudom, ennek így nem néztem utána. Hogy nem gondolnám, hogy a belga csapat VB-re esélyes lenne. Tehát ez nem hiszem, hogy ők azért játszottak ott abban a meccsben, hogy csoport elsőként tovább is és VB esélyesek. De érdekes a felvetés, hogy... Hogy...
5: Igen, van egy játékos, a Norvég Ostigárnak, nem tudom, hogy ejték, szintén gyereke született a VB alatt, nem utazott haza, csak FaceTime-on volt jelen.
1: És ő nem ment haza.
5: És az Instagramon a norvég játékos szétszették a szurkolók,
1: aha,
5: hogy miért nem ment haza. Tehát, hogy na.
1: Mondjuk a nő szájából azt mondani, hogy nézzük meg utána ennek a nőnek.
4: Oh, kikérem magamnak egy kicsit.
1: Tehát ő azt mondta, hogy gusztustalan pillanatnak nevezte, és azt írta az apa, ilyenkor teljesen haszontalan. Hozzátette, vannak emberek, igen, akik ugye hitelt vettek föl. Tehát egy nő szájából a szülése azt mondja, hogy gusztustalan pillanat, vele mi van?
4: Na,
1: neki ez hol ment el? Nem lehet gyereke? Nem, nincs, aki gyereket csináljon neki? Nem tud szülni? Nem akar szülni? Tehát ott azért a nőnél is valami el van állítódva.
5: Nem tudom, nekem például nem volt bent a Miró, de ezt már meséltem.
1: Igen, ezt elmondtad.
4: De az egy megegyezés.
1: Oké,
4: az tök normális, hogyha ti azt mondjátok megbeszélés alapján, hogy figyelj, ne legyél bent, mert még nem bírja. Én meg meghaltam volna, ha nem vagyok ott mind a kettőnél, érted?
5: Igen, meg egyébként, tehát hogy nyilván ezt ők előre lebeszélték. Oké, basszus, pont VB-re esik, haza tudsz jönni? Haza tudok jönni, mindent megteszek azért, hogy hazajövök, és ennyi. Álljon oda egy edző, aki azt mondja, hogy nem mehetsz sehová. Hát szerintem egy ilyen
1: nem, ezt ma már nem tud megcsinálni. Senkit nem. Hát itt ti 20 éve, tényleg az volt, hogy nincs szex, nem találkozhatnak a feleségekkel, hermetikusan el vannak zárva. Most írja valaki, a hollandok meg családos edzést csinálnak. Tehát, hogy tök sokat változott a világ, hogy ez most jó vagy nem, vagy helyén van ez így, vagy nem, teljesen mindegy igazából. De maga azért a műsorvezető Csajci, az érdekes,
5: két
1: hogy...
5: Két gyereke van, azt írják.
1: Ott akarsz hagyni mindent, hogy ott legyél a gyereket születésénél, ami egy undorító pillanat. Mondd szállt bele a belga focistába egyébként a műsorvezető nő, akinek két gyereke van.
5: Figyelj, csak mi a lábánál állj.
1: Az első gyerekemről beszélünk, ő mindenképpen szeretne ott lenni, mondta a Manchester City szélsője. Aki azért valószínűleg fontos, ha a Manchester City-nél játszik ugye klub szinten.
4: Hát meg fizetésemelés, új szerződés van, és alapember a csapatban.
1: De, igen. De abban igaza van, hogy közben belgák százai ölnének, hogy kerettagok legyenek. Tehát ebben azért van igazság.
4: De ez az ember idáig végig fociszta, és ezután is végig fogja focizni. Tudom, hogy egy meccs és fontos meccs, de neki ez a legfontosabb pillanat az életében, gyerekek. Hát
1: most... Igen. Levették a képernyőről, de ez is érdekes, hogy neki ez a véleménye. Ő szült. Ő ezt gondolja a saját születéséről, hogy ezért miért kell valakit levenni a képernyőről? Miért kell ennyire PC-nek lenni? Szültem kettőt, hiteles vagyok benne, nő vagyok. Én ezt hadd gondoljam így. Ahogy... Tehát érted, hogy mennyire PC lett a világ? Hogy
4: hát nem... ez két ok miatt is. Az egyik, ahogy a szülésről beszélsz.
1: De szerintem... ha neki ez a véleménye, meg
4: hogy
1: szült kettőt.
4: Dolog nincs a világon.
1: De ő így gondolja, gátmetszés, hát véreztem.
4: Igen, csak
1: nem szültünk, én el tudom fogadni, hogy ezt
4: csak
1: ő így gondolja.
4: Egy televízió műsort képvisel, egy csatornát. Érted? Ha te most bemész az RTL-be...
1: Oké, de ez egy
4: holnap...
1: beszélgetős műsor, ahol több vendég volt.
4: Értem, ő valamit képvisel. Ami mondjuk a csatorna hitvallásával mindenével szembe megy. Nem mondhatod azt.
1: Mert a csatorna hitvallása egyébként az, hogy tehát az egy hitvallás, hogy én mit gondolok a szülésről, ez egy szubjektum, nem én, te így, én úgy, neked ez egy szép élmény.
4: Tegyük fel, hogy ez
1: elvágódik,
4: egy...
1: ő okay. Hány ingen, ő nem akar bemenni, ő undorodik, ez vérzik, tehát egy csomó minden van. Egyébként nyilván szerintem
4: igen,
1: is szép.
4: Igen, csak az sem mindegy, hogy ezt te hogy tálalod. Tehát, hogy ez itt egy hogy is mondjam, elég szélsőséges megnyilvánulás.
1: Szélsőséges
4: volt,
1: a csajszín.
4: Mert azt el lehet mondani, hogy gyerekek a gyereknevelésben, a gyerekszülésben nem minden szép. Vannak árnyoldala is. Igen, a szülés fájdalmas dolog. Ezt el lehet mondani így is, meg el lehet úgy, hogy a szülés az egy mocskos szar dolog. Hát azért van egy leheletnyi különbséget, azért érez már be.
1: Érzem csak, hogy azt gondolom, hogy valaki kicsit szókimondóbb a mai világban, és egyből az a válasz, hogy akkor most vegyük le, tiltsuk el, és mi mit mondott ki? A szülésről azt mondta, hogy egyébként szerinte ez most nem tudom milyen undorító dolog. Van két gyerekem, jó anya vagyok, nevelem őket, ez a véleményem a szülésről. Hát oké, neked ez a vélemény, neked ez egy ilyen megélés, valakinek meg a világ legszebb pillanat. Egyébként valószínűleg varták, érzed, ő így gondolja, mert ha nem szült volna, akkor azt gondolom, hogy megbántja azokat a nőket, akik szülnek. De ha ebben neki kétszer van tapasztalata, azonnal leveszik, azonnal büntetik, azonnal eltiltják a műsorvezetést. Úristen, milyen drámai dolgot mondott
5: hát
1: ki.
5: Hát, hogy 30 évvel ezelőtt nem engedte volna el az edző.
1: Valószínűleg nem ment volna
5: el. 30 évvel ezelőtt nem rángatták volna meg ezért ezt a nőt ezért a kijelentéséért.
1: Hogy mennyit változott
5: igen,
1: a világ.
5: Sőt, valószínűleg azt mondták volna, igen, igaza van, miért ment el.
1: Tökre azt gondolom, hogy egy nőnek, aki szül, lehet véleménye arról, hogy hogy gondolja a szülést. Ettől engem nem bánt meg se a többi szülőnek, mert valakinek
4: mondta,
1: a,
4: lehet,
1: a világ így, legszebb élménye.
4: Értem, de nem így lehet véleménye. Tehát, hogy elmondhatod ezt normálisan, szerintem ez meg rossz a kontextus, amikor azt veszed elő, akkor azért veszed elő a nőiességedet, mert egy férfiről mondasz véleményt. Én szültem, te nem szűsz, és egyébként tudod mit?
1: Maradjál ott a csapatban, aztán focizzál.
5: A francia edzőnek elhunyt az édesanyja tegnap, azonnal elutazott Amerikából a temetésre. A norvégok elleni meccsen sem lesz ott, szerintem ez természetes.
1: Persze, abszolút, meg az, hogyha el akar menni valaki a gyereke születésére, az is. Az ügy és amit ebből kreálnak, az megint azért mutatja, hogy milyen durván működik, hogy leszednek ezért képernyőről, szankcionálják, eltiltják, lehet, hogy soha többet nem térhet vissza a képernyőre. Meg ki merte mondani, hogy szerintem gyerekek kettőt szültem, zakson, és szerintem ez egy gusztusos dolog, én kettőn túl vagyok, csókolom, nem? Nekem ez a vélem. Örülök, hogy neked ez egy szép élmény, nevelem őket, szeretem őket. Ja, tiltsuk le! Vegyük le a képernyőről, kérjünk elnézést, és aztán itt. Mondjad, Anna!
2: Ez... Nem, én annyit csak, hogy amit a Júli mondott, hogy hát az egy váratlan esemény a halál, de ennél mondjuk az edzőnek mondjuk meg kellett volna kérdezni VB előtt, hogy öreg, hát azért csak tudnak számolni, nem, hogy június 11 és júli 19 között van a VB, a leghosszabb VB, 38. héten van a feleséged. Hazamész a szülésre, nem? Haza, akkor nem jössz a VB-re, barátom. Nem jössz a VB-re.
1: Nem,
4: ez megvolt. De gyerekek tudták, hogy szülni fog a feleséged.
2: Igen, akkor nem jössz a VB-re, barátom.
4: Eddig tökéletesen játszott a csávó. Eddig ott volt az összes
1: meccs.
4: Akkor nem viszed ki.
2: Adunk lehetőség. Nem viszem ki. Ha azt mondja, akkor nem viszem ki, mert elmegy. Hát 38. héten van.
4: Volt három meccse, vagy kettő. Ő, ahol focizott.
2: Hát, és még mennyi és van? És
4: majd visszajön.
1: Én ezt szeretem benned, Anna. Így is van.
2: Nem vittem volna el.
4: Érted, egyről, te csak egyről marad. Begyed. Hát te is elmész ma, érted, zsemlét kenni az érettségére.
2: Hát de nem is szülök.
4: A lányod érettségére van.
2: Bizonyám, ott is vagyok.
1: Így van. Anna ritkán szól, de igazat. Ez a beszéd adjuk meg nekik.
4: Nem
2: finomkodik. Logikus gondolkodásnak hívják. Megkérdezem, ott lesz-e 38. hét van az asszony. Ott leszek, akkor nem mész. Otthon maradsz. Nem egy messziről beszélünk, azért gyerekek.
1: Értve vagyok, gyerekek. Na, akkor. Ja, várjatok, és még a Gyónás, el sem mondtuk. Gyónás! Már mondtuk, de hogy Gyónás, nagy erővel. Hónap utolsó szerdája, küldjetek mindenfélét, könnyítsetek a lelkiismereten. Nyomor pornó, vagy hogy hívjuk?
2: Az.
1: Gyónjatok, jól jövünk mindjárt.
3: Szám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az M-Házház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Na, mi lesz a mai program?
11: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis?
11: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor...
11: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Reklámot hallottak.
14: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
15: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
16: Szia, drágám. Na, na, Isten, ilyen aludtam ma is.
15: De jó neked. Mi a titkod?
16: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
15: Sedacor Forte.
16: És a koncentrációt nem befolyásolja.
17: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: MR vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
19: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja a pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
20: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
21: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Scion 5 DMI egy tágas családi plug-in hibrid SUV, ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Miskolcnál. Ez nem autó, ez BYD.
14: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
22: Mert

legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen?

igazi mai slágermegy. Igazi mai slágermegy. A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Kombinált látogatójegyek igényelhetők a hevesi kiállítóhelyekhez. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Heves Városért közalapítvány lehetőséget biztosít civil szervezetek, egyesületek, intézmények és munkahelyi közösségek számára kombinált látogatójegyek igénylésére. A biztosított kombinált jegyekkel az alábbi helyszínek látogathatók: Halászkúria kiállítóhely, sakktörténeti gyűjtemény, hevesi Füves Puszták látogatóközpont. A rendelkezésre álló jegyek száma 1500 darab, az igénylés benyújtásának határideje pedig július 10-e. Az igényléshez tartozó űrlap a hevesi hírportálon megtalálható. A Múzeumok Éjszakája ünnepén egy különleges filmet láthattak autentikus környezetben azok, akik ellátogattak a hevesi halászkúriába. A filmben Gróf Andrássy Gyula monumentális lovasszobrának újraalkotását, az eredeti szobor történetét, a néhai és jelenlegi alkotói folyamat párhuzamait és eltéréseit követhette végig a néző, de a lényeg a szobor születés fázisainak bemutatása volt, a szakmai alkotói folyamat.

0: Magatartására hívja fel a figyelmet itt Heves vármegyében is. A Népegészségügyi Központ figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Már egészen minimális esélye van futózápornak, a kánikulában legfeljebb. A többfelé élénk, északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igaz.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. Itt van a pantomim művésznek hit őrülten kalimpáló Zsül! A

8 óra után vagyunk 12 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk, és megfejtettük, hogy a hónap utolsó szerdája van, mert hát nagyon egyszerűen is kérdezik, hogy igen, metelik az idő, így van, vége a júniusnak, jövő hét ilyenkor már júli 1, ráadásul mi Szabin vagyunk, a jövő héten ugye nem vagyunk, pénteken még hajózunk egyet veletek, és utána a jövő héten a szokásos júni utolsó hete, júli 1, már beálltak a Szabjaink is a hosszú évek alatt, nem? Júni utolsó hete, júli utolsó hete, augusztus első hete, őszi szünet, tavaszi szünet és a tél a januárra. Tehát egy tök kiszámítható vagy, mikor vagyunk. És néha egy-egy nap, majd nyáron még igen a péntekek. De erről majd később, viszont megfejtettük, hogy a hónap utolsó szerdája, úgyhogy gyerekek, gyónásra fel. Na, van itt aztán minden már, ahogy látom, igazából, és hát jönnek.

0: A gyónások egyre másra, komolyabbal vagy finomabbal kezdjünk, van minden. A menedzserem egy muszlim nő, de legszívesebben úgy megcsinálnám, hogy még Allahhal is meggondolná magát, hogy felvegye a keresztény vallást. Gergő küldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, hát ez meg kell neki mutatni, aztán meglátod, hogy mi lesz belőle. Menedzser, nem szerencsés összeszűrni vele a levelet, nem?
1: Hát, igen.
2: Ja, több oka is van, hogy ne.
0: Több oka is azért kiállt, hogy ne csináld. Minden esetre.
2: Jó, de most még ez csak az agyában van.
0: Igen.
1: Rizikósabb egy női vezetővel összeszűrni a levet, mint egy férfi vezetővel.
0: Mind a kettő veszélyes lehet. Mind a kettő bosszút állhat, kirúghat, ha ott hagyod. Nyilvánosságra hozhatja, hogy életveszély. Szerelmes lettem a haverom feleségébe, brutál együttlétek, lelki kapcsolódások, azonos célok. Terveztük a közös életet, majd aztán mégis maradt a férjénél. Nem mert kilépni. Nekem megmarad a tiszta lappal kezdés az életem majdnem összes terén. Ezt vállaltam, amikor belevágtam.
2: Nem érzem szomorúnak alapvetően a dolgot, ahogy elmeséli a hallgató.
0: Aha.
2: Hát ugye? Persze, igen. Hát végigmentél egy folyamaton, hittél valamiben, de azt, amikor mondta, hogy ő ezt választotta, azon úgy kicsit föl is oldozza saját magát. Hát figyelj, ilyen csapdába belelépsz egy csomószor.
0: Igen. A haver barátnője nem szép. Annyi szingli csaj van, annyi.
2: De a szerelem az meg ilyen.
0: Igen, de hogy van, akire nem lövünk. Mindig van egy döntés, amikor eldöntött, hogy szerelem lesz-e vagy nem. Mindig van az
2: a
0: első...
2: A szexben van döntés, hogy meghúzod-e a haverod csaját, az döntés.
0: Szerintem a havernál is van. Mikor először úgy néz rád, akkor azt lezárod. És azt mondom, hogy én is láttam, hogy te én is úgy néznék, de haver nem.
1: Vagy... De hol ismerkednél más?
0: Igen. Annyi szinglinő van, nem áll haverod saját levarrod
2: de
0: azért.
2: De vele lettél szerelmes. Hát ne hallod.
0: Mindig van egy pillanat, ahol még megállhatsz.
2: Nagy beszélgetések vannak lelki kötődés. A lelki kötődésben nincs megállás. A szexben van.
0: Nekem egy nő, aki rámegy a barátnője pasiára, vagy egy pasi, aki rámegy a haverja a csajára, az kicsit mindig ilyen ingatag önértékeléssel rendelkező valaki. Neked is van, nekem is lehet. A tiéd, de majd elveszem. Egy nő, aki rámegy egy barátnő pasiára, az rivalizál a barátnővel. Nem szép.
1: Szerelem van.
0: Jó, hát szerelem van. Szerintem meggyőzhető vagyok.
2: Akkor oké.
0: Szeretném meggyőzni, hogy hazudtam éjjel-nappal, hazudtam a családomnak, a barátaimnak, a kollégáimnak is. Azt hazudtam, hogy vakbélműtéten voltam a kórházban, pedig hónapokkal előtte leszerveztem, és elmentem Törökországba egy kis plasztikai beavatkozásra. Jövőre is így tervezem a cicimet megcsináltatni. Csak akkor az epém veszik ki, kérlek feloldozást.
2: De nem mondod, hogy nem veszi észre a család, hogy kétszer akkor mellé jössz haza.
1: Kisebb az orrod, vagy van hajad?
2: És közben, hát ja, és közben nincs sebed, ugye, ahol a vakbeledet kivették.
0: Hát meg egy török klinikán azért, na.
2: Nagyon jó.
0: Vannak nagyon jók. De mi van, ha azt ott azért úgy rosszul csinálják meg? És nem a történet lényegét fogtam meg.
2: Hát de ott legalább van légkondicionálás.
0: Igen. Isztambulban meg a török plasztikai sebész egyébként baromira jön föl. De hogy azért, na, hát jártunk már török bazárba, azért nem kell neki mindent elhinni, hogy a Gucci az Gucci, nem? Azért ember legyen a talpán. Oké, lehet, hogy bejön is jó helyre, de mi van, ha nem?
1: Nagyon magas színvonalon űzik ezt a műfajt. Most. Igen. Tehát egy komplet iparág épül most erre. Csomagokat árusítanak.
2: Ajbeültetésre mennek
1: szállodával, mindennel.
2: Jó nyaralás, egy hét múlva rőzsével jössz vissza.
0: Ahogy mi sok évvel ezelőtt a fogturizmusban voltunk, nagyon jók, ide jöttek az írek, az angolok, a skótok, mindenki nálunk csináltatta meg, szállás, fogászat, vissza reptér. Ez most a török szépészeti iparág, de azért, hát na, hát... Azért bátor. Én egyszer utána járatnánk, és milyen árakkal dolgoznak. Beszéltünk már erről?
1: A Krasznai szólalt meg.
0: Érdekes, komplett témák esnek ki. Valószínűleg ez már a demencia nálam is. Szomszédomat gondolatban rendszeresen megcsinálom, hogy most egyedülálló jó lenne, ha nem csak gondolatban történne meg, hanem a valóságban. Vivien, begyújtanám a kohódat. Hát, üdv a szomszéd, jelige Haribó.
1: Ha te is egyedülálló vagy, akkor mi nem kopogsz át?
0: Át kell menni.
2: Ezt nem tudhatjuk. Hát valószínűleg nem.
0: A főnököm allergiás a levendula illatára, több évnyi szivatás után elérkezett az idő, hogy elrejtsek az irodájába egy levendulás illatosítót. Napok óta nem találja, és tajtékzik, hogy honnan jön a szag. Ez nem gyónás, dicsekvés. Be nem mondjátok a nevem. Azt mondja, oldozatok fel, a kisfiam a suliban barátkozik egy roma származású fiúval, nem örülök neki. Fenntartásaim vannak, előítéletes vagyok, és a szülők is neccesek. Komolyan nem tudom, hogy mit és hogyan mondjam neki, segítsetek.
2: Hát nem neki kéne először, nem a gyerekednek, hanem saját magadnak. Szerintem egy kört futni ezzel a cuccal, hogy attól, hogy roma ez a kisfiú, attól még lehet nagyszerű barát, nagyszerű ember. Pici előítéletes vagy, mint egyébként nagyon sokan ebben a témában.
0: Igen.
2: Tehát ezt magaddal kéne lejátszani. Ne azzal indítsuk el, hogy...
0: Segítsetek, mit mondjak a gyereknek? Hogy tudom felhívni rá figyelmet? Igen, ez így azért fura. Anyukám idős otthonában van, ahova ő akart bemenni, sosem volt túl jó a kapcsolatunk, bemegyek látogatni, de őszintén csak azért, hogy ne legyen lelkiismert furdalásom majd egyszer. Alig várom, hogy eljöjjek onnan, épp elég az a fél óra, amíg ott vagyok. Nagy gonoszság, oldozzatok fel!
1: Hát de ha sohasem volt jó viszonyatok...
2: Akkor ez most legalább, ne járjunk be, vagy
1: mi? Ez respektálandó, hogy legalább bebejár.
0: Bocsát, csak itt közben kaptam a szerkesztői falra egy üzenetet, csak azt nem tudom beolvasni. Szóval nem tudtam, hogy a Torocka is szokott ide üzenni. Én kezdik ganajak vagytok, de szeretem. Nagyon jó. Na, visszatérve, mi van? Szóval, hogy bejár az anyjához?
2: Hát, hogy nem szereti az anyját, igazából nincs jó kapcsolat, de most azért jár be, hogy a saját lelkiismeretét megnyugtassa. Hányszor csinálsz ilyet, de hányszor,
0: persze,
2: hogy egyébként a hátad közepére kívánsz valamit?
0: Megcsinálod.
2: Nincs családon belül meg persze, hogy megcsinálod.
1: Nincs ez ebben. Ezek kikopnak egyébként, az elején még eljársz, hogy megnyugtasd a lelkiismeretét.
0: Aztán meghal.
2: Aztán ott hagyod.
1: Aztán meghal. Hetente, aztán havonta, aztán fél évente, és aztán végül.
0: Nem tudom elítélni. Ugye mondhatnánk ítéletet álságosan, hogy jaj, de az anyád be kell járni. Milyen volt a kapcsolatuk? Uh-huh. Szerette a gyerekét? Lehet, hogy bántotta, 50 évig utálta. Tehát érted, tehát ezek egy szülő-gyerek viszonyok, egy közhelyeket lehetne pufogtatni, hogy de az anyád be kell menni, lószart, nem kell bemenni. Ha nem szeretett, szar volt a kapcsolatotok, nem volt ő reflexiója, bántott, borzasztó gyerekkorod volt, miért is kellene? Szóval, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog, mint hogy most nagy bölcsességeket mondjuk, menj be, tudd le, gyereki, ne büntesd magad, mert nem tudsz.
2: Igen, de azzal se büntesd magad, hogy nem mész be, és ha anyád a jövő héten meghal, akkor meg lelki fordulásod.
0: Így van, be kell menni, ott voltál.
2: Ott voltál, igen, letúlva.
0: Így van, igen. Két barátom, két feleségével van szexuális kapcsolatom egyszerre. Oldozatok fel, mert ez kiderül, akkor nekem annyi. Hívjuk fel. ez a sztori érdekel, azonnal csörögjünk fel.
2: Hogy csinálod?
0: Jó nagy gané vagy. Jó nagy. Figyeltek, ez nekem nagyon érzékeny téma.
1: Na miért?
0: Nem, semmi, nem. Soha nem. Nem erre ugrom. Nekem a barátság az annyira szent, és annyira régi, és annyira 30-40 éves barátaim vannak, gimiből, meg általános iskolából. Tehát nem tudom elképzelni, hogy valaki a barátját és a barátságát beáldozza azért, mert dugni akar egy jót. Ráadásul annyira ganaj, annyira gané, a barátod felesége, és a feleség is nagyon gané, hogy ebbe belemegy. Így két felnőtt ember nem mond erre nemet. És kijátszák azt, akivel te testvéri viszonyban vagy. Nekem a barátság egy testvéri viszony. Én az öt sráccal mi testvérek vagyunk. Tehát, hogy 92 óta tart ez, és olyanok vagyunk, mint a testvérek, vagy hat velem együtt, hatan, heten. Így állunk össze. El nem tudnám képzelni, ráadásul két barátod, két felesége, igazi gané vagy. Igazi
2: és
0: gané.
2: Itt még csak szerelem sincs, mint az előző SMS-ben, akit próbáltam védeni.
0: Igen, ugye, nem vagy barát.
2: Hogy itt egy egyszerű igen. Szex van.
0: Nem vagy a barátjuk, és remélem
1: és
0: kiderül.
1: És ha ez a párkapcsolat döglődik éppen, akkor adsz feloldozást?
0: Már melyik párkapcsolat?
1: Hát döglődik a három. Ha a barátodnak a
0: Nincs feloldozás. Nem, egy barátnak a feleségére nem. Ő a barátod, ő a testvéred. Vele együtt átéltél egy csomó mindent. Ha elválik, és erre ő igen mond, és azt mondja, figyelj, én elváltam az exem, gyárt, csináltak, amit akartok, igen. Azt téged nem jogosít fel, hogy de ne haragudj, haver, nektek döglődött a kapcsolatodok. Hát gondoltam, hogy kicsit belógatom, érted, az ott vagyok. Nem, nincs ilyen, nem. Tehát ez nagyon gennyes.
1: Segít pontot tenni a végére.
0: De ez tényleg, erre nem tudok feloldozást. Nagyon ritkán nem adunk feloldozást, erre nem adok. Én ezt erre nem adok feloldozást. Múlt héten volt a 37. születésnapom, az idejét se tudom, mikor nem telt magányosan és sírással egy születésnap. De alapvetően elfogadtam, hogy csak létezem, de nem élek. Nincs szerelem, nincs család, nincs barátság, csak a végtelen magány. Fú, gyerekek,
2: ez
0: de durva.
2: Ez kemény. Mondanám, hogy boldog szülinapot.
0: Hát de... itt egy megoldás van.
1: Le kell csapni a barátod csajára.
0: Menj rá, nem létező barátod, nem létező csajára. Ez kemény, figyelj, haver, ez durva. Erre nem is nagyon tudunk mit írni. Mit gyonsz meg? Nincs bűnöd.
1: Hát inkább csak ventilált.
0: Csak ventiláltam. Tinder.
1: De figyelj, lent.
0: Rossz lányok. Valamit csinálj.
1: Lent vagy a gödör alján, innen már csak felfelé visz az út.
2: Igen, hát, de hány éve van?
0: 37
2: lent?
0: Éve ott
2: nem
0: van.
2: Nem tudja, hogy ez a hanyadik olyan szülinap, amit egyedül töltött. Tehát ez évek óta fönnálló állapot.
1: Tehát most mit mondasz neki?
2: Hát aztán? Pszichológust, vagy nem tudom, valamit.
0: Ez kemény, ez erre nehéz
2: nagyon,
0: utána,
2: nagyon
0: igen.
2: Kemény.
1: Kezdjél el inni.
0: Oldozzatok fel, mert az elmúlt 3 hónapban 6 mil felfeküdtem le, közben a feleségemmel is, és mindet nagyon élveztem. De mindig hazamegyek bűntudatból, és jól megcsinálom az asszonyt is. Hát, mi van ma? Milyen gyónások érkeznek?
1: Ezek nem gyónások, ezek ticsekvések.
0: Igen. Igen, ez így kemény. Azt mondja, hogy várjál.
2: A poligráfosat, azt nagyon szeretem.
0: A poligráfosat?
2: Igen, mert az több kérdést is fölvet. Páron kételkedett bennem, és azt akarta, hogy menjünk el poligráfos vizsgálatra.
1: Na, itt álljunk
2: azt
1: meg.
2: Hitte ezzel, igen, majd erre várjál, visszatérünk, olvassuk el az SMS-t, és visszatérünk rá. Azt hitte ezzel meg fog ijeszteni, elmentünk, és gyerekek, át tudtam verni a poligráfot két olyan kérdésben, ami szerintem alapból génkód a férfiaknál. Az első kérdés, nézette pornót, amióta vele van? Ez volt az első, és fantáziált-e már egy kolléganőről olyat, hogy lefekszik vele? Ez volt a második, mind a két kérdésen átment.
0: Tehát a gép... Elmondom neked, hogy elment egy ilyen süketném a vak magánnyomozóhoz, aki rosszul hirdeti magát a neten, rákötött valami szart, ami egy EKG gép volt. Érted? Egyrészt nem veled a poligráfot, kettő a feleség vagy a barátnő, mibe van?
2: Na ezt akartam kérdezni.
0: Összerakta a kérdéseket, és az első az kérdés, hogy nézette pornót, mióta vele van.
1: Érted, és fantáziált-e esetleg a kolléganőjéről?
0: Milyen minőségű párkapcsolatban vannak emberek? Jó Isten!
1: Eleve, hogy merül fel egy párkapcsolatban az, hogy te meg én jövő héten elmegyünk egy magánnyomozó irodájába, és rákötik a poligráfot.
0: És a fölismerül, miért mész el? Hát. Tehát érted? Tehát, hogy miért vagy ennyire nyomorú? Miért mondod azt, hogy rendben, akkor elmegyek veled poligráfvizsgálatra? Szóval nem áll, de tényleg. Azért az kemény. Azért ez így kemény. Na. Poligráfos vizsgálatra teszik a csávót, igen. Azt mondja, hogy gyónom, hogy utálom a párom ex-férjét, nem a legjobb apa, gyerekeket sem jól neveli, megbízhatatlan rohadtul. Irigy vagyok, hogy neki szült gyermeket a párom, amikor a gyerekek panaszkodnak, bevédjük, de magamban azt gondolom, hogy bár utálnák őt, sokszor már nem nagyon bírom, néha eljönnék néha annyira rossz érzés. Aha. Ott mi történik, vagy mi van a háttérben?
1: Hogy... Tehát az, hogy van...
0: Ja, az ex-férje a csajának.
1: Aha. A csajnak van egy ex-férje, akinek gyerekeket szült, nekem még nem szült gyereket, szívvel örülnék neki, ha nekem is szülne, de már szült kettőt, és ez egy gané, ez az alak, és gyűlöli.
2: Ott veled azért nagy baj van.
1: Kivel?
2: Már, hogy aki gyűlöli a jelenlegi párjának az exét.
1: Hát de egy szar alak. Hát ne hülyeskedj, hát csak úgy ebből az SMS-ből az derül ki, hogy csak fájdalmat okoz a gyerekeknek, meg a volt feleségének, hogy megbízhatatlan, hogy nem jön a gyerekekért. Hát
0: igen, nem jó art. Utána nem kötelességet szeretni.
1: Hát nem kötelesség.
0: De nem ad neki hangot, tehát hogy jól elegánsan csinálja.
1: Igen, azt mondja, igen. Hogy ügyesen kezelik, de hát...
0: A szomszédsrác kint szokott edzeni a kertben, és nagyon izgató hangokat ad ki közben, amit kiülök hallgatni, és izgulok rá. Oldozzatok fel! Wow! Mik történnek itt? Mik történnek?
1: Kis gazolás közben nyöszörök?
0: Igen.
1: Tedi le a kumpli bogarat?
0: Oldozzatok fel, a kolléganőmmel 3 havonta találkozunk a céges értekezleten, mindig előtte 2-3 héttel leszervezünk az együttlétet, elképesztően jó vele a szex. 30 pluszosak vagyunk, és mindketten 2-3 éve házasok, nem tudok mit csinálni vele, nagyon vonzódunk egymáshoz, de tudjuk kezelni a helyzetet.
2: Ha? Most még.
0: Mondjuk ahhoz friss házasság azért mind a kettő. 2 év. Tehát 2-3 év házasság után még azért így ebben a formában még azért az úgy izzani szokott. De már most mind a ketten itt félrekufircolás van. Hát nem.
2: Azt... Na, ugye véleményes legalábbis.
0: De miért nem vagytok együtt, inkább is hagyjátok ott a férjeteket és a feleségeteket. 2 év után már aktívan félre szexelsz, azért azt úgy...
1: Abban van energia.
0: Abban van, egyrészt van energia, kettő megette a fene az egészet, nem?
1: Féljetek, oldozzatok
0: fel. Ennyi erővel mammográfiára is elvihetted volna, te szerencsétlen.
1: 49 vagyok. A nők 99%-át megcsinálnám, hát jó. Van pár bejelentkező 60-70-es nő. Van, akinek férje is van. Mindenkit sorban megcsinálnék. Sok éve nincs senkim. 60-70 éves nőket.
0: 60-70 éves nőket csinálna meg?
2: Igen. Ő 50 éves.
0: Nagyon szexuális ez a júniusi gyónás. Mindenki, de mennyire érezni, hogy nyár van, nem? Télen mi van? Nassoltam, nem járok edzőterembe, fölszedtem 2 kilót, megettem a gyerek csokiát, nyáron csak az, hogy szexeltem, szexelni akarok, nem szexelek eleget, igen. Oldozzatok fel, az asszony elmondta, hogy várandós, de nagyon megrémültem, hirtelen inkább beszartam, mint örültem. Ezt figyelj, ez tök természetes. Tök jó, tök jó, hogy nem maszkolod el ezt az érzést, meg lehet tőle érni, megijedsz, beleállsz, csinálod. Rendben van. Tehát ez az, hogy megijedsz és nem örülsz, nem is kézzel fogható még az elején egy férfinek, ez egy nőnek talán ebben a formában könnyebb, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj.
1: Na, az én párom úgy viselkedik velem 1,5 éve, mintha olyan lennék, mint az a sok ocsmány ebben a házasságban. Egy titkos puszit sem adtam senkinek, semmi, annyira görcsösen hűséges vagyok. 10 éves koromban felfogtam, hogy ilyen ganaj a világ. Tudok menni a 37 éves férfivel, én egyszer voltam boldog a születésnapomon. Érted? Tehát, hogy hűséges, kitart, a felesége folyamatosan a nyakába liheg, hogy már pedig te megcsalsz, megcsalsz, megcsalsz, és erről szól a párkapcsolatuk. Hogy ő állandóan tartja magát, soha nem tekint ki még csak félre sem, és hogy az asszony még esetleg.
0: Meg kell tenni.
2: Hát, ezek után, ha már
0: hát úgyis azt gondolják, rólad otthon, és tisztel a morálja, ne légy hülye. Hát akkor...
2: És a fő kérdés, mert Zsűl már integet, hogy miért vagy ebben a kapcsolatban? Miért?
0: Az meg a másik,
2: miért?
0: Igen.
2: Menj, menekülj!
0: Gyerekek, nagyon sok gyónás jött, úgyhogy még akkor könnyítsen mindenki a lelkiismeretén. Jövünk mindjárt, csak mennünk kell. Itt vagyunk 8:30, jövünk rögtön a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Hawaii PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regali,

0: a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok, akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 490 000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kombinált látogatójegyek igényelhetők a hevesi kiállítóhelyekhez. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Hevesvárosért közalapítvány lehetőséget biztosít civil szervezetek, egyesületek, intézmények és munkahelyi közösségek számára kombinált látogatójegyek igénylésére. A biztosított kombinált jegyekkel az alábbi helyszínek látogathatók: Halászkúria kiállítóhely, sakktörténeti gyűjtemény, hevesi Füvespuszták látogatóközpont. A rendelkezésre álló jegyek száma 1500 darab, az igénylés benyújtásának határideje pedig július 10-e. Az igényléshez tartozó űrlap a hevesi hírportálon megtalálható. A múzeumok éjszakája ünnepén egy különleges filmet láthattak autentikus környezetben azok, akik ellátogattak a hevesi halászkúriába. A filmben Gróf Andrássy Gyula monumentális lovasszobrának újraalkotását, az eredeti szobor történetét, a néhai és jelenlegi alkotói folyamat párhuzamait és eltéréseit követhette végig a néző, de a lényeg a szobor születés fázisainak bemutatása volt, a szakmai alkotói folyamat művészi színvonalú rögzítése által. A vetítés után borkóstoló és kötetlen beszélgetés közben reflektálhattak a vendégek a látottakra, írja a hevesi hírportál. Az országot érintő nyári hőhullámok idején különösen fontos, hogy mindenki találjon olyan helyet, ahol időnként lehűtheti magát. A tartós kánikula nem csak kellemetlen, hanem az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet. A nagy melegre tekintettel a kormány közzétette azoknak a klimatizált vagy hűvös közösségi tereknek a listáját, amelyek a lakosság számára menedéket nyújthatnak a forróság elől, a Hevesvár megyében és környékén elérhető helyszínek a Heol oldalán. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet itt Hevesvár megyében is. A Népegészségügyi Központ figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Már egészen minimális esélye van futózápornak, a kánikulában legfeljebb. A többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel. 3.9 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vape úr, valami kis finomat nekünk, virítson.
1: Hőkupola.
0: Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentést a Vape rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: A legtartalmasabb rovatunk.
1: Óriási meló van benne, gyerekek.
0: Iszonyat felkészülés.
1: Ennyi.
0: Iszonyat melót teszünk bele, nagyon szeretjük.
1: Népszerű a rovat, szeretik, támogatják, imádják, szétszakítják, sorba állnak.
0: Sorba áll, de tényleg, szerelvényből túl a Vapéval verekedik a hősök terén, hogy ki támogassa ezt a nagyon fontos rovatot, de gyerekek, hát ez van. Tulajdonképpen, ha meg se szólalnánk, azt is eladnák. De ez ránk nézve is dicséret. Hatalmas dugó az M7-esen Balaton felé, az M0-as csomóponttól a tárnoki lehajtóig. Köszi, hogy küldtétek. Ez fontos. Paks 2-nél dolgozom, és egy fiatal sofőrrel nagyon lefeküdnék, olvassátok be, valószínűleg hallgatja. Csak így, a júniusi gyónások a legjobbak. Szexelnék a Péterrel, küld el, Bali, olvasd be, hát ha tudja, akkor tudom, mire fogni, aztán csak összejön. Egyébként tényleg nagyon érdekes, hogy ősszel milyen gyónások vannak, nyáron mindenki be van indulva, télen a nassolás, fogyás, edzőterem, beleettem, megettem, csoki, zabálás, diós begli, most ennyi szexet nem kaptunk még. Tehát a június az tényleg arról, hogy kikivel, hogyan, milyen formában, miképpen tudnak félrelépni, és hogy mit csinálom. Magamtól kérek bocsánatot, hogy annyira unalmas az életem, hogy nincs mit meggyújtjak nektek, pedig tényleg szívesen érnék valamit, amit nem tudtok feloldozni. Ez milyen? Nem tud mit meggyújtni, érted? Gondold, de milyen élete lehet. Nagyon jó.
3: Nincsenek kilengések.
0: 30 éves vagyok, szerintem férfi, szüleim már...
3: Szerintem férfi.
0: Nem, zárójelbe F.
4: Igen.
0: De lehet, hogy Feri, tudod? Vagy lehet, hogy... Tehát, hogy nem tudom, mire gondol a zárójel F. Azt gyanítom, hogy talán azt akarod, hogy férfi, de miért nem tudom, miért nem írja ki. Mindegy, 30 zárójel F éves vagyok, egyedül élek, szüleim... Érted, aki zárójelbe teszi, hogy férfi, mit akar az
3: mert
0: élettől?
3: Mert nem írta alá, tehát hogy tegyed kontextusba, hogy...
0: De miért nem írja ki, hogy férfi? Tehát ha nem mered magadról leírni, hogy férfi, mert vagy egy zárójelbe teszed, az nem. Ez a saját magad jellemzése, zárójelbe férfi. Érted? Hát figyeld a többi részét. Egyedül élek, szülei már értelemszerűen nagyon nem szeretnék unokád, én igazából nem akarok se házasságot, se gyereket, viszont van egy nyomás, mert egyedüli fiúgyerek vagyok. Nem mondtam ezt így ki nekik, még legjobb barátom is hülyeségnek tartja, oldozatok fel, nincs értelmetlen.
3: Istenem.
0: Ezért teszi zárójelbe, hogy férfi. Hát egy üzenetet nem tud rendesen elküldeni.
3: Bali, így nyíljon meg neked az ember.
0: Mit akar? Mit szenved? Mi baja?
3: Az, hogy a szüleivel él, rohadtul nem akar gyereket.
0: Miért nyomaszt?
3: A szülei nyomasztják, hogy unokát akar.
0: És akkor mi van?
3: Nem akar gyereket. És
0: ez a baja. 30 évesen, még kell 30 évesen gyereket vállalni?
3: Mert a szülei szegetik folyamatosan.
0: Hát ezért rakja zárójelbe, hogy férfi. Mert ő nem férfi.
3: Miért nem költözöl
0: gyerekbe
3: el?
0: Van még mindig. Persze, szüleivel él?
3: Hát igen. Hát
4: ez szerintem igen.
3: Igen.
0: Hát
4: ezt nem minden.
0: Ez egy nagyon nyelv semmi.
3: Ja, nem, bocsánat,
0: nőjél fel, és legyél férfi, és írd le, először merd leírni, hogy férfi vagy. Ha azt lemered írni, akkor utána lesz esélyed 30 évesen nemet mondani a szüleinek, elköltözni, és ott hagyod az anyádat, talán egyszer lesz egy nőd is. Mert most még az anyád a nőd. De miért teszi zárójelbe, hogy férfi? Jó, ez nem tanácsadás. Oké. Okay. Ez az előadáson így zajlik. Itt most szeretünk mindenkit, ez egy rádióműsor. Oké, okay, nem csak, már egy írásból egy csomó minden kiderül. De tényleg, nem? Tehát ahogy megír egy SMS-t, abban már érzed, hogy mi van. Volt feleségem, megcsaltam, a mostani páromnak elmeséltem az életem, azóta állandóan gyanúsítgatás az életem, sose léptem félre mellette, nem úgy, mint ő velem szemben. Ha nem lenne közös gyermekünk, hát imádok, már elhagytam volna, adjatok erőt. Hú, az milyen nehéz, tehát hogy őszinte vagy, elmondod neki a régi életedet, és ő azzal visszaél is a szemedre veti, az nem szép.
3: Hát nem, ez a nőnek a belső bizonytalansága.
0: Abszolút.
3: Mert ő is attól fél, hogy erre a sorsra jut.
0: Ilyen, igen.
3: Hogyha volt igen. Egy ilyen combos múlt.
0: Igen. Halika, üzenem annak a szerencsétlennek, akinek a felesége megcsalásra vádolja, hogy ott az asszony kufírzol félre, ezzel leplezi, így terel. Üdzsé!
1: Hoppá!
0: Igen. Két gyerekes anyuka vagyok, néha azt mondom este a férjemnek, hogy túlóráznom kell, pedig nem. Nem csinálok semmit, csak kocsikázom, és közben megvárom, hogy megfürdesse, és megvacsoráztassa a két gyereket. Oldozzatok fel, nem minden nap csinálom. Tök igazad van, semmi baj nincs
3: egy
0: vele.
3: Kis én idő,
0: semmi baj nincs vele. Nem vagy rossz
1: és
0: anya.
1: És közben a feleséged otthon egyedül szenved a gyerekkel.
0: A férje.
1: Az is.
0: Szenvedjen.
1: Hát milyen anya vagy te?
0: Szenvedjen, tök igazad van, menjél, autózzál, semmi baj nem lesz a gyerekeknek, a férjed jobb apa lesz, ellátja őket, kötődnek hozzá. Tök jó.
3: Hát és egy heti, kicsit... heti öt alkalom ezt ő csinálja, és azt a kettőt.
0: Igen. Mikor a hétből hetet de... autózol, picit erős, de...
1: ott kezdjél gondolkodni.
0: Igen, de hogy abszolút megértjük, és ne átkozd ezért magad. Minden nő egy kicsit csalhat a gyermeknevelésben, minden nő egy kicsit lóghat, minden nő egy kicsit adhat magának önidőt, ettől nem vagy rossz anya, ne legyen lelkismeretlen. Ha már lógsz, akkor ne büntesd magad, vagy ne lógj.
3: Vagy büntesd de... magad a kocsiba.
0: Vagy büntesd meg magad a kocsiba, jó durva. De ha lógsz, és utána lelki furid van, az a legrosszabb. Mert ez... akkor ne büntesd magad, vagy ne csináld. Vagy csináld, akkor próbáld meg élvezni. Ez nagyon fontos bármiben.
3: De azért, azért csinálja ezt titokban, mert ezt vajon a férjével nem tudja megbeszélni.
0: Hát ez is egy jó kérdés.
3: Csináld most ezt, én kimegyek, sétálok egyet, vagy megiszom valahol egy.
0: Hát lehet, hogy nem úgy reagálna, tudod, hol vagy, autózom két órája, ő meg otthon haja égnek el két gyerekkel.
3: Reggel
0: igen.
3: Reggel 10-kor kilépett a lakás, most este 10-kor se keveredik még haza.
0: Oldozatok fel, mert alfasz vagyok, a nejem megengedi, hogy más nővel is legyek, csak tudjon róla, de senkit nem találok, mert... fasz vagyok. A 47 éves pasi vagyok, fénykoromban, míg a guruló krumpli is megvoltam most, már egy másnapos micsoda pitének is örülnék. Üdv nektek, Robi, Balázs, igazad van, más negyed barátnőjére nem lövünk. Aha, tehát, hogy neki a párja engedi, hogy félrelépjen,
1: és nem,
0: de,
3: és nem tud belejönni. De a mai világban nem tudsz felszedni valahol egy csajt, tehát annyi felület van Tinder itt ott, amott, hát csak arra várnak, hogy egy csomóan.
0: Igen, tehát ez megengedi a feleséged, vagy a barátnőd, és igen, igen.
3: Miért nem? Egyébként igen. A csaj egy ilyen szabad kártyát vajon?
0: Ez is egy jó kérdés, hogy miért mondod azt a párodnak, hogy szabad, ha csak nem neked is olyan szabad kártyát, igen. Jött egy nagyon jó, rohadjatok meg, hogy ennyit keféltek. Azt a mindenségit neki, igen. Hát erről szól a nyár, itt most nagyon-nagyon-nagyon beindult mindenki, igen. Azt mondja, hogy rossz poénokat küldök be nektek, hát a naphallgatója leszek, pedig nincs is humorérzékem, oldozzatok fel 10 előtt 10 perccel. Feloldozzunk, valószínűleg ezért nem lettél a naphallgatója soha. 31 éves nő vagyok, nagyon boldog házasságban élek, a férjem a legjobb barátom, és egyben nagyon sok időt töltünk együtt, és minden tökéletes, de nem akarunk gyereket, én viszont nem akarom megbánni sem később, bárcsak elengedhetném teljesen, és tudhatnám előre, hogy nem fogom megbánni.
1: Mi van?
0: Tehát hát, ő nem akar most gyereket, de attól fél, hogy 50 évesen meg fogja bánni, hogy nem szült.
3: Hát, van egy dilemma.
0: De várja.
3: Szülj a gyereket, az a biztos.
0: Igen. Az mindent megold.
1: Igen.
0: Figyelj, de 31 éves nő vagyok, boldog házasságban élek, semmiről nem vagy lemaradva. Tehát lehet, hogy pont 5 év múlva fog még nagyon megváltozni. Kiértétek magatokat, jöttetek, mentek, utaztatok, minden jó, és 5 év múlva azt mondta, hogy oké, tehát most ha 40 éves lennél, azt mondanám, lehet, hogy szorult az idő, de 30 évesen te nem akarsz gyereket, adj időt még magadnak erre, 35 éves lehet, egyszer fölkelsz, ránézel egy babakocsira, elsírod magad, és azt mondod, igen, megérettem, jöjjön a gyermek. Nem vagy lemaradva, ne sürgesd, ez semmi baj. Jobb egy érett nő, aki gyereket vállal, mint egy éretlen, aki korán szül, de aztán az egészet tönkre teszi. Szóval, hogy ez nem baj. Nem kell még 31 évesen mindenképpen gyerekre vágyni. 38, 39, 36 évesen szülsz egyet.
1: Ma már ez nem egy csoda, hogy valaki 35 után szül. Sőt.
0: Semmi baj. És nagyon sokat változol még a következő 5-8 évben, amit most még nem is tudsz magadról. Ez még hozhat egy olyan érést, vagy egy olyan változást, amire egyszer csak azt mondta, hogy oké, szülök egyet, jöjjön, felkészültem rá. Nem kell 30 évesen kész anyaként gondolkodnod arra, hogy... És az sem baj, ha végsem nem. Egyáltalán nem fogsz akarni, és nem szülsz.
3: Marika vagyok, 70. Ki az a fiatalember, aki megcsinálja? A számom kiadható.
0: Igen. Decemberben írtam nektek, hogy nem merek szakítani, a párommal beteg lett, viszont azóta meglépték, és azóta új kapcsolatom lett. Soha nem voltam boldogabb. Köszi a bíztatást, srácok.
1: Oh. Igen, arra emlékszem. Igen, emlékszem, hogy ugye az van, hogy beteg lett a párja.
0: Igen.
1: És hogy tulajdonképpen semmi értem az egésznek, szarul érzi magát benne, de a lelkiismeret furdalás miatt nem mer lépni. Hát akkor mert.
3: És igen. Meggyógyult.
0: Imádom, hogy Balázs kétszer kisipolta a bal szótagot.
1: Jó, hát nagyon gyerekek. Ügyesen csináltad.
0: Bocsánat, hát azért nem lehet csak így balosozni itt össze-vissza. Azt mondja, hogy egyedülálló anyaként szoktam néhány napra menni Olaszországba, egyszer vittem a gyereket is, de csak szenvedés volt, mert nyüglődött, pedig már 10 éves, szóval megbeszéltük, hogy jobb mindkettőnknek, ha egyedül megyek, de kicsit elgondolkozom, hogy ez mennyire helyes.
1: Hát ha megbeszéltétek.
3: Figyelj, nem fogja megbánni, 2 gyerekem van, az életemet megeszik.
0: Na látod, itt van. Igen, igen, igen, igen. 37 éves vagyok, én sem akarok egy gyereket, de nem tudom, hogy mondjam el neki. Ez is egyébként. Szóval visszatérve, menjél egyedül. Hát nincs itt kőbevésve semmi, gyerekek. Meg kell menni egyedül, ha jól érzed magad. Azt, hogy a gyereked nyüglődik egy olaszországi nyaraláson 10 éve, ott azért valamit elcsesztél. De nincs ezzel baj. Miért nem mennél egyedül? 10 éves a gyerek, el van a pároddal, elmész 3 napra egyedül, jól érzed magad, van önidőd. Nem kell jobban átkozni magunkat mindenért, mint amennyire az élet átkoz, vagy más átkoz bennünket, de tényleg.
3: Tehát, hogy... Nem kell félni az egyedül léttől. Sőt.
0: Nem vagy ettől rossz anya.
3: A legjobb dolog, amikor néha magad vagy egy picit a gondolataiddal, egyedül csinálsz valamit, egyedül utazol, egyedül mész moziba, egyedül eszel, rendezed a kis gondolataidat.
0: Igen. Van, aki vállalja Marikát is közben, bevállalták.
1: Illetve írt egy lakatos, hogy kicsit most, hát már hogy a szakmája lakatos, hogy kicsit most izgul, mert itt mindenki a kollégájával szexel, és nála csak férfiak vannak.
0: Ja, hogy őnek az esélyt venni.
3: 50%-kal nagyobb az esély az esti rendezvúra.
0: Igen. Napokon belül megszületik a gyermekünk. Már közel 3 hónapja nem volt szex. Megígértem a páromnak, hogy kitartok mellette. De mocskosul, gyászolok az ujj alatt. Ó, Bence, ez nincs is hírértéke.
1: Nem is értem.
0: Tehát gyónásra is alkalmatlan az, amit írsz, mert hogy nem üti meg azt a szintet, amit nekünk meg kell gyónni. Miért gyászolsz az ujj alatt? Ugyan már. Hát nem hallod az SMS-eket? Hát
3: sem. Mi megy itt?
0: Hát nem hallod? Tehát ezt akarod meggyónni, igen. 27 éves vagyok, a férjem 30, boldog házasságban élünk, mi sem szeretnénk gyereket.
1: Na.
0: Látod? Nincs ezzel baj.
3: És az a jó, hogy ezt most már megtehetik. Tehát, hogy érted, senki nem tör pálcát a fejet.
1: Dehogy nem. Még egy csomó van szerintem.
3: De most már elküldheted őket.
1: Persze sok az elfogadás.
3: Most már elküldheted őket a fenébe azzal, hogy mi a franc között van hozzá. 10-20 évvel ezelőtt még tördelted a kezed és magyarázkodtál, most meg mondhatod neki azt, hogy
0: tök jó! Sokkal jobb, ha valaki tényleg bátran fölvállalja, és nem cseszi el a gyerek meg az ő életét, mint hogy belevág, és közben aztán szarszülővé válik, nem? Szóval, hogy ez tök jó önismeret. Nem, mert ezt nem akarok, köszönöm, csokom, élem az életet. Az én életemnek én vagyok a központjában. Oké, tök jó. Hát mennyivel elcseszettebb az, hogy a te életed központjában te vagy, de csinálsz két gyereket, aztán letoljod őket, és elcseszed, nem? Januárban írtam, hogy párom tuta nélkül nutellát eszegetek, most átértem a táblás csokira, hogy még édesebb.
1: Na, végre nem szex, tessék!
0: Végre nem szex, igen. Hagyjatok már, nekem tökéletes a kapcsolatunk, azt, hogy mondta, hogy ezt írjam. Még nagyon korán jött egy... Azt nem fogom most megtalálni, de tetszett, mert ott valaki felszólította a párját, hogy most gyónhat meg nekünk, mert hallja, hogy a Balázsiknál gyónásra, úgyhogy mindenképpen.
3: 3 hónapja nincs szex, ezen búslakodsz, haver, majd ha eltelik a 2 év, beszéljünk.
0: Igen. Tehát, hogy ez se gyenge haladók vagytok, igen. Azt mondja, hogy tegnap összevesztem a feleségemmel, a gyerek előtt nagyon csúnyán beszéltem vele, konkrétan elküldtem a csába, de nagyon megbántam, ma szülinapja van, bocsánatot kértem tőle, és nagyon szeretem. De drága, ez cuki, nem?
1: Aranyos.
0: Ez kedves, aranyos, és ez még itt is meggyönnye. Férjem szerette második gyereket, én igazából az elsőt is nehezen éltem meg, most kapok újra a levegőt, de miatta valószínűleg bevállalom, de titokban azt kívánom, bárcsak a természet megoldaná helyettem.
3: Hát de nem vállalt be.
0: Nagyon kemény.
3: Hát
0: ez kemény, nem?
3: Hát ne vállald be a második gyereket, hogyha egy porcikát csak kívánja, abban nem lesz köszönet. Hát
1: a gyereknek se.
3: Neked se, senkinek se lesz. Hát ezt nem 3 hétre vállalod, hát ezt egy életre vállalod. Hát a második gyereket nem akarod, az első se jött ki jól igazán, én biztos, hogy nem szülnék.
0: Igen. Tudjátok, mit imádok ebben? Az, hogy én mindig megörülök a gyónásnak, férjem pedig ilyenkor mindig küld nekem egy üzit. Szívem, ma gyónás van, Balázséknál ne felejtsd el kiteregetni a családi szennyest.
3: Mert reméli, hogy valamit beval, és akkor esetleg rá is, mert és akkor kiderülnek a titkok.
0: Hát akár, igen, vagy csak így ironikusan elküld, igen. Ez a rovat egy ingyenes párterápia, írja valaki, igen. Jó volt ez a júniusi gyónás a hűséggel, ezt nem így írta, de cseszhetjük, igen.
3: Páromnak sajnos úgy néz ki, nem lehet gyereke, viszont én szeretnék majd, viszont nem tudom, mit csináljak. Pedig megbeszéltük ezt. Hát ez hosszú távon, ez nem egy fenntartható állapot. Ha te gyereket szeretnél, a párodnak meg nem lehet, vagy nem akar, ez nem egy összeegyeztethető dolog, ez nem egy olyan dolog, amiben találunk kompromisszumot.
1: Örökbefogadás.
0: Értelmét vesztette számomra ez a rovat, mióta a feleségem is hallgat benneteket. Minden felolvasott üzenetemet felismeri. Na jól van, gyerekek, hát köszönjük szépen. Azért érezzük, hogy a június az miről szól, mi történik, és mi van benne. Sok gyónás jött, egy csomó minden. Csomó mindenbe se fért.
1: Kacéri június.
0: Kacéri június van. Nagyon, kacéri nagyon meleg van, kitört a nyár, igen, erős. Erős ez a... ez a történet. Lehordtam mindennek balit, hogy a munkatársam ne menjen a DJ Oti bulira. A jegyet megvettem tőle, azzal, hogy az unokatesomnak kell, így lett jegyem, és még hálás is volt, hogy a hülye. Ez mekkora genyó.
1: Jó,
3: hol lehet még ez jegyeket venni?
0: Mekkora genyó mindenhol.
1: A DJ Otira akarsz, mert azt ez... a szart, hát az sebesség, de ha mégis meg, akkor az unokatesom.
0: Milyen genyedék. Ez mennyire durva. Na jól van, jövünk mindjárt. 3 perc a pontosan, 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Vakáció! Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sweeping and Living.
3: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
9: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
0: Reklámot hallottak.
10: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
12: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
13: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
12: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
13: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
14: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
16: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
17: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
18: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Budapesten a legfrissebb slágerekkel. Szombaton délelőtt 10-től és vasárnap délután 3-tól.
1: Csak a Rádió 1-en.
0: Rádió 1 Top 5-ben. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
2: Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egy különleges film, autentikus környezetben köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A Múzeumok Éjszakája ünnepén egy különleges filmet láthattak autentikus környezetben azok, akik ellátogattak a hevesi halászkúriába. A filmben Gróf Andrássy Gyula monumentális lovasszobrának újraalkotását, az eredeti szobor történetét, a néhai és jelenlegi alkotói folyamat párhuzamait és eltéréseit követhette végig a néző, de a lényeg a szobor születés fázisainak bemutatása volt, a szakmai alkotói folyamat művészi színvonalú rögzítése által. A vetítés után borkostoló és kötetlen beszélgetés közben reflektálhattak a vendégek a látottakra, írja a Hevesi Hírportál. A Hevesvárosért közalapítvány lehetőséget biztosít civil szervezetek, egyesületek, intézmények és munkahelyi közösségek számára kombinált látogatói jegyek igénylésére. A biztosított kombinált jegyekkel az alábbi helyszínek látogathatók: halászkúria kiállítóhely, sakktörténeti gyűjtemény, hevesi füves puszták látogatóközpont. A rendelkezésre álló jegyek száma 1500 darab, az igénylés benyújtásának határideje pedig július 10-e. Az igényléshez tartozó űrlap a Hevesi Hírportálon megtalálható. Több hevesi ingatlant hirdetett meg az önkormányzat. Pályázati ajánlat benyújtásának módja papír alapon, zárt borítékban a 3360 heves Erzsébet tér 2, vagyis a Városháza titkárságán benyújtva. A pályázat bontásának időpontja és helye július 6-a hétfő 12:15, a helyszín pedig a polgármesteri kistárgyaló. A meghirdetett ingatlanok sora a hevesihírportál.hu oldalon. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet itt Heves vármegyében is. A Népegészségügyi Központ figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Már egészen minimális esélye van futózápornak, a kánikulában legfeljebb. A többfelé élénk, északias szél hozhat némi felfrissülést. A napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi ma is lát.

0: Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Kilenc óra után vagyunk, pontosan 11 perccel, hello mindenkinek. El sem tudjátok képzelni, írja egy hallgató, hogy mekkora öröm nekem, amikor egy-egy üzenetemet beolvassátok. Elég mély ponton vagyok lelkileg jelenleg, de ez a 4 óra naponta tartja bennem a lelket, és feldob, mikor néha én is részes lehetek ennek a kis családi adásnak. Puszi Meli, imádlak titeket, köszönjük szépen. Igen, ezen mi nem gondolkozunk, hát nagyon sok SMS beolvasásra kerül, aztán a másik oldalon ez nyilván tök nagy öröm, amikor az ember egyszer csak meghallja a saját írását, vagy írományát.
2: Főleg, amikor páros lábbal szállsz bele.
1: Az meg a... igen, amikor...
3: Igen, valaki írta pont, hogy öngyilkosság előtt ne írja a műsorba, hogy itt állok a hídon, leugrök. Ez az, gyerünk! Sebestyén Balázs taszította a mélybe.
1: Igen, igen. Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen a gyónásokat. Azt nézem, hogy itt valami közben jött egy nagyobb guzmi, az M7-esen Balaton felé, gyerekek. M0-ás csomópont, valami nagy dolog történt. Tárnoki lehajtóig áll a sor.
3: Akkor az Budapest felé kell, hogy legyen. Ha az M0-ásnál történt, és Tárnokig állunk,
1: igen,
3: akkor az erre van.
1: Mind a két oldal, mert hogy több személyautó ütközött az M7-esen Budapest felé vezető oldalon, Török-Bálinti szakaszon, az M0-ás állásnál, de hogy az M7-esen Balaton felé az M0-ás csomóponttól a Tárnoki lehajtóig. Ott mindegy, valami nagy guzmi van, gyerekek, az M7-esnél. Valami sávelhúzás is van, ott meg így javítanak valamit. Én nem tudom, ezt nyára sikerül ott mindig időzíteni.
3: Gyorsabban szárad ilyenkor az aszfalt.
1: Igen. Na?
3: Na, gyerekek, hát inkább sikertörténetekről beszéljünk, mint én nyomorúságos megcsalásokról.
1: Na?
3: Hát tegnap ugye értekezletünk volt, ti elmentetek, és Lászlóval mi ültünk kint a teraszon.
1: Megvilágosodtatok?
3: Szívtuk a cigarettánkat, és egyszer csak a görgetés közben fölkiáltottam, hogy Laci! Megvagyunk! Megvagyunk mentve, itt van előttünk a csodálatos, a dohányzásmentes élet.
2: Ki? Leszoktat valaki? Erről valami...
3: Mi már leszoktunk, kislány.
1: Szérum, könyv, ja. Csepp, várj, egy gyógyszer.
3: Igazából,
2: mágneses terápia.
3: Igen, igazából az van, hogy ez a 4628. módszer, amivel, aminek neki fogunk menni Lackóval, és mondtam, hogy én most érzem, hogy ez a tökéletes gyógyulás útjára lépünk, ez a tökéletes módszer, és tegnap ott kint a teraszon meg is rendeltük, és hát megdöbbenve tapasztaltuk, hogy ma reggel ez már megérkezett.
2: Annyi van készlet, hogy szórják.
3: Valószínűleg senki nem veszi ezt a szerkezetet.
1: Az tényleg gyors.
3: Mondom, 11-kor tegnap megrendeltük, 8-kor itt állt a futár, hogy akkor meghoz.

0: nekünk.
1: Mi a cucc?
2: A varázsszer!
1: Na!
2: A megváltást, a csodát!
1: Ez mondjuk az van, hogy igen, az van, hogy rajtatok jól teszik, mert két valószínűleg erős dohányosról van szó. Hát tehát, hogy ha ti ezzel leszoktok, akkor ez valami tényleg tud, mert akkor ez nagyon jól tud, mert itt ti már sokszor megpróbáltátok sokféleképpen.
0: Nagyon sokszor meg is csináltuk, tehát mi már nagyon sokszor leszoktunk, csak hát aztán vissza, ugye?
3: Neked mennyi volt a legtöbb, amikor múltkor leálltál?
1: Két óra.
0: Múltkor az 18 éve volt pontosan.
1: Másfél óra, amíg vett egy bezárt a dohányboltba, szerzett egy doboz cigit.
0: No, a kis hajacskát bánta egy fél évig.
1: Tényleg. Én kopasz lettem akkor.
0: Úgy van, a hajacskát bánt, az basket. Fél év volt, és akkor megvolt a nyírás, aztán én kimentem, elégedetten rányújtottam egy cigire, hogy ezt is megnyertem, ezt a fogadást is, tehát aki követi a műsort, az így tudja körülbelül, hogy ez annyira azért nem komoly nálunk, szerintem. De vannak föllángolások, és végre! Végre itt a
1: varázsszer. A csodaszer, na mutasd! Mi a csodaszer?
3: Hát ez egy fekete...
1: Vékony...
3: Olyan, mint egy hosszú pendrive,
0: ugye hajaz a mostanában oly divatos ilyen szipókázós szerkezetekre, de itt jön a lényeg,
3: hova
0: hogy...
3: kell feldugni?
1: Rezege.
0: Lehet úgy is használni, hogy rezege. Azt ígéri a termék, hogy mivel ebben, és most kapaszkodjatok meg, 18 000 forintot adtam érte, 18 ezer forintot, az ég egy adta világon semmi nincs.
1: Ez nem értem.
3: De akkor mit csinál?
1: Ez mi? Nem értem.
0: Vettünk egy műanyag darabot, egy kis elektronikával, valószínűleg Kínából vették 150 forintért a belsejét. Ez azt csinálja, hogy, és most kapaszkodjatok meg a zsenialitáson, ezen átjön a levegő!
1: Nem, mi van? Várjál, micsoda?
3: Ferinek bármit el lehet.
1: Vettél egy cuccot, ami azt állítja, hogy leszoktat a dohányzásról.
3: Miért nem vettél egy szájharmonikát?
1: Semmi nincs benne, csak átjön a levegő. De egyébként egy szájharmonika is megcsinálja tényleg.
0: Meg, és ráadásul abból még hang is jön, ebből nem jön hang, egy cserélhető fejek, tehát különböző ellenállás van, és ez amellett, hogy hozza ugyanazt az érzést, mint a cigaretta lószart, ez edzi a tüdőt. Ez ugyanis egy igazi, valódi, hivatalos, bemért, tüdőkapacitás mérővel ellátott csodaszer.
3: De ha edzi a tüdőt, akkor még nagyobbak tudok majd slukkolni a cigiből?
1: Valószínűleg az van, hogy leszűkített csatornán megy be a levegő, ezért neked nagyon kell erőlködni, és erőlködve veszed a levegőt, és a tüdőkapacitásod kicsit edzi. Egyébként nem edzi így ebben a formában. És megméri, hogy mekkora? Mér valamit?
0: Megméri, most tüdőkapacitást fogunk mérni.
1: Tehát kaptál egy szívószálat, írek a hallgató.
0: Egy műanyag 16 ezer év, vagy
1: 18 ezer év,
0: 18, így van.
1: Én már látom, hogy itt jövő héten akkora nem dohányzások lesznek a szabadságot. Laci, elutazik, te majd írsz a izé, hogy menjünk motoros túrára, érted? Bali, nem, semmi, egy hónapja nem jutottam be. A 18 rongyos műanyag kínai szívószál leszoktatott a dohányzásról, nyilván.
0: Nagyon szép színes kijelző, tehát eteti az agyat, és... a rekordokat jegyzi.
3: Oh.
0: Oké, okay, rekordokat jegyzi.
1: De fújás vagy a szívás?
0: És mind a kettő számít, belégzés és kilégzés is van, tehát tüdőkapacitás.
1: Jó, én nem vagyok nyálír, így fújjunk egyet. Nézzük meg, hogy mit tud a műszer. Valószínűleg a harmadik fújásán meg fog feküdni, mert ennyit tud a cucc.
3: Küldjetek teljesen haszontalan dolgokat, amiket nagyon drágán meg lehet vásárolni.
0: Igen, és amivel nem szoktatok le semmiről.
1: Ferinek nem drága egy műanyag szívószál 18 ezerért, minden szart megvesz, úgyhogy küldjétek a linket, jó?
3: Mennyi ideig kell fújni?
0: Amíg zöld nem lesz a kis ledecske a végén, te kezded, Juli, jó? Tehát bekapod.
1: De várj, fújni vagy szívni?
0: Először szívod.
1: Szív meg, hát ha van benne valami ízesítés. Azt látom kézzel, hogy valamilyen aroma beleraktak, hogy a levegő és az aroma kapcsolatba lép. Semmi? Tehát egy aroma sincsen benne?
0: Tesó, 18 ezerért az
1: várjál.
0: A levegő jön belőle, amit egyébként is zseniális. Be tudsz lélegezni.
1: Hogy ez
0: érted?
1: Megint nem nekem jutott eszembe, hogy egy Kínában 200 éppen? Forintot legyárt szarért 18 ezerért, arra adjam 5000 szerez hasonkulcsal, és keresem dögre magam, hogyan leszokni akarok, érted,
3: de
1: megvegyék.
3: De nagyon komoly dobozban jött, olyan, mint egy iPhone, nem?
0: Nagyon tehát szép, ilyen, igen, nagyon szép. A doboza van, komoly, cserélhető komoly fejek vannak, különböző légellenállással egy kis töltő, és maga a csoda fegyver a dohányzás ellen, illetve a tüdőkapacitás növelésére, mert azt ígéri, hogy ahogy növeled ugye az első jel a dohányosoknál, hogy fulladsz, hogy nem bírsz már úgy följönni a lépcsőn, és ez ezt fogja hát kiherélni. És közben leszoksz a dohányzásról. Juli, idáig bekapod egy kicsit így, jó? Tökéletesen zárod az ajkaidat, pontosan előtte? Úgy, mint akkor, és szívod, amíg zöld nem lesz.
1: Annyi rutinból ne köp rá, jó? Jó,
3: azért
1: jó?
3: Mondom,
1: hogy... Hagyjuk a hétköznapi rutin, légy és ne köbd le. Ja, ne fogd marokra, és ne köbd. Ne köbd arcon. Gondolj közben szép dolgokra, ezt nem kell leköpni.
0: És ahogy zöld, akkor elkezdett kifújni, mint az állat. Jó?
3: Először szívom, és amikor bezöldülök,
0: zöld lesz, kifújom. És akkor. Jó?
1: És mutat egy számot, tudod. Igen. És megmutatja neked, hogy 93.
0: Kezdjed, mert lekapcsol.
2: Az igen.
1: Azt gondolom, Júli, hogy...
2: Zöld, még szívja. Most
1: szerintem azért van tehetség benne. Tehát, hogy...
0: Ne fogd a lukat, te sutyarát, te ezt a drága eszközt tönkre teszed, Júlcsa.
1: Én azt gondolom, hogy Júli azért, na, hát azért...
0: Jó vagy, kicsim?
1: Belül. Figyelj, melkasáig vörösödött, de figyelj, egy 1300-as roventa hozzád képest sehol nincs. Tehát, Júli, azt gondolom, hogy...
3: Hosszú évek
1: ha egyszer
3: munkája.
1: Véget ér a rádiózás, szerintem...
3: Kitartó gyakorlás.
1: Én azért elengedek egy-két telefont az érdekedben, mert szerintem lenne jövőd.
0: Jegyezzük fel, 3159.
3: De mi? Kis
0: nem, hallod? Minden!
1: Ja. A Maja Gold nem szívott ilyet a 90-es években.
0: 3159 ml.
3: Figyelj, jó, és mennyit fújtam ki?
0: Az ég egyet a világon semmit nem mutat, itt most nem akadunk
3: ja,
0: fel.
3: Ja, akkor jó, tehát akkor
1: a... Ami bemegy a szádba, nem jön ki.
3: Nem.
1: Te nem, nem pazarlod. Tudod, honnan jön, te nem pazarolsz. Hát ez nagyon jó.
0: Jó, megvan.
1: Na, fölírtod a számot?
0: Júli 3159. Írjuk föl.
1: Ez most kicsit olyan, mint a ízét csókoloznánk. Így van. Nem, most utánat kapom be. Hepatitis?
3: Ne, van minden.
1: És minden? Igen?
3: Persze.
0: Lefertőtlenítettem.
1: Egy zsebkendővel?
0: Hát az...
1: Mit csinálok először?
0: Bekapod, zársz, szájad zársz, és szívod, amíg zöld nem lesz.
1: És mi van a másik számmal? Azt nem jelezte?
0: Azt nem jelezte. Jó, a kifúvási funkciója nem működött most.
1: Tehát de szívom.
0: Mit akarsz 18 ezerért?
1: Jó, megszívom.
0: De végig, nagyon... míg nem lesz zöld.
1: Mehet.
0: Ne fogd be a végét.
3: De mit fújtál?
0: A másik üres. Egy kicsit Júli nyála még
3: sercegben.
0: Ha ezt kikapcsolt.
1: Ja, hát akkor azt hittem, hogy hallod.
3: Jó oldalát szívod
0: egyáltalán.
1: Ne bobád már! Hát egy nem bírt elviselni, hogy megszívom. Vegyél már valami normális a 18 ezerért. Megpotlott, érted? Kiszívtam az agyát. Lenyeltem a csippet. Tudod, hogy szívok én?
0: Nem hiszem el, hogy tönkretetted.
1: Hát ne haragudj.
3: Jó, és akkor most menj föl gyertyába, kodlak atyát.
1: Tudd föl az álucodba. Kész van, ennyit bír.
0: Megvan, várjál. Jó, 3159 benne a Júli. Szívjad. Oda néz ezt a csávó. Kék, lila, még szív. Jó.
3: Az,
0: de... Mennyit mutat?
1: 6000.
0: Hülye vagy?
3: De nem
1: Júli
3: kell
1: visszafújni.
0: 6000. Nem ilyen 6000.
1: 6600.
3: Istenem, Bali, hát már van, vagy gyakorlatilag.
1: De még nem is erőlködtem. Tudod,
3: mennyit szív a Bali?
1: Tudod, mennyit szívtam életembe? Hát...
0: Na, várjál.
1: Jó, az jó száma 6000? Tudod, hogy kompetitív vagyok, nekem egy ilyen szaris verseny. Nem győzhetsz le!
0: Átlagos tüdőkapacitás nőknél 2500 és 3500, tehát jó, Júlia 3100-zal.
1: Igen.
0: Mennyi volt még?
3: 6615.
0: 6615. Férfiaknál... 3500-től 4000-ig vajó vagy, 5000-ig embertelen, 6000-es nincs.
1: Nincs-e 6000-es szám?
0: Mi van veled?
1: Hát edzem.
3: Hát ha edzem, ugye? De kardiót,
0: 6600?
1: Igen, még meg se szívtam erősen.
0: Nincs rajta a listán.
1: Csak úgy egy kicsit levegőztem.
3: Ez most kicsit megint olyan, mint a Rihanna koncerten.
1: Hallod, beleszívok egy 8000-es.
3: De akkor fújd is vissza.
1: Mi a fújd? Jó szám?
0: Azt mondja, hogy 5000-nél már az már nincs.
1: Jó, de azért ez egy kínai cucc, 18000 részhez 100 forintból gyártották, tehát azért ez még nem...
0: 18000 forint volt. Tehát ez egy nagyon komoly eszköz, gyerekek.
3: A számok magukért beszélnek.
1: 3 évente szerződést hosszabbítok az RTL-be, szerinted?
3: De elhülyéskedj, szívd már meg te is.
1: Úgy szívok, mint egy 8000-es dízelmotor, írja valaki.
0: Én ezt nem 6600.
1: 6600, persze. De mondom.
0: Te csinálsz légzőgyakorlatokat? Jógázos?
1: Igen.
0: Seggen keresztül?
1: Igen. Felmegyek gyertyába, és a seggemen keresztül levegőzök a szaunába.
3: És mostanában nagyon sokat sóhajtozik.
1: Nem, írják, hogy fiatal voltam, kellett a pénz. Érted? Segédmunkából nem lehetett. Jó, de egy kicsi kínai tüdőhöz mérik, érted? Kicsi kínai tüdő 2500. Nagy tudod... európai fehér tüdő, érted? Hát azt így kell.
3: Tudod, a Balázs hogy került be az RTL-re?
1: Szerinted, érted? Hát... Na, szív meg. Most már elnézem csak kíváncsiságból. Mondom, és én még tényleg nem szívtam meg erősen. Heti 4, szauna, kriókamra, gyerekek, hideg víz, hát ez muszáj, ez gyerekek, fitnek kell maradni. 70 évesen, érted? Még úgy akarok kinézni, mint 50 évesen. De már hajó elment. Most nézek ki, mint 60 lennék. Na, te tessék. Mi? Hát oda néz.
3: Hallod.
1: Hát micsoda?
3: Hát de van benne rutin. Hát ott, egész
1: ott, ott is volt az előélet.
0: Neked fölment 10 évre lilára.
1: Mi lett neked?
0: Tudod, mennyi ez?
1: Mennyi?
0: Ez szar, gyerek.
1: Mennyi
0: ez
1: egy szar kínai. Mennyit szívtál?
0: 2009 kevesebb, mint a Julié!
1: Érted? Hát komolyan mondom, megyek Klein Dávid után az alaptáborba, vagy gyalog föl, megyek az Everestre.
0: Nem, úgy mész föl, hogy fönt van a hátadon a Klein.
1: Klein Dávid. Azt mondják, hogy valószínűleg nyitott a segjukam, és ott jött a húzat.
0: Ez az úgynevezett kültő hatás.
1: Most akkor befogom a sengemet, Adi, de még
3: itt
1: egyszer.
3: Ez a kanál.
1: Na látod, így már csak 3000. Azt mondta, be kellett fogni a szelepet. Hát, itt van a baj, szerel a sengem. Igen. Na és most nem fújunk, vagy most elfáradtatok? Hát fújunk is egyet. Nézzük meg a másik oldalt.
3: Én
1: nem?
3: Fújtam.
1: Ja, fújtál is?
0: De a fújást csak... valamilyen nem méri.
1: Ja.
3: Mert csak 18-est vettél. Ha 22-est vettél volna, akkor ez mérni.
1: Viszont a 2000-et szívsz, akkor csökkent a tüdőkapacitásod, tehát akkor egy kicsit jelez azért, hogy...
0: 2009, hogy... jó, ne
1: 2009,
0: meg,
1: de akkor 2000. jelzett a csökkent tüdőkapacitása.
0: Azt elárulom, az férfiaknál az az értékelhetetlen kategória 2009. Várj, ha erről fújjuk...
3: Jót fújt, jó oldalt
1: ott a
3: fújtunk egyetlen.
1: Fújás is megy, ott a fújás is. Na most már de csak fújok
3: az,
1: egyet.
3: Az okos órája már úgy villog.
1: Feri, beszarsz, vigyázz a múltkor, és tudod, hogy följött egy emeletet, az...
0: Igen, erről, ha erről, akkor az a fújás 3411-et fújta.
1: Na, okosak megfejtették egyik oldalt, szívod másik oldalt, van intéz.
0: Jó van, minden nem olvastunk el.
1: Kínaiak, hát tudják, már. Ezek nem ott fújod, ahol szívod, érted? Kitalálták
0: na,
1: két oldalról.
0: Meg, tessék, na. Nagy levegő, gyerünk.
1: Na most fújjam
0: onnan,
1: meg.
0: Onnan, igen.
1: Mit fújtál? Mi az adagod?
0: Várj,
1: elsötét ült, ad ide.
3: Istenem.
0: A kék a kifújás, a zöld a beszívás.
1: Na, adod a fújat egyet.
0: Megint tönkretettétek.
1: Én szeretem, hogy rendelsz ilyeneket, én ezeket nyílem. 18 ezerért egy 100 forintos kínai vacsakai, de elszórakozunk, érted?
0: Tessék, na? Úgy onnan
1: most fújj meg.
0: Nagy levegő! Lerepül a kupa.
1: Ugye, kiakadt a gép.
0: Már megint neked kikapcsol, ha megfújod. Ittál valamit?
1: Miért nem bírja elviselni, hogy fújok?
3: De az alkoholhez vagyok. Méri?
1: Tessék?
3: Az alkoholszintet, ez méri?
1: Most nem ittam semmit.
0: 3411. Ja, ez az enyém.
1: Na, adod egy utolsó próbát.
0: Melyik most ez? Nyomja, az, fújjad. Na, ezért most piros.
3: Istenem, de kár, hogy nem csikészítettem fotót.
1: Na?
0: Mit mutat a kék?
1: Nem tudom.
3: Nem tudod leolvasni, mert csillagokat
1: de az te
3: látsz.
1: Vagy, az a te értéked.
0: 3411.
1: Nem változott semmit. Na, ezt a szart.
0: Milyen szart? Milyen
1: na,
0: szart? 18 ezer forintos kiváló szerkezetet vásároltunk.
3: Jó, és akkor most 100 fekvőt.
1: Nem rossz, de nem is tragikus a cél.
0: Na most fújj meg, na, most lesz a jó, most bekapcsoltam.
1: Az a cél, bekapcsoltam a lyukat?
0: Nem, a lukat nem.
3: Az egészet neved eszed, csak a végét.
0: Ez az, na most a jó. Ott a piros, ott a piros, ott a kapi.
3: Ott a
0: kis, ott a zöld. Most mit mutat?
3: Kicsit bekirogtál?
0: Mit mutat a kék?
1: 3476.
0: Akkor egy kicsit fújtál csak, mert én 4-11, te 4-76. Kifúvásban hasonlóak vagyunk, szívásban te sokkal ügyesebb vagy.
1: Hát
0: azt
1: az figyelj, van rutin. Dugja végbe lévő egy cigit, legalább nehezen.
0: Fúj egyet,
3: Júl. Ezt az oldalt kell?
0: Jó, még egy gyurcsa kifújás mérünk, hogy a férfi és a női energiák
3: mennyire
0: is...
3: szánalmas.
0: 18 000.
1: Meg kell nézni a tüdőkapacitás, gyerekek. Persze.
0: Hát meg hát a dohányzásról való leszokás.
3: És most rájövök, hogy egy cigi rossz.
1: 18 rugéért adták el. Tudod, mi ennek a bekerülési költsége Kínába? 600 forint. 18 ezerért adja, érted? Jó, az szép. Oda néz. Oda néz. Azt a mindenit. Jó, azért ne hajj bele.
0: Júli,
1: ne hajj bele.
3: 4222.
1: Azt a mindenit.
3: Jobban fújok, mint szívok.
1: Azt a mindenit. Azt a mindenit. Szép. Jó, és akkor ezt tulajdonképpen most kiderül, hogy jó vagy rossz a tüdőkapacitásod, és miért szoksz le ettől a dohányzás, hogy megijedsz az értéktől?
0: Igen,
1: megijedsz, és azt mondod, szarul vagyok, leszokom.
0: És ugye edzeni, mert elkezded ezt használni.
1: Ja.
0: Naponta több ilyen légzőedzést fogunk ezután tartani, Lacival, és ezzel letesszük a cigarettát.
1: Igen, legjobb SMS, remélem kettőt vetted.
0: Volt egyébként úgy, ha kettőt veszel, akkor csak 17 darabja.
1: Megint nem mi találtuk ki, elképesztő. Na jól van, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, jó? Itt vagyunk rögtön. 2 perc a pontosan, 9:30 jövünk mindjárt.
4: Hú, micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
7: Armin van Buuren.
6: Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
9: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
10: Ne várj, használd az Urzinolt.
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
13: Úgy is lett.
14: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
15: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
16: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok, hatást fokozó prebiotikummal, kicsiknek és nagyoknak.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: A Sopronfest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harsun Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
19: Július 2-3-4.
20: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
6: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kombinált látogatójegyek igényelhetők a hevesi kiállítóhelyekhez. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Heves Városért közalapítvány lehetőséget biztosít civil szervezetek, egyesületek, intézmények és munkahelyi közösségek számára kombinált látogatói jegyek igénylésére. A biztosított kombinált jegyekkel az alábbi helyszínek látogathatók: Halászkúria kiállítóhely, sakktörténeti gyűjtemény, Hevesi Füves Puszták látogatóközpont. A rendelkezésre álló jegyek száma 1500 darab, az igénylés benyújtásának határideje pedig július 10-e. Az igényléshez tartozó űrlap a Hevesi Hírportálon megtalálható. A Múzeumok Éjszakája ünnepén egy különleges filmet láthattak autentikus környezetben azok, akik ellátogattak a hevesi halászkúriába. A filmben Gróf Andrássy Gyula monumentális lovasszobrának újraalkotását, az eredeti szobor történetét, a néhai és jelenlegi alkotói folyamat párhuzamait és eltéréseit követhette végig a néző, de a lényeg a szobor születés fázisainak bemutatása volt, a szakmai alkotói folyamat művészi színvonalú rögzítése által. A vetítés után borkóstoló és kötetlen beszélgetés közben reflektálhattak a vendégek a látottakra, írja a Hevesi Hírportál. Több hevesi ingatlant hirdetett meg az önkormányzat. Pályázati ajánlat benyújtásának módja papír alapon, zárt borítékban a 3360 Heves Erzsébet tér 2, vagyis a Városháza titkárságán benyújtva. A pályázat bontásának időpontja és helye július 6-a hétfő 12:15, a helyszín pedig a polgármesteri kistárgyaló. A meghirdetett ingatlanok sora a hevesihírportál.hu oldalon. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet itt Heves vármegyében is az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Már egészen minimális esélye van futózápornak, a kánikulában legfeljebb. A többfelé élénk, északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütést csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl majd a levegő, délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3-4-10 lesz 5 perc, jó reggelt. Beszélgettünk egy belga focistáról, aki ugye el akart menni szülni a VB-ről a gyereke születésére, el is ment, és egy francia műsorvezető nő elmondta, hogy ez egy szemét dolog, mert
1: nincs szükség ránk férfiaknak.
0: Igen.
2: És a szülés amúgy is gusztustalan.
1: A szülés, és hogy gusztustalan.
0: Gusztustalan a szülés, szült kettőt, a belga focista meg maradjon a helyén, és focizzon, ezért ment ki. Megbeszéltük, hogy kinek lehet igaza, Anna is kifejtette a véleményét, nagyon szeretjük, és körözik a Zalai Jézust.
2: Áj Jézust,
0: akiről mi is beszéltünk hónapokkal ezelőtt, ránéztünk a rendőrség körözési listára, és hát csodát láttunk.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Azon gondolkozom még, hogy ha menekülnék a rendőrségtől, hogy menekülsz? Kimész Spanyolországba, egy rokonodhoz, elbújsz egy házban, telefon nélkül, és a következő 30 évet okot akarod leélni. Hogy kell menekülni jól a rendőrség elől? Ez mit jelent? Nem értitek, húsvétkor kerül elő. Nem bujkálsz zarándoklatomban.
2: Hány fotót, arcképet látsz egy nap? 1000 milliárd.
0: Nem
2: most
0: tudnám.
2: Fel tudnád idézni, a szembe jönne veled az utcán, akkor azt mondnád, hogy te vagy az.
0: Nem. Írja valaki, ő úgy néz ki ezen a képen, mintha éppen most mászott volna le a keresztről. Egyébként igen. Éveken át tévesztette meg a hozzáfordulókat. Éveken át. Az anyagi javak megvetését, a testi-lelki tisztaságot hirdette, hívei pedig nem sejtették, hogy adományaikkal a férfi luxus kivitelét, luxus életét finanszírozzák. Hogy miért mindig ennyire egyszerű ez a dolog, de tényleg. Zsül megnyitotta az elfogató barancs alapján kiadott fotókat. Hát azért ott vannak érdekes fotók. Azt a mindenit. Megnyitottuk a rendőrség oldalát, a police.hu-t.
2: Ez egy virágcsokor.
0: Összesen 10 000 találat van fönt, tehát 10 000 arc van fönt, akiket köröz a rendőrség. Hát ránézel így az első 3 sorra, azért az 6 000 év börtön, nem?
2: De mondjuk tíme, ha velem szembe jönne, őt lehet, hogy megismerném a szemöldökéről.
0: Én azért azt mondom, hogy Csikós Jánosné nem tudom, hogy mit csinál, de nem szeretnék vele találkozni egy sötét sikátorban. Azonnal odaadnám a briefkómat Csikós Jánosnének, mondom, tessék Jánosné, vigye.
1: Telefon kocsikulcs.
0: Igen, telefon kocsikulcs. Azt a mindenségit neki.
2: És vajon Bernát Levente Zsolt miért került fel 2-szer?
0: Azt a mindenit. Azért felhívom figyelmeteket, hogy Radui Sándor egy sötét sikátorban azt mondja, hogy Juli, a pénztárcádat, a ruhádat és a motorodat. Szerintem nagyon gyorsan add.
2: Én igazából ezeknek bármit odaadnék. Elnézem itt ezt a listát. És itt van ezek között a Jézusunk is valahol?
0: Ott keresd már meg Tújkor Miklós Endét egyébként, hogy ott van a Jézus. Azért az egy jó kérdés, hogy volt utolsó vacsora az eltűnés előtt?
2: Habsi olyan, mint a középiskolai tanár.
0: Ez a Habsi nem, ez a Habsi olyan, mint egy nagyon rossz állapotban lévő 70 éves magyar tanár. Nő.
1: Igen.
0: Magyar tanár nő, napi 3 doboz szimfónia után. Tehát, hogyha te így nézel ki hosszú évek után luxusautókkal és sok lehúzott emberrel, nem akarom ezt csinálni. Június 11-én adták ki a körözést, mert hogy... Hát nem jelent meg, vagy nem vonult be, vagy onnantól kezdve nem adott életjel.
2: Van ilyenkor valami nyomravezetői díj? Tehát ha én Turkoly Miklóst meglátom az utcán...
0: Szerintem állampolgári kötelezettséget.
2: Igen, igen. Kapok egy plecsnit, vagy valami oklevelet esetleg, valami mörcsöt.
1: Hát ha 3-at egy napon belül elfogsz, akkor szerintem van kitüntetés, vagy fölnyomsz.
0: Egyébként tényleg fura, hogy a mai technológiával nem tudnak valamit a lábára dobni. Nem? Tehát, hogy oké, meg kell mondani, figyelj, sok embert nyomorítottál meg, beteg emberekkel. Nekem ez kiemelt lenne. Tehát, aki beteg embereket nyomorít meg, és rákos végstádiumban betegektől kér még el 20-30-100 000 forintot, és nyomorítja meg őket, egyrészt adja meg a gyógyulás lehetőségét, kettő hitegeti őket, és még pénzért le is veszi, az azonnal minimum előzetes vagy karperez, de te biztos, hogy nem tudsz elmenekülni, mert az egyik legaljasabb dolgot csinálod, az, hogy beteg embereken próbálsz még pénzt keresni, és az ő nyomorúságukon és betegségükön élősködsz, nem?
1: Okay, de ez csak csalás kategóriába esik, érted?
2: Tehát olyan ez, súlyos. Ja.
1: Igen, hogy ez tulajdonképpen nem egy súlyos bűncselekmény a csalás.
0: Aha.
1: És na jó, ezt követte.
0: Hát lenne most fontosabb karperec is az országban, igen, ezt én is látom.
1: Lenne most, foglaltak a karpereceit.
0: Lenne most kire föltenni, tehát azért ezt lehet látni. Igen, valószínűleg Punci Imrénével bujkán valahol. A főnökömet felismertem a police.hu oldalán, de ő adja a fizum, mit csináljak?
1: Oda néz, díjkitűzés, ott a legszélén
0: díjkitűzés. Díjkitűzés van a Nándorra. Hát Nándor, hát mit csináltál? Mennyi a díjad? Várjál, rámegyek. Nyomravezetői díj 2 000 000 forint.
1: Juli! Hát gazdag leszek kicsit.
2: És mit?
0: Ember csempész és miatt kiszabott szabadságvesztés letöltése céljából körözik, 2 M, ha meglátod valahol. Hát nem mondd, hogy ma nem keresünk mindenhol Nándort.
2: Bohatos lenne, ott hol keresem? Egy ember csempész hol bujkálhat vajon?
0: Az első gyerekemről beszélünk, ő mindenképpen szeretne ott lenni, mondta a Manchester City szélsője. Aki azért valószínűleg fontos, ha a Manchester City-nél játszik ugye klub szinten.
1: Hát meg fizetés emelés, új szerződés van, és alapember a csapatban.
0: De, igen. De ha abban igaza van, hogy közben belgák százai ölnének, hogy kerettagok legyenek, tehát ebben azért van igazság.
1: De ez az ember idáig végig fociszta, és ezután is végig fogja focizni. Tudom, hogy egy meccs és fontos meccs, de neki ez a legfontosabb pillanat az életében, gyerekek. Hát
0: most... Igen. Levették a képernyőről, de ez is érdekes, hogy neki ez a véleménye. Ő szült. Ő ezt gondolja a saját születéséről, hogy ezért miért kell valakit levenni a képernyőről? Miért kell ennyire PC-nek lenni? Szültem kettőt, hiteles vagyok benne, nő vagyok. Én ezt hadd gondoljam így. Ahogy... Tehát érted, hogy mennyire PC lett a világ? Hogy
1: hát nem... ez két ok miatt is. Az egyik, ahogy a szülésről beszélsz.
0: De szerintem... ha neki ez a véleménye, meg
1: hogy
0: szült kettőt.
1: Dolog nincs a világon.
0: De ő így gondolja, gátmetszés, hát véreztem.
1: Igen, csak
0: nem szültünk, okay, én el tudom fogadni, hogy ezt
1: csak
0: ő így gondolja.
1: Egy televízió műsort képvisel, egy csatornát. Érted? Ha te most bemész az RTL-re.
0: Oké, de ez egy beszélgetős műsor, ahol egy tehát egy több vendég volt.
1: Értem, ő valamit képvisel. Ami mondjuk a csatorna hitvallásával mindenével szembe megy. Nem mondhatod azt.
0: Mert a csatorna hitvallása egyébként az, hogy tehát az egy hitvallás, hogy én mit gondolok a szülésre, ez egy szubjektum, nem? Én te így, én úgy, neked ez egy szép élmény.
1: Tegyük fel, hogy ez
0: elvágódik,
1: egy...
0: ő okay. Hány ingen, ő nem akar bemenni, ő undorodik, ez vérzik, tehát egy csomó minden van. Egyébként nyilván szerintem...
1: Igen, csak az sem mindegy, hogy ezt te hogy tálalod. Tehát, hogy ez itt egy hogy is mondjam, elég szélsőséges megnyilvánulás.
0: Szélsőséges
1: volt,
0: a csajszín.
1: Mert azt el lehet mondani, hogy gyerekek a gyereknevelésben, a gyerekszülésben nem minden szép. Vannak árnyoldalai is. Igen, a szülés fájdalmas dolog. Ezt el lehet mondani így is, meg el lehet úgy, hogy a szülés az egy mocskos szar dolog. Hát azért van egy leheletnyi különbséget, azért érez már be.
0: Érzem csak, hogy azt gondolom, hogy valaki kicsit szókimondóbb a mai világban, és egyből az a válasz, hogy akkor most vegyük le, tiltsuk el, és mi mit mondott ki? A szülésről azt mondta, hogy egyébként szerinte ez most nem tudom milyen undorító dolog. Van két gyerekem, jó anya vagyok, nevelem őket, ez a véleményem a szülésről. Hát oké, neked ez a vélemény, neked ez egy ilyen megélés, valakinek meg a világ legszebb pillanat. Egyébként valószínűleg varták, érzed, ő így gondolja, szül. Mert ha nem szült volna, akkor azt gondolom, hogy megbántja azokat a nőket, akik szülnek. De ha ebben neki kétszer van tapasztalata, azonnal leveszik, azonnal büntetik, azonnal eltiltják a műsorvezetést. Ő úristen, milyen drámai dolgot mondott ki.
2: Hát, ahogy 30 évvel ezelőtt nem engedte volna el az edző.
0: Valószínűleg nem ment volna el.
2: 30 évvel ezelőtt nem rángatták volna meg ezért ezt a nőt ezért a kijelentéséért.
0: Hogy mennyit változott
2: igen,
0: a világ?
2: Sőt, valószínűleg, hogy azt mondták volna, igen, igaza van, miért ment el.
0: Tökre azt gondolom, hogy egy nőnek, aki szül, lehet véleménye arról, hogy gondolja a szülést. Ettől engem nem bánt meg se a többi szülőnek, mert valakinek
1: mondta, nem lehet,
0: a világ legszebb élménye.
1: Értem, de nem így lehet véleménye. Tehát, hogy elmondhatod ezt normálisan, szerintem ez meg rossz a kontextus, amikor azt veszed elő, akkor azért veszed elő a nőiességedet, mert egy férfiről mondasz véleményt. Én szültem, te nem szűsz, és egyébként tudod mit?
0: Maradjál ott a csapatban, aztán focizz.
2: Francia edzőnek elhunyt az édesanyja tegnap, azonnal elutazott Amerikából a temetésre. A norvégok elleni meccsen sem lesz ott, szerintem ez természetes.
0: Persze, abszolút, meg az, hogyha el akar menni valaki a gyereke születésére, az is. Az ügy és amit ebből kreálnak, az megint azért mutatja, hogy milyen durván működik, hogy leszednek ezért képernyőről, szankcionálják, eltiltják, lehet, hogy soha többet nem térhet vissza a képernyőre. Mondjad, Anna!
4: Nagy csak, hogy amit a Júli mondott, hogy hát az egy váratlan esemény a halál, de ennél mondjuk az edzőnek mondjuk meg kellett volna kérdezni VB előtt, hogy öreg, hát azért csak tudnak számolni, nem, hogy június 11 és júli 19 között van a VB, a leghosszabb VB, 38. héten van a feleséged, hazamész a szülésre, nem? Haza, akkor nem jössz a VB-re, barátom.
1: De gyerekek tudták, hogy szülni fog a felesége.
4: Igen, akkor nem mész a VB-re,
2: barátom.
1: Eddig tökéletesen játszott a csávó. Eddig ott volt az összes
0: meccs.
1: Akkor nem viszed ki.
4: Adunk lehetőség, nem viszem ki. Ha azt mondja, akkor nem viszem ki, mert elmegy. Hát 38. héten van.
1: Volt három meccse, vagy kettő, ahol focizott.
4: Hát, és még mennyi van?
0: Én ezt szeretem benned, Anna. Így is van.
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Hívjuk a naphallgatóját már is gyorsan, és aztán elköszönünk, és holnap, basszus, nem hajózunk, azt mondom, hogy holnap hajózunk, ilyen csütörtök feelingem van, de nem, holnap még nem hajózunk.
2: De tudod miért? Mert holnap már megyünk le Balatonra.
0: Holnap már Balaton, igen, de holnap után hajózunk, holnap még ide jöjjek.
2: Jó.
0: Még holnap ide jöjjek.
1: Itt állok, srácok, sehol vagytok, sehol hajó.
0: Néha van ilyen nap, amikor másnapi hangulatod van, ez is érdekes az agyad, nem? Hogy ver át.
1: Menekülsz haver valami elől, ami ma vár rád.
0: Az. Igen. pityeg, beszarsz. Pityeg, érted? Haló! Az, jó reggel, ciao. Úristen, te pityegtél nálunk a hangutánzóban?
5: Igen.
0: De jó vagy, figyelj, te vagy a nap hallgatója.
5: Ah, köszönöm szépen, köszönöm.
0: Igen, ugye beszéltünk az Alai Jézusról, aki felszívódott, keresi a rendőrség. Áj Jézus 20 millióval vette le a delikvenseket, hogy gyógyít kézrátétellel. És hogy hol lehet? Ugye ezt próbáltuk kitalálni, nagyon sok jó megfejtés érkezett. Te is azt jót írtál, azt írtad, állítólag mosogat az utolsó vacsora után. Igen, felszívódott. Felszívódott, mondasz egy kereszt neved?
5: Pisti.
0: Pisti. És hányadik lettél a pittyegős versenyen?
5: Holt verseny volt, megversenyeztetek minket, és akkor ment egy veszekedés is.
0: Júj, te voltál a pittyegő Holt verseny.
5: Igen, a Lidl.
0: Ugye a Lidl hangutánzó verseny pittyegés az az év egyik legjobb hangutánzó verseny volt. De tényleg, tehát ez zseni volt. Jól van, van egy ajándékcsomagod, plusz
5: köszönöm
0: ajándék.
5: Köszönöm szépen.
0: Plusz ajándék, nincs, akkor ezt kapod. Jó, köszi.
5: Köszönöm.
1: Hello.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Tényleg ez is volt. Azt mondja, a Best of-ba rakjuk be, Anna, az jó, az ismételjük.
1: Mennyi
0: a Szabink
1: nagyszerű alatt pillanat. Micsoda emelkedett magasságok. Lidl kassa pittyegő verseny.
0: És milyen jókat találtunk. Imádjuk. Milyen sirály, jók voltak.
2: Sirály hangutánzó verseny.
0: Igen, az Aldis
2: Lidl. Szarvasbőgés.
0: De messze a pittyegés. Ahogy pittyegtek, az zseni volt. Na jól van, akkor holnap hat, még holnap itt. Hat. Még
1: holnap itt bepityegünk, és pénteken kitelepülés, gyertek hajózni.
0: Hajózunk, így van. Puszi mindenkinek, sziasztok. Ciao. Ciao, ciao. Na!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: Live Mix Summer Edition. Rogodjon Rádió Egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kempingsátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
7: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
8: Ugrunk egy bombát?
10: Szállás.hu. Úgy is tett.
11: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: megyen, csak igazúban is sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, üdv azoknak, akik nyaralnak, szuper jó időt kaptak, és üdv azoknak is, akik dolgoznak, ők viszont már szerintem a hétvégi strand helyszíneket nézegetik, és milyen jól teszik, most úgy néz ki, hogy végig napsütés lesz, de brutál forróság is a hétvégén, az ország egyes részein mérhetünk majd 38 fokot is akár.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Köszönjük szépen! És ha már vakáció, akkor ma délután is 2 órában szól a Live Mix, Summer Edition, bizony, de a maximumon pörög a jó hangulat így napközben is, nem sokára játék is lesz páros Dunapart Fest belépőjegyekért.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

hölgyeim és uraim, a játékhoz. Én most adok egy páros belépőt. Július 2-ára, 3-ára vagy 4-ére a Dunapart Festre. A Rádió 1 intézi a hallgatóknak a jó bulikat. Lesz Rádió 1 stage is.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a Dunapart Festen is kint lesz a Rádió 1, lesz saját stage-ünk, és fellép az összes lemezlovasunk. Vidám, boldog Rádió 1 hallgatókkal szeretnénk bulizni, úgyhogy sok-sok jegyet kiosztunk ma is a műsorban. Halló!
1: Szia! Gábor vagyok. A játékra jelentkeznék.
0: Gábor! Lehet. Jól telik a napod? Minden rendben?
1: Csokoládé, vanília, fagyizik a família, igen, nagyon jó a napunk.
0: Nyaraltok vagy dolgozol? Még ezt áruld el.
1: Dolgozunk.
0: Jó van, sajnos. Akkor ebből én most kirángatlak téged, legalábbis jövő hétre, mert hogy tizediként hívtál fel!
1: Yeah! Nem hiszem el! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Mekkora energia van benned?
1: Hát, a nagy meleg ellenére próbálkozunk. Nagyon jó.
0: Akkor ezzel az energiával várunk téged a Rádió 1 stage-nél is, a Dunapart Festen, július 2-án, 3-án vagy 4-én, oké?
1: Oké, nagyon jó, szuper, köszönöm szépen.
0: A partiról részletek most az információk között, aztán hozom a szuper jó zenéket bele a nyárba, a nagy melegbe. Mindjárt jön a Hurts, Purple Disco Machine és a Wonderful Life.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili,

0: majd a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nem állunk meg, az Opel Light, amivel folytatom. Taylor Swift következik, ez a dal mindenhol a slágerlisták jelmezőnyében található, és bár az énekesnő a közelgő esküvőjéről soha nem nyilatkozott, azért az újságírók elég rendesen megnehezítették a dolgát a nyomozásukkal. Taylor és vőlegénye Travis már réges-rége házasok lennének, eredetileg ugyanis június 18-án egybe keltek volna, ha nem nyomozták volna ezt ki az amerikai lapok, és nem teszik nyilvánossá a helyszínt. Úgyhogy a Shefty-ben lemondták annó, új időpontot és helyet találtak maguknak, amiről természetesen most sem nyilatkoznak, de vannak találgatások, hogy ez napokon, heteken belül lesz. Persze, mint látjuk, bármi változhat. Hölgyeim és uraim, a friss Rádió 1-es kedvenc Taylor Swift-től itt van az

0: Ami jó egy foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokság tegnap esti Portugália-Üzbegisztán mérkőzésén a Ronaldo rajongók is kaptak szép gólokat. Cristiano a 6. és a 39. percben is betalált, de volt több helyzete is. Úgyhogy ő is elkönyvelhetett egy sportrekordot. Ronaldo a futballtörténelem legelső és egyetlen játékosa, aki 6 különböző világbajnokságon is gólt lőtt. 2006-ban, 2010-ben, 14-ben, 18-ban, 22-ben és most 2026-ban is. Portugália, Üzbegisztán 5-0. Az Anglia-Gána mérkőzés 0-0 lett, ezzel a gól nélküli döntetlennel is mindkét csapat az elcsoport éléről várja majd az újabb mérkőzését. Panama-Horvátország 0-1. A gól nélküli első félidő után az 54. percben érkezett a horvát gól, és ezzel az elcsoport harmadik helyén áll a csapat. Kolumbia, Kongói Demokratikus Köztársaság 1-0. Ezzel a győzelemmel Kolumbia 6 pontos és Portugáliához hasonlóan már bejutott a legjobb 32 közé, úgyhogy az utolsó fordulóban a portugálok elleni rangadó dönt majd a K-csoport első helyéről.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis
2: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
4: Ne!
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu.
6: Úgy is tett!
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
9: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
10: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
11: Meg ez is! És ez is!
10: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer! Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
0: Reklámot hallottak.
12: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Dis-moi qui est le plus beau.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: megszakítás. Lesz játék is, Dunapart Fest párosnapi jegyekért, és brutál meleg lesz ma is. A Balaton 25, a Fertő a Velencei tó, a Tiszató 26 fokos, és nem csak ma, holnap is napos időnk lesz csapadék nélkül, éjszakára is csak 18 fokig hűl a levegő.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Közöttük vigye el valaki a páros belépőjét a Dunapart Festre, július 2-ára, 3-ára, 4-ére, Ráckevére. 0620-311-111, mind a 10 vonalunkra várom a hallgatókat. Aki 10-ként veszek fel, azonnal nyer. Rádió 1 szlogennel.

0: itt a Rádió 1, csak igazi ma is láger megy, és július 2-án, 3-án, 4-én érkezik a fesztivál, ahol lesz Rádió 1 stage, fellép az összes lemezlovasunk, és ez nem más, mint a Dunapart Fest. Kit juttathatok most be? Halló, halló!
1: Szia, Gyuri vagyok, játékbe jelentkeznék.
0: Honnan csörögtél be hozzám, Gyuri?
1: Budapestről.
0: Budapesten is nagyon meleg van?
1: Eléggé.
0: Melyik kerületben vagy?
1: Hát most a 20-ban.
0: A 20-ban is brutál forróság van.
1: Nagyon.
0: Mennél fesztiválozni?
1: Jó lenne.
0: Összejöhet, mert hogy 10. lettél, Gyuri!
1: Jó, köszönöm, szuper, nagyon jó. A Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.
0: Gyurikám, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Ott leszel Ráczkevén.
1: Köszönöm, nagyon szuper, örülök neki.
0: És akiben benne van még a flow, aki jönne még velünk fesztiválozni, az játszon velünk délután is. Lesz még játék sok a mai nap folyamán is a Rádió 1-en, ahol mindjárt folytatom a zenélést. Ray Dalton és a Blood Running is várakozik. Can't hold back my heart.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
3: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió 1, tombol a nyár, úgyhogy ma délután 5-től ismét 2 órás a Live Mix, de most a Daily Mixet indítjuk ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat, gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summer's Bee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Itt a Grill Rácsok örök királya. A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Chef cson nélküli friss sertéstarja minimum 3 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 22-e és 28-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
10: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
12: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
14: A Hevesvárosért közalapítvány lehetőséget biztosít civil szervezetek, egyesületek, intézmények és munkahelyi közösségek számára kombinált látogatói jegyek igénylésére. A biztosított kombinált jegyekkel az alábbi helyszínek látogathatók: halászkória kiállítóhely, sakktörténeti gyűjtemény és hevesi füves puszták látogatóközpont. A múzeumok éjszakája ünnepén egy különleges filmet láthattak autentikus környezetben azok, akik ellátogattak a hevesi halászkóriába. A filmben gróf Andrássy Gyula monumentális lovas szobrának újraalkotása, az eredeti szobor történetét, a néhai és jelenlegi alkotói folyamat párhuzamait és eltéréseit követhette végig a néző. Az országot érintő nyári hőhullámok idején különösen fontos, hogy mindenki találjon olyan helyet, ahol időnként lehűtheti magát. A Hevesvár megyében is a környékén elérhető helyszínek a Heol portál oldalán.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió!
1: Rádió egy Daily Mix. Az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi.

Ez itt a 93 ét rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, nagyon kellemes szerdát kívánok Hevesen környékünkön. Töltsük együtt a következő órákat. Jó zenék mellett nem lesz nehéz, ezt garantálhatom. Ezeket hozom, a mikrofon és a keverőpult mögött már Kis Gábor foglal helyet, a Train pedig rögtön érkezik. Ja igen, ilyenkor a pop, illetve dance dalok váltják egymást ebben a szakaszban. A rádió egy déli mix egészen 13 óráig dübörög, és most a Traintől egy olyan dalt veszünk elő, ami tele van akusztikus hangszerekkel, de azért megtáncoltat minket. Ez már a Drive-By.

ez itt a 93 étrádió, egy csak igazi mai sláger, mert holnap csak nem zavartalan napsütés vár ránk itt Hevesen és környékünkön, és bizony előfordulhat még némi szél is a sok-sok napsütés mellett, akár jól is eshet az északi-északkeleti fuvallat, hajnalban 12 és 20, napközben 31 és 36 fok között alakul a csúcsérték. Ez a rádió egy déli mixe, ahol már is jön Bibi Rexa, az énekesnőnek nemrég jelent meg az új stúdióalbuma, a New Religion-t hallgatjuk meg tőle.

Ez itt a 93 étrádió, egy csak igazi mai sláger megy. A Trafi vadászik a gyors sajtókra, ez független az időjárástól, mindentől. Akár Gyöngyösen a Petőfin belefuthatunk, hogyha nem vagyunk eléggé óvatosak. Eger Mátyás király útján, Dormándon és 60-ban is megvan ennek az esélye. Legyen csekkmentes a mai nap, ezt kívánom mindenkinek. Martin Garrix-szel folytatjuk tovább, akinek tínédzser korában az Animals című dallal indult a karrierje. A Rádió egy Daily Mix-ében most a Madison Setkóval közös egyik dalát hozom el, velük több alkalommal dolgozott már együtt. Ez a Butterflies.

0: Nem sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Ez a 93 Hit Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A legtöbbünk számára kiválóan telik azért ez a nap, de az Ivánoknak talán még kiemelkedőbben, hiszen ők névnapot tartanak és zsebelik be a gratulációkat. Egyet most tőlünk is, Isten éltesse őket itt Hevesen és a környéken, és gondolunk azokra is, akik születésnapot tartanak mai június 24-én, hosszú életet, sok-sok boldogságot, és már itt van a köszöntő zene, egy bomba friss track, Alex Kenji-től szólal meg egy jó nyárias, ez a Bumble Layer.

minden délben a Rádió Egyen. Egy órán keresztül. Egy órán keresztül. Mixben. Déli Mix a Rádió Egyen.

0: Ez a 93 étrádió, egy csak igazi mai sláger megy. Mindjárt jön az újabb óra, és felkészülünk a jó zenékre, Hevesen és környékünkön, akár a munkaidőt, akár a pihenést bearanyozzuk velük. Itt lesz majd Loi. És a német lány szerencsét hozó dala, kezdünk a Get Lucky-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi mai sláger megy.

Ez itt a 93 étrádió, egy csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek teljen nagyon kellemesen a mai nap. Ezt kívánom a stúdióban Kis Gábor továbbra is, és itt hevesen, hát ha csak virtuálisan is, de vendégeskedik nálunk Taylor Swift, akinek imádjuk a dalait, és ahányszor a szövegét elkezdjük kicsit jobban értelmezni, akkor mindig kiderül, hogy a magánélete mindegyikbe bele van téve, ilyen vagy olyan módon. Ez a most következő sem kivétel, ennek az a címe, hogy Op Light.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez itt a 93 étrádió, egy csak igazi mai sláger megy. Egerben a Mátyás királyon lelehetünk trafit óvatosan, hogyha arra felé járunk, arra van dolgunk. Gyöngyösen a Petőfi úton szintén ez a helyzet. 60-ban a Rákóczin, Horton és Dormándon is. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek, és a nyár közepette van, aki a nagyon hűsítő italokra esküszik, és van, aki egy egészen másik utat követ, és azt mondja, hogy ilyenkor a forró dolgok a legjobbak. Egy csésze fekete, az bármikor jól jöhet. Sabrina Carpenter érkezik, és ő énekel. Itt van az Espresso.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a kor

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi ma is lágermegy. Holnap nem, hogy csapadék nem lesz, igazából a napsütés semmi nem gátolja meg, zavartalanul zajlik majd itt Hevesen és környékünkön. A szelet érezzük majd élénkebbnek az észak-észak-keleti irányúnak, és erre szükségünk is lesz, hiszen a meleg az nem marad el, hajnalban 12-20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értéket mérhetünk, és pénteken még inkább rákapcsol az időjárás, ráteker a hőmérsékletre, 33-38 fokos forróságban lesz részünk. Komolyan mondom, nem viccelek. David Guetta és Kid Cudi jönnek most a Rádió 1-en, egyenesen a Memories-zal.

93 ét rádió egy csak igazi mai sláger megy. A Wednesday sorozat nagyon sokaknak a tetszését nyert el, és mondhatni hagyomány, hogy Lady Gaga készít ezekhez betétdalt. A második szériához a Dead Dance volt az, ami megalapozta a zenei sikert. A DJ Dark remixében játszom itt a Rádió 1-en egy picit turbósabb változatban. A mikrofon mögé Györke Attila jön, mi találkozzunk holnap ismét délben. Várok mindenkit szeretettel, nagyon szép szerdát Kis Gábort hallották.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
2: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is tett.
5: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
6: Július 2-3-4.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Jó reggelt. Mi ütött beléd már? Kész is a reggeli?
9: Szia, drágám. Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
8: De jó neked. Mi a titkod?
9: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
8: Sedacur Forte.
9: És a koncentrációt nem befolyásolja.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: Azon gondolkozom még, hogy ha menekülnék a rendőrségtől, hogy menekülsz? Kimész Spanyolországba, egy rokonodhoz, elbújsz egy házban, telefon nélkül, és a következő 30 évet okot akarod leélni. Hogy kell menekülni jól a rendőrség elől? Ez mit jelent? Nem értitek, húsvétkor kerül elő. Nem bújkálsz zarándoklatomban.
12: Hány fotót, arcképet látsz egy nap? 1000 milliárd.
11: Nem
12: most
11: tudnám.
12: Fel tudnád idézni, a szembe jönne veled az utcán, akkor azt mondnád, hogy te vagy az.
11: Nem. Írja valaki, ő úgy néz ki ezen a képen, mintha éppen most mászott volna le a keresztről. Egyébként igen. Éveken át tévesztette meg a hozzáfordulókat. Éveken át. Az anyagi javak megvetését, a testi-lelki tisztaságot hirdette, hívei pedig nem sejtették, hogy adományaikkal a férfi luxus kivitelét, luxus életét finanszírozzák. Hogy miért mindig ennyire egyszerű ez a dolog, de tényleg. Zsül megnyitotta az elfogató barancs alapján kiadott fotókat. Hát azért ott vannak érdekes fotók. Azt a mindenit. Megnyitottuk a rendőrség oldalát, police.hu-t.
12: Ez egy virágcsokor.
11: Összesen 10 000 találat van fönt, tehát 10 000 arc van fönt, akiket köröz a rendőrség. Hát ránézel így az első 3 sorra, azért az 6000 év börtön, nem?
12: És itt van ezek között a Jézusunk is valahol?
11: Ott keresd már meg Tújkor Miklós Erdét egyébként, hogy ott van a Jézus. Azért az egy jó kérdés, hogy volt utolsó vacsora az eltűnés előtt?
12: Hapsi olyan, mint a középiskolai tanár.
11: Nem, ez a Hapsi olyan, mint egy nagyon rossz állapotban lévő 70 éves magyar tanár. Nő.
13: Igen.
11: Magyar tanár nő, napi 3 doboz szimfónia után. Tehát, hogyha te így nézel ki hosszú évek után luxusautókkal és sok lehúzott emberrel, nem akarom ezt csinálni. A június 11-én adták ki a körözést. Egyébként tényleg fura, hogy a mai technológiával nem tudnak valamit a lábára dobni. Sok embert nyomorítottál meg, beteg emberekkel. Nekem ez kiemelt lenne.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
6: Rádió 1-en.
1: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: egyen, a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak

0: legyen, csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Gyuri vagyok, mindenkinek napsütéses nyarat kívánok. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: is talán. Az UV-sugárzás pedig magas, csak is árnyékban, hűvösben tessék lenni.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Köszönjük szépen! Nem sokára játszunk Dunapart Fest jegyekért itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és nálunk folyamatosan lehet nyerni a legjobb bulikba, fesztiválokra a jegyeket. Jön a Dunapart Fest, július 2-án, 3-án, 4-én, és lesz Rádió 1 stage, ahol az összes lemezlovasunk fellép, a Disco Sheet, a World is My Radio Show teljes legénysége, és Kuki is. Aki régen volt bulizni és szeretne tombolni egy nagyot, hívja 10-ként a 0620 311 111-et. Hajrá!

0: bad memories.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert július legelején Dunapart Fest a Rádió 1-jel, mert hogy lesz ott színpadunk és az összes lemezlovasunk fellép majd. Nagyon jól fogjuk érezni magunkat, na de kivel? Halló?
2: Szia, Tizsüli vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Szia, honnan hívtál?
2: Hajdúszoboszlóról.
1: Hajdúszoboszlóról? Egy jó nagy utad lenne Ráckevére.
2: Az nem gond.
1: Megoldjuk?
2: Meg bizony.
1: Meg kell, mert hogy tizediként hívtál fel!
2: Hú, de szuper, köszönöm szépen. Akkor mondhatom a szlogent?
1: Ne mondd. Sikítsd!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
1: Ennyi! Így kell lesztolni.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Na mit szólsz?
2: Hú, de szuper! Hát nagyon örülök neki.
1: Ott lesz a Rádió 1 stage is, az összes lemezlovasunk is fellép. Óriási buli lesz Ráckevén. Te másod magaddal ott leszel valamelyik napon.
2: Igen, igen. Köszönöm, nagyon örülök neki.
1: És hogy más is örülhessen, lesz még játék a következő órában is a Rádió 1-en. A zenék közül pedig ezzel érkezek mindjárt.
3: Műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
4: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Ráckevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior.

0: figyeld a héten a műsorvezetőt, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel. Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
8: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
9: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nyár legjobb zenéi egymás után, a beachen, a tengerparton pedig ilyenek, mint ez, a Heart Like Mine, Sam Feltől. És van egy nagyon jó duma, amit most olvastam az egyik zenekritikustól, és ez tényleg így van, Sam Felt nem zenét gyárt, hanem naplement.

0: nagy foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A futball világbajnokság utolsó csoportkörei ma este nagyon sok mérkőzést láthatunk. Este 21 órakor játszik egyszerre a B csoportban Bosznia-Hercegovina és Katar, valamint Svájc és Kanada. Ez utóbbi lesz egyébként a B csoport igazi rangadója, a svájciak a csoport élén, Kanada a második helyen áll. Éjfélkor kezdődik a Marokkó-Haiti, illetve a Skócia-Brazília mérkőzés. Itt a C csoportban Brazília áll az élen, Skócia a harmadik helyről vág neki az estének. Az A csoportban pedig hajnali 3 órakor lesz a Csehország-Marokkó és a Dél-Afrikai Köztársaság Dél-Korea mérkőzés. Mexikó vezeti jelenleg a csoportot, a dél-afrikaiak pedig a második helyen állnak, úgyhogy itt is kifejezetten érdemes lesz a két meccset párhuzamosan követni a fejleményekért.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A 30 éves Pennyben ez is nyerő. Meg ez is. És ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között. Mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
2: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
3: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
2: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint, a 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
8: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
10: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
9: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
10: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
11: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Scion 5 DMI egy tágas családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forintul a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Miskolcnál. Ez nem autó, ez BYD.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: De ha abban igaza van, hogy közben belgák százai ölnének, hogy kerettagok legyenek. Tehát ebben azért van igazság.
14: De ez az ember idáig végig fociszta, és ezután is végig fogja focizni.
13: Ha el akar menni valaki a gyereke születésére, az ügy és amit ebből kreálnak, az megint azért mutatja, hogy milyen durván működik, hogy leszednek ezért képernyőről, szankcionálják, eltiltják, lehet, hogy soha többet nem térhet vissza a képernyőre. Mondjad, Anna.
15: Az edzőnek mondjuk meg kellett volna kérdezni VB előtt, hogy öreg, hát azért csak tudnak számolni, nem, hogy június 11 és júli 19 között van a VB, a leghosszabb VB. 38. héten van a feleséged. Hazamész a szülésre, nem? Haza, akkor nem jössz a VB-re, barátom. Nem jössz a VB-re, de hogy nem.
14: Gyerekek tudták, hogy szülni fog a feleséged.
15: Igen, akkor nem jössz a VB-re, barátom.
13: Én ezt szeretem benned, Anna. Így is van.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
16: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper nyarat mindenkinek, annak is, aki most pihen, annak is, aki majd ezután fog. A mai időjárásunkat egy dalhoz kellene hasonlítani, akkor a mai napunk pont ilyen, mint ez a zene. És holnap is ugyanilyen idő várható, csak mondom.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bohorkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázs

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai slágermeccs. Hát már igazi fesztivál hangulat van, érthető. Jövő héten találkozunk a Dunapart Festen a Rádió Esztésnél, az összes lemezlovasunk zenélni fog, és a 10. telefonálót ingyen bejuttatom most is. Háló!
1: Szia, játékra jelentkezik.
0: Szia, hogy hívnak?
1: Szia, Laci vagyok. Nagyadik lettem.
0: Na, mit tippelsz?
1: Tippelhetek, 10.
0: Lacikám, 10-ként elértél!
1: Az szép! Akkor csak sikerül.
0: Na, mi a Rádió egy szlogenje?
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy!
0: Ez jár érte!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Ú, nagyon jó, nagyon örülök neki. Köszönöm.
0: Hogy telik a napod, Laci, mit csinálsz?
1: Hát még úton vagyok, dolgozom.
0: Sok a meló, nagyon?
1: Van, hál' Istennek, van most már, igen, reggel
0: fesztivál. Jól van, akkor jövő héten ebből kirobbantunk, és fesztiválozol egyet.
1: Jó, rendben, örülök neki.
0: Érdemes továbbra is minket hallgatni, drága Rádió Egyesek, mert a kívánság műsorban is lesz játék, sőt, holnap után is lehet nyerni, sokszor, itt a Rádió Egy.

0: és foci BB hírek a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokság tegnap esti Portugália-Üzbegisztán mérkőzésén a Ronaldo rajongók is kaptak szép gólokat. Cristiano a 6. és a 39. percben is betalált, de volt több helyzete is. Úgyhogy ő is elkönyvelhetett egy sportrekordot. Ronaldo a futballtörténelem legelső és egyetlen játékosa, aki 6 különböző világbajnokságon is gólt lőtt. 2006-ban, 2010-ben, 14-ben, 18-ban, 22-ben és most 2026-ban is. Portugália, Üzbegisztán 5-0. Az Anglia-Gána mérkőzés 0-0 lett, ezzel a gól nélküli döntetlennel is mindkét csapat az elcsoport éléről várja majd az újabb mérkőzését. Panama-Horvátország 0-1. A gól nélküli első félidő után az 54. percben érkezett a horvát gól, és ezzel az elcsoport 3. helyén áll a csapat. Kolumbia, Kongói Demokratikus Köztársaság 1-0. Ezzel a győzelemmel Kolumbia 6 pontos és Portugáliához hasonlóan már bejutott a legjobb 32 közé, úgyhogy az utolsó fordulóban a portugálok elleni rangadó dönt majd a K csoport első helyéről.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja pácienseit. Részletek gyöngyösgastro.hu.
3: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Scion 5 DMI egy tágas családi plug-in hibrid SUV, ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Miskolcnál. Ez nem autó, ez BYD.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: De ha abban igaza van, hogy közben belgák százai ölnének, hogy kerettagok legyenek. Tehát ebben azért van igazság.
5: De ez az ember idáig végig fociszta, és ezután is végig fogja focizni.
4: Ha el akar menni valaki a gyereke születésére, az ügy és amit ebből kreálnak, az megint azért mutatja, hogy milyen durván működik, hogy leszednek ezért képernyőről, szankcionálják, eltiltják, lehet, hogy soha többet nem térhet vissza a képernyőre. Mondjad, Anna.
6: Az edzőnek mondjuk meg kellett volna kérdezni VB előtt, hogy öreg, hát azért csak tudnak számolni, nem, hogy június 11 és júli 19 között van a VB, a leghosszabb VB. 38. héten van a feleséged. Hazamész a szülésre, nem? Haza, akkor nem jössz a VB-re, barátom.
5: De gyerekek tudták, hogy szülni fog a feleséged.
6: Igen, akkor nem jössz a VB-re, barátom.
4: Én ezt szeretem benned, Anna. Így is van.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 6 perccel járunk 4 után, közlekedési infók. Laci szólt, hogy volt egy baleset az M1-esen Budapest felé Bicskénél, a 36-os kilométernél, az átterelt belső sávban. Erre tehát számítani kell, és 3-4 kilométeres dugóra. Fülöp pedig az M0-áson látott balesetet, az M5-ös felé haladva az M4-es autóúti csomópontnál. 3 kamion ütközött, 3 kilométeres jelen pillanatban a sor. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Kitartás, sok türelmet ebben a nagy melegben. Autós barátaim, nagyon megérdemlik ezt a dalt. A Fastboytól.

Csak igazi mai sláger megy. Imádom, hogy az interneten minden fura dologra fény derül. Taylor Swift rajongói, hát a legdurvábbak szerintem. Az album a megjelenése előtt kikerültek ugye a dalcímek, és a legnagyobb Taylor Swift rajongók konkrétan online ásványtani előadásokra iratkoztak fel, hogy előre megfejtsék ennek a dalnak, az Opel Light-nak a mondani valóját. Elképesztő, hogy mit hozhat ki egy énekes a rajongóiból. És hát persze senki nem találta el, hogy miről szól majd a dal, mert hogy igen, a jelenlegi kapcsolat a Travis Kelce lett, de nagyon is pozitív a zene.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A futball világbajnokság utolsó csoportkörei ma este nagyon sok mérkőzést láthatunk. Este 21 órakor játszik egyszerre a B csoportban Bosznia-Hercegovina és Katar, valamint Svájc és Kanada. Ez utóbbi lesz egyébként a B csoport igazi rangadója, a svájciak a csoport élén, Kanada a második helyen áll. Éjfélkor kezdődik a Marokkó-Haiti, illetve a Skócia-Brazília mérkőzés. Itt a C csoportban Brazília áll az élen, Skócia a harmadik helyről vág neki az estének. Az A csoportban pedig hajnali 3 órakor lesz a Csehország-Marokkó és a Dél-Afrikai Köztársaság Dél-Korea mérkőzés. Mexikó vezeti jelenleg a csoportot, a dél-afrikaiak pedig a második helyen állnak, úgyhogy itt is kifejezetten érdemes lesz a két meccset párhuzamosan követni a fejleményekért.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
2: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
0: Reklámot hallottak!
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
1: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az Önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, Ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620-3-111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.

a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

itt a Rádió 1, 16 óra 42 perc közlekedési hírek. Nemrég kértem, bárki bármit látszoljon. Petya ezt írta, szia Atis, hírem nincs, csupán egy kérésem lenne. Minden közlekedőnek, de elsősorban az autósoknak szól, a nagy meleg ellenére próbáljunk meg odafigyelni társainkra. Legyen szó kerékpárosról, motorosról, vagy más közlekedőről. Átadtam, Petya, nagyon igazad van. Jó utat kívánok. Nemrég megtudtuk az M1-esen, baleset történt Budapest felé Bicskénél, a 36-os kilométernél, ráadásul az átterelt belső sávban van, úgyhogy 3-4 kilométeres a sor. Az M0-áson is volt baleset, az M4-es autó csomópontjánál három kamion ütközött a 43-as kilométernél, itt is torlódás van. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en.

Ez a Rádió 1, és már csak ez a dal, és 5-től indítjuk a live mixet. 2 órás lesz ma is, Juhász Gergő mellett Lotfi Begi lesz a DJ.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
8: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
9: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
10: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
11: És a döntő pillanat...
12: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
13: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
14: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. MR-vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
15: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. gyöngyösgasztro.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
16: Azon gondolkozom még, hogy ha menekülnék a rendőrségtől, hogy menekülsz? Kimész Spanyolországba, egy rokonodhoz, elbújsz egy házban, telefon nélkül, és a következő 30 évet ott akarod leélni. Hogy kell menekülni jól a rendőrség elől? Ez mit jelent? Nem értitek, húsvétkor kerül elő. Nem bújkálsz zarándoklatomban.
17: Hány fotót, arcképet látsz egy nap? 1000 milliárd.
16: Nem
17: most
16: tudnám.
17: Fel tudnád idézni, a szembe jönne veled az utcán, nem. Akkor azt mondnád, hogy te vagy az.
16: Nem. Írja valaki, ő úgy néz ki ezen a képen, mintha éppen most mászott volna le a keresztről. Egyébként igen. Éveken át tévesztette meg a hozzáfordulókat.
17: Igazi szemben.
16: Éveken át. az anyagi javak megvetését, a testi-lelki tisztaságot hirdette, hívei pedig nem sejtették, hogy adományaikkal a férfi luxus kivitelét, luxus életét finanszírozzák. Hogy miért mindig ennyire egyszerű ez a dolog, de tényleg. Zsül megnyitotta az elfogató barancs alapján kiadott fotókat. Hát azért ott vannak érdekes fotók. Azt a mindenit. Megnyitottuk a rendőrség oldalát, ez a police.hu-t.
17: Ez egy virágcsokor.
16: Összesen 10 000 találat van fönt, tehát 10 000 arc van fönt, akiket köröz a rendőrség. Hát ránézel így az első 3 sorra, azért az 6 000 év börtön, nem?
17: És itt van ezek között a Jézusunk is valahol?
16: Ott keresd már meg Tújkor Miklós Endét egyébként, hogy ott van a Jézus. Azért az egy jó kérdés, hogy volt utolsó vacsora az eltűnés előtt?
17: Habsi olyan, mint a középiskolai tanár.
16: Nem, ez a Habsi olyan, mint egy nagyon rossz állapotban lévő 70 éves magyar tanár. Nő.
18: Igen.
16: Magyar tanár nő, napi 3 doboz szimfónia után. Tehát, hogyha te így nézel ki hosszú évek után luxusautókkal és sok lehúzott emberrel, nem akarom ezt csinálni. A június 11-én adták ki a körözést. Egyébként tényleg fura, hogy a mai technológiával nem tudnak valamit a lábára dobni. Sok embert nyomorítottál meg, beteg emberekkel. Nekem ez kiemeltlen.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
3: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Nyáron 2 órás a Rádió 1 Live Mix közkívánatra. Lotfi Begi mellette mindentől a lemezjátszók mögött. Szevasz Begi!
4: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok!
3: Isteni zenék jönnek, isteni az idő. Keveset fogunk dumálni, sokat fogunk zenélni. Kezdjük is el.
4: Az órát pedig már is szigalával fogom indítani. Érkezik a Ritide itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig. Yes. Élőben hozom nektek az igazi mai slágereket.

0: Sziasza, és az I Can't Wait, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden délután 2 órán át mixelünk 5-től egészen 7-ig. Közlekedési infók jönnek. Baleset történt a fővárosban az Erzsébet hídon Budáról Pestre, összeütközött 2 autó a budai alsórakparton a Zsigmond térnél, és 3 autó karambolozott az M0-áson a keleti szektorban az M5-ös felé vezető oldalon, az M4-es csomópontjánál. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Egy üzenet, sziasztok, ti adtok erőt a forró hév vezetéséhez ebben a nagy melegben. Ezzel a kiváló mixel egész elviselhető, egészen a végéig. Üdvözlettel a héves srác!
1: Kitartás, de gondolj bele, hogy milyen szerencsés vagy, hogy a munkaeszközöd egy zöld-fehér eszköz.
0: Bizony. És
1: mit nem adnék? Egész nap.
0: Téged miért nem keresem még meg a
1: hét? Hát ez az.
0: Lehetnél az arca.
1: Tényleg.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Az örök fradista Lotfi begitált a lemezjátszói mögött. Egészen este 7-ig megyünk tovább.
1: A folytatásban is maradunk ennél a könnyed. House vonalnál érkezik a Where's My Husband? Itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Mérés a Wild Ride, itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Átálltunk nyári időszámításra, egész nyáron 2 órában mixelünk, egészen este 7-ig. Sziasztok, tüzet oltanak az M1-esen a határ felé a 123-as kőnél. Botrány nagy torlódás van, biztos valami okos kidobott egy csíket az ablakon. Üdvözlettel R24. Nem szép dolog, köszi az infót.
1: Óvatosan és figyelmesen, gyerekek.
0: Mellettem Lotfi Begi élőben a lemezjátszóknál. Sziasztok, nagyon tetszik a mix, Begi szuper, és tök jó, hogy 2 órában vagytok. Üdvözlettel, Krisztián.
1: Köszönjük, hogy velünk vagy, és én is nagyon örülök, hogy 2 órán keresztül itt lehetek veletek.
0: És ez lesz egész nyáron, ahogy mondtam, elkezdődött tehát nálunk is a nyári időszámítás, lendülünk tovább.
1: A cipőmhöz mit szólsz?
0: Ja, figyeljetek, hát Beginek VB cipője van, ez az igazi rózsaszín. Mások lehet, hogy piszkáltak emiatt, én rögtön ezt mondtam rá, hogy VB cipő.
1: Nem az, hogy piszkáltak, csak inkább azt jelzték meg, egy rózsaszín cipő, és mindenkinek magyaráztam, hogy mi nem nézitek a VB-t? Nem nézitek a VB-t? Miért? Hát mondom, szinte a játékosok 80%-a a rózsaszín cipőbe játszik, úgyhogy megtetszett az a rózsaszín cipő, szigorúan talpik feketébe, és egy rózsaszín cipő földobja ezt a nyári szettet, mint a Live Mix Summer Edition, és ha már a VB-nél tartunk, akkor jöjjön az a dal, amit akárhányszor gólt rúgnak a francia játékosok, a francia válogatott tagjai, akkor a stadionban felcsendül ezen óta. Tudod, melyikről van szó? Egyet tippehez, ha nem láttad a francia meccset, és gondold végig, melyik az a dal, amit a francia gól után benyomnak?
0: Szerintem Kuki új száma a Fire.
1: Nem, az M1-esen van. Nem
0: tudom, basz, melyik? Freed from Desire?
1: Nem, a franciák. Gondolkozz. Franciák, gól.
0: Nem tudom. Ja, Around the World?
1: One more time.
0: Hú, csak megvan.
1: Akkor kiesett. Nem jön a 10-es kérdés.
0: Nem láttam még a franciákat játszani.
1: Pedig hát érdemes megnézni, mert ők tényleg apai tanyait beletesznek. Nagyon izgalmas a VB, nagyon jó meccsek vannak, úgyhogy én nagyon-nagyon figyelem ezeket a mérkőzéseket. De akkor jöjjön ez a dal, ami a francia góloknál felszakott csendülni, a stadionokban érkezik a One More Time, méghozzá egy vadonatúj remixben a Daft Punktól. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en.
1: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

0: Komolyan, mintha egy fesztiválon lennék, nem igaz? Ez volt Kamrad és a Be Mine, rendesen megpörgett fel, Lotfi Beginek hála, a Rádió Egyen, ez továbbra is a Rádió Egy Live Mix Summer Edition átálltú nyári időszámításra. Sziasztok, nagyon kíváncsi vagyok, Begi, kinek drukkol a VB-n, kérdezi tőlünk Viberen Hanna.
1: Természetesen, ameddig benn vannak, addig Irán csapatának drukkolok, de egyébként valahol drukkolok Ronaldónak is, hogy így az utolsó VB-n az egyetlen nagy trófeát azért húzza be, megérdemelni, hogy a karrierjét végignézzük, de vannak nagyon-nagyon jó kis csapatok, én az angolokat is várom, hogy odaérjenek a végére, a franciák nagyon erősek, a brazilok ébredeznek, úgyhogy még nagyon az elején vagyunk szerintem.
0: Hú, Begi, mint egy jó kis tudósító.
1: Abszolút, nézem.
0: Imádom, hogy ennyire képben vagy. A Rádió Egy Live Mixet ilyenkor szoktuk befejezni, na de most nem tesszük ezt. Jön egy rövid hydration break, aztán pedig ráteszünk még egy lapáttal.
1: Ez jó, jövünk vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió Egy bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió Egy stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ

0: Figyeld a héten a műsorvezetőt, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kempingsátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress fordos élményeket kedvező áron!
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő gorenye klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
10: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
13: Önnek a Protexin kell.
14: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
15: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Superman milyen?
18: Ő mindig a jót látja. Én az igazat. Az is igaz, hogy ezzel nem teszem annyira magasra a lécet.
19: Aj, fáj tőled a fejem.
7: Lily Alcock, Jason Momoa, Supergirl.
1: Ügyes vagy, Kripto.
7: A mozikban.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
13: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
17: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnogras, Fogány Induló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopronfest,
20: július 2-3-4.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
23: Reklámot hallottak.
24: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Este 6 óra van, hello mindenkinek, meghosszabbítottuk a Rádió 1 Live Mixet, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A nyáron egészen este 7-ig mixelünk a Rádió 1 DJ-kkel, ma például Lotfi Begivel, szevasz Begi még egyszer.
2: Hello Geri, köszönöm a kedves rádiogatókat, szevasztok.
1: Mennyire pörög ez a két óra?
2: Nagyon, gyorsan elment, és még van előttünk egy óra, és elképesztő jó dalokkal készültem nektek.
1: Bizony, úgyhogy nem is dumálunk most többet, megyünk tovább, hajrá!
2: Az órát pedig már is Hörcel és a Wonderful Life-a fogom indítani, érkezik egy Purple Disco Machine Remix. Itt a Rádió 1-en egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1-en.

0: Time in Bala vadonatúj slágere, a Dracula már pörög nálunk a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, egy nagyon-nagyon fontos közlekedési információ. Nagy baleset van az M1-esen, Tata után Budapest felé egy személyautó csapódott bele egy kamion bal oldalába. Több tűzoltó, rendőr és mentő a helyszínen, egyelőre teljes pályazár van Budapest felé, 14 kilométeres a dugó. Ezt többen megírtátok nekünk, tehát még egyszer, mindez az M1-es autópályán, Tata után Budapest felé. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Egész nyáron 2 órán át tart tehát a Rádió 1 Live Mix közkívánatra, megyünk tovább megint.
1: Az órát New Disco-val kezdtük, és egy picit elkanyarodunk az Italo Disco irányába. Érkezik Alex Kanji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Új változat, csak Lótfibeg játsza itthon, senki más.
1: Nagyon szeretem az eredetit is, csak kimondtam már ezt a nehéz szót, hogy az eredetit is nagyon szeretem, még régről, 93-ról, 94-ről? 93-ból, aztán David Guetta, ugye egyszer ezt megpörgette egy néhány évvel ezelőtt, és elég nagyot ment, és most van belőle egy új remix, ez a dal nem fog kimenni a divatból, és ameddig én a lemezjátszók mögött fogok állni, ezt a dalt mindig játszani fogom.
0: Nagyon helyes, sziasztok, azt szeretném kérdezni Begitől, Ronaldo vagy Messi? Üdvözlettel,
1: a gyerekeimtől is elszakadtam, és nincsen jó válaszor. Az egyik Ronaldónak szurkol, a másik Messinek, tehát melyiket bánts meg? Nem tudom, mind a kettő elképesztő nagy sportember, mind a kettő mögött elképesztő karrier van. Nem lehet összehasonlítani szerintem a kettőjük teljesítményét. Fej-fej mellett haladnak. Ugye Messinek van már egy világbajnoki érme, ami hiányzik Ronaldónak a dicsőség faláról. Szerintem az lenne az igazságos, hogyha be tudná ezt húzni. Nem tudok dönteni.
0: Megint VB cipő van, nem tudok erről lejönni. Én nem értem, hogy miért nem kértek, mert fel még téged ilyen szakkommentátornak. Komolyan. Mint az Ibrahimovicsot.
1: Vannak egyébként, igen, azt akartam mondani, hogy vannak ezek a vicces kommentárok és vicces szakértések. Fel tudják dobni egy-egy mérkőzésnek a hangulatát. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy csinálunk ilyet, Geri, nem?
0: Így legyen, oké. Okay. Tartunk egy nagyon rövid hydration break-et megint. Nagyon rövid lesz, tényleg alig 3 perc, aztán pedig jövünk vissza élőben ugyanígy, jó?
1: Nem menjetek sehova.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Azon gondolkozom még, hogy ha menekülnék a rendőrségtől, hogy menekülsz? Kimész Spanyolországba, egy rokonodhoz, elbújsz egy házban, telefon nélkül, és a következő 30 évet okot akarod leélni. Hogy kell menekülni jól a rendőrség elől? Ez mit jelent? Nem értitek, húsvétkor kerül elő. Nem bújkálsz zarándoklatomban.
5: Hány fotót, arcképet látsz egy nap? 1000 milliárd.
4: Nem
5: most
4: tudnám.
5: Fel tudnád idézni, a szembe jönne veled az utcán, akkor azt mondnád, hogy te vagy az.
4: Nem. Írja valaki, ő úgy néz ki ezen a képen, mintha éppen most mászott volna le a keresztről. Egyébként igen. Éveken át tévesztette meg a hozzáfordulókat. Éveken át. Az anyagi javak megvetését, a testi-lelki tisztaságot hirdette, hívei pedig nem sejtették, hogy adományaikkal a férfi luxus kivitelét, luxus életét finanszírozzák. Hogy miért mindig ennyire egyszerű ez a dolog, de tényleg. Zsül megnyitotta az elfogató barancs alapján kiadott fotókat. Hát azért ott vannak érdekes fotók. Azt a mindenit. Megnyitottuk a rendőrség oldalát, police.hu-t.
5: Ez egy virágcsokor.
4: Összesen 10 000 találat van fönt, tehát 10 000 arc van fönt, akiket köröz a rendőrség. Hát ránézel így az első 3 sorra, azért az 6000 év börtön, nem?
5: És itt van ezek között a Jézusunk is valahol?
4: Ott keresd már meg Tújkor Miklós Endét egyébként, hogy ott van a Jézus. Azért az egy jó kérdés, hogy volt utolsó vacsora az eltűnés előtt?
5: Hapsi olyan, mint a középiskolai tanár.
4: Nem, ez a Hapsi olyan, mint egy nagyon rossz állapotban lévő 70 éves magyar tanár. Nő.
1: Igen.
4: Magyar tanár nő, napi 3 doboz szimfónia után. Tehát, hogyha te így nézel ki hosszú évek után luxusautókkal és sok lehúzott emberrel, nem akarom ezt csinálni. A június 11-én adták ki a körözést. Egyébként tényleg fura, hogy a mai technológiával nem tudnak valamit a lábára dobni. Sok embert nyomorítottál meg, beteg emberekkel. Nekem ez kiemelt lenne.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a rádió?

zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi.

0: 7 órás a live mix egész nyáron, úgy látjuk a legnagyobb örömötökre. Begi, még mindig nagyon jók a mixeid, csak úgy, mint a Covid alatt, és passzol a dán kánikulához, 30 fok van nálunk, írja Hanna.
1: Az mondjuk egyik, hogy sok, Dániel.
0: Az nagyon. Szép. Kitartás, Hanna, vigyázz
1: COVID,
0: magadra.
1: Már nem is emlékszem rá, ne is emlegessétek. De igen, akkor nagyon arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon sok időt töltöttünk a rádióba, nagyon sokat zenéltünk, streameltünk, mindenféle dolgokat csináltunk, és egyébként nagyon-nagyon-nagyon sokan írnak még azóta is, hogy mennyire segítette őket ez a féle aktivitásunk.
0: Hát gondoljatok csak bele, tényleg csak egyetlen mondat a Covidról, hogy nem lehetett menni szórakozni, bezártak a szórakozó helyek. Házhoz vittük nektek a bulit minden
1: áldott. Ezt akartam mondani, mi szórakoztunk és vittük nektek házhoz.
0: Hosszú idő után újra tiszoltok nálunk, ez egy másik üzenet. Volt a gondok, ami miatt kimaradtam a munkából, de most kezd minden megoldódni, hogy újra itt lehetek veletek. Külön öröm, hogy 2 órát vagytok már, remélem nem csak nyáron lesz így, üdvözlettel, Charlie. Meglátjuk.
1: És örülünk, hogy újra itt vagy velünk.
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Begi tehát még negyed órán át élőben a lemezjátszóknál, aztán pedig jön a Rádió egy kívánság műsor 1 órában, viszont 2 játékkal belépőkért a jövő heti Dunapart Festre, Ráckevére. Na mi a most, Begi?
1: Ha már Dániánál jártunk, akkor utazzunk el Ibizára, méghozzá útba ejtve Norvégiát. Nem tudom, hogy megvan-e, ez az útvonal megvan-e.
0: Szép.
1: De Norvégiából megyünk egészen Ibizáig, mert a következő dal egyébként az idei ibizai szezon egyik nagy slágere, amit 3 norvég fiatalember prezentál. Ez nem más, mint a Magnetic, a The Bauxától, itt a Rádió 1-en a Live Mixen egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.
2: Rádió 1.

0: Live Mix Summer Edition, hiszen a nyári időszámítás alatt 5-től egészen 7-ig tart nálunk a Rádió 1 Live Mix. A legvégén Shakira és az idei labdarúgó világbajnokság hivatalos dala, a Die Die Jenny.
1: Tényleg. Én nagyon szeretem, az eredet is szeretem, ez a táncolható verzió is nagyon jól sikerült, és hát akarva akaratlanul azért most 5-6 héten keresztül mindenhonnan ez szól.
0: Így
1: a tévéből, a rádióból, mindenhonnan.
0: Begi, megérdemelten jár a taps, te hogy érezted magad 2 órában?
1: Nagyon jól éreztem magam, és örülök ennek. Kicsit hosszabban lehet, kicsit, hogy is mondjam, el lehet engedni a lovacskákat, persze módjával, nem úgy, mint a World Design-ban, de azért feszegetni fogom ezeket a határokat.
0: És hát Begit rendesen megdolgoztatjuk a héten, mert hogy találkozunk holnap után a World Is My Radio Show-ban, szintén 2 órában 9-től.
1: Így van. Érkezem, nem menjetek sehova. Egyébként most van kívánság?
0: Van 1 órás.
1: Az igen.
0: Azért mégiscsak én.
1: Azért mégiscsak van kívánság. Szuper. Pénteken jövök.
0: Így van, csáó, megint jött. Rögtön jön a Hypaton és az Out My Head. Sőt, játék is lesz a kívánság műsorban napi jegyekért jövő hétre a Dunapart Festre, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
11: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
2: Reklámot hallottak.
5: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: tudj órár.
1: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, a Rádió Egy Live Mix nyáron 2 órás, a kívánság műsor 1, viszont ma is lesz benne 2 játék napi jegyekért a Dunapart Festre, jövő hétre Ráckevére. Halló, halló!
2: Szia, Dolores vagyok.
1: Dolores, szia, úristen, de szép neved van.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Mondd, hogy mindenki rácsodálkozik velem együtt.
2: Így van, tehát kis különleges, ritka itthon, úgyhogy mindenki megdicséri, hála Istennek.
1: Tényleg nagyon különleges. Milyen dalt kérsz, kedves szép nevű Dolores?
2: A kisfiamnak szeretnék akkor egy John Cole számot kérni.
1: Mennyi idős a kicsi?
2: 8,5 hónapos.
1: Jaj, akkor még tényleg nagyon pici.
2: Így van, szeretem mindennél jobban.
1: John Cole, Stay a Little Longer, ez ma este a tiétek itt a Rádió Egyen. Csodálatos nyarat kívánok.
2: Viszont kívánjuk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. David Gettát kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Csaba vagyok.
0: Csaba, kinek küldjük?
1: Gabriellának, párunknak.
0: Na akkor már szól is nektek az Ájdó van a vét, és figyelem, ezzel együtt elindítom a következő játékunkat is. Ha jönnétek velünk bulizni jövő héten a Dunapart Festre, hívjatok innentől 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy végre, itt van az igazi nyár, vele együtt pedig jönnek a nagy nyári fesztiválok. Halló, halló!
1: Szia, Szilvi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Szilvi, jó helyen jársz, milyen volt a mai nap?
1: Nagyon jó, medencéztünk.
0: Ú, de jól csináltátok, és a medencézés után jövő héten egy kis fesztiválozás.
1: Ó, az nagyon jó lenne.
0: Na, akkor mondd nekem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Juhúj, tényleg, de jó!
0: Viszont! Úgyhogy viszont bulizni, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon örülök, nagyon köszönöm!
0: Ott lesz az összes Rádió 1 DJ a Rádió 1 stage-en. Kivel jössz majd?
1: Barátnőm.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Verőcéről fogadom a következő hívást. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Én Dóri vagyok. Ray Daltontól szeretnék egy számot.
0: Ray Dalton, oké, kinek menjen?
1: Attilának, a férjemnek. Bírja ki a meleget.
0: Nálatok Verőcén hány fok volt ma?
1: Hát nálunk 37.
0: Én közben itt gyorsan ránéztem az időtérképemre. Hát a 37 fok az meg lesz holnap is, aztán pénteken 38, szombaton pedig akár 40 fok is lehet. Úgyhogy kitartást kívánok neked is.
1: Köszönjük.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Kevesebb mint egy perc múlva pedig jön Ray Dalton. És tudjátok mit? Indítom is közben az újabb játékot. Ha jönnétek velünk bulizni jövő héten a Dunapart Festre, hívjatok innentől 10-ként és adom a napi jegyet. A számunk 0620-3-111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió 1!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon-nagyon sokan szeretnétek jönni velünk fesztiválozni. Halló, halló!
1: Halló, jó estét kívánok!
0: Szia, neked is jó estét, hogy hívnak?
1: Szia, Petrás Borbék, és azért telefonálok, mert szeretnék venni egy nagyon-nagyon bulizni.
0: Azt a mindenit, hallom is a hangodon, hogy te nagyon ki vagy éhezve egy jó bulira.
1: Abszolút, erre vágyom, de komolyan mondom.
0: Kérem a Rádió Egy szlogent.
1: A Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Igen! Komolyan!
0: Komolyan! Úristen, de örülök, hogy ennyire örülsz.
1: Azt a mindenit, hát a tunnád mennyire örülök. Ha feldobtad a napomat.
0: De komolyan. Jó, nagyon örülök ennek. Megvan a programod jövő hétre, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Úristen, örülök! Nagyon örülök! Nagyon szépen köszönöm! Komolyan köszönöm!
0: Én köszönöm a játékot, nagyon jó helyre ment megint ez a páros napi jegy. Kivel mész majd?
1: A gyönyörű szép barátnőmmel, a kicsi mellette most is tanulóban. Erre volt szükségük, hogy kicsit egymáshoz hangolódjunk. Hát ez nagyon jó.
0: Hát akkor érezzétek nagyon jól magatokat, játék holnap is lesz, ugyanígy egész nap reggeltől estig a Rádió Egyen. Kato jön és a Turn the Lights Off. DJ

0: megy. Itt a Rádió egy kívánság műsor. Halló, halló!
1: Tibiusz vagyok, Németországból, Willingenből hívunk titeket. Itt vagyunk, vagy 15-en magyarok, és akkor magunknak szeretnénk kérni egy zenét.
0: És mi legyen az pontosan?
1: Regál Lilitől, bármilyen.
0: Na akkor hozom a legeslegfrissebb slágerét. Mit szerettek Liliben?
1: Hát a haját. De úgy minden.
0: Mivel foglalkoztok odakint egyébként? Milyen területen vagytok?
1: Vendéglátásban.
0: És hány fok van most nálatok?
1: Hát most itt ilyen 30 fok körül.
0: Kitartást kívánok nektek is, és jó munkát. Most pedig akkor egy kis gyógyír a kánikulában, zeneformájában, Regán Lilitől, itt a Rádió 1-en. Ez a

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és egy dal pont befér még a Rádió Egy kívánság műsorba este 8-ig. Halló?
1: Evelyn vagyok, és nem tudom, hogy emlékszel-e rám, de
0: Evelyn.
1: Én vagyok a Bajai Lány.
0: Hát hogy ne emlékeznék? Te vagy a Bajai ételfutár.
1: Igen, de most már az már rég volt, mert utána volt egy másik munkahelyem is, de jelenleg otthon vagyok a kisfiammal.
0: Jaj, de jó, mennyi idős a kicsi?
1: 2 éves volt.
0: De jó, és én emlékszem, mi valahogy az idő tájt beszéltünk utoljára 2-3 éve, hogy megtudtad az örömhírt, hogy jön a kicsi.
1: Igen, akkor egyszer beszéltünk, és akkor azóta csak hallgatlak titeket, de gondoltam, hogy most küldök valami kis jó számot a férjemnek, aki sajnos dolgozik, úgyhogy neki szeretnék küldeni egy Taylor Swift számot, meg minden mezőgazdaságban dolgozónak.
0: Basszus, azt hittem, kimondod a tiltott mondatot, most egy 3 év után beszélünk újra.
1: Nem.
0: Jól van. Nagyon örülök nektek, Taylor Swift vadi új slágere, az Opel Eye-t a tiétek ma itt a Rádió 1-en. Jó egészséget és szuper nyarat az egész családnak.
1: Köszönöm, Geri, szia!

0: A Rádió Egyet halljátok, utánam Diszkós Hit 9-től pedig World is Mine Radio Show, egy csomó extra zenével, amik nem szólnak sehol máshol, ma Jaminát is Pure Beat-et terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, mindenkinek gyönyörű nyár estét. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Disco!
3: Disco shit! Disco shit!
4: A rádió egyen! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Szerda este van, indul a Diszkósít Rádió Show, a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál én DJ Junior.
6: Köszönöm, még mindig köszönöm a születésnapi hétvégét, még mindig köszöntenek föl folyamatosan.

0: Tehát, hölgyek és urak, és drágám, a feleségemhez szólok, boldog születésnapot kívánok, nem mondom a számot, mert nem illik, viszont nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok, remélem jól érezted ma magad a Balatonon, és remélem, hogy a hétvégén is fantasztikus lesz a program. Én legalábbis megteszek mindent a magam részéről, kezdi csókolom.
1: Ő bika már, vagy ő is siker még?
0: Ő még nem tudom mi az. Rák, nem bika.
1: Igen, utána a bika van.
2: Na minden, majd megnézzük. Gyerekek, június végétől egyébként rák van, ennyit szeretnék elmondani mindenkinek.
0: Tessük!
2: Meg az, hogy Klaudiának...
0: Beletaláltál!
2: Meg az, hogy Klaudiának sok boldog születésnapot, és Attila segítek, ha kell.
0: Tudod!

0: Beteget.
1: Azon gondolkoztam, hogy Claudiának azért kemény 25 éve volt.
0: Igen, tehát én
1: nem olyan egyszerű, na.
2: Én már többször ajánlottam, hogy csinálok neki egy ilyen díjat, ami kicsit Oscar, kicsit Nobel, kicsit minden.
0: És ezt mind a Claudia kapja egyszerűen.
2: Abszolút, abszolút. Abszolút.
0: Engem kell elviselni.
2: Igen, tehát kemény a Claudia 25 éve, azt mondtad, hogy azóta?
0: Hát nem, 25 éve vagyunk kapcsolatban.
2: Igen, de tehát a Junior és meg én is azért már jóval átléptük, tehát azért nekünk is kéne valami díj.
1: Na, jó van, viszont megyünk most tovább, már retróról beszéltük az elmúlt napokban. Ricky a Poveri, ez egyébként olasz. És Csai Tali Csámore, DJ Junior remixben kikerült már a YouTube csatornámra az eredeti valódi DJ Junior Han vagy Hunda, ahogy tetszik, szóval ott is megtaláljátok, de most meghallgatjuk itt a diszkosítást.

0: Egyébként a Hiké Póveri jön Magyarországra. Én úgy hallottam. Ne, nem én leszek, nem én leszek, hanem a Dominik. Amerikában két vagy három munka.
1: És neki csinálom.
0: Nem. Nem, hát ezt azért csinálom, mert az image része ez is, érted? A Made in Italy.

0: ő fog pizzát sütni, én pedig diszkozom, és van egy jótékonysági része is. Tessék csekkolni az alapítványt, Levi apró csodái, neki is majd gyűjtünk, hogy minél hamarabb meggyújuljon.
1: A megpróbálni felállítani az nagyon rossz hangzik, csak mondom.
2: Hát ebben a korban már
1: ne, fölött. Ne, én már közel vagyok.
2: Azért az mondja neked őt.
1: És simaliban.
3: Na jó, gyerekek, eloszlatom, jó? Kételket, minden rendben van nálunk, menjünk tovább. Jugellel, Ultranatíván, Imani Angellel és a Moving to the Sun DJ Junior remixével.

0: igazi mai slágermegy és diszkosi trériós, a 8 és 9 között minden este itt vagyunk veletek, a Bárány Hangvai meg a Junior, ráadásul ma én mixelek nektek, és most szombaton egyébként én János Halma főterén fogok játszani, méghozzá éjfélkor.
1: Ami biztos, hogy skippeltük a júniust, ugyanis nem volt ebben a hónapban diszkosit aktivizáció, de július 2-án csütörtökön megyünk Ráckevér, ott leszünk mind a hárman, tessék erre majd fókuszálni, hamarosan kikerülnek egyébként a diszkosit Facebookjára ezzel kapcsolatos dolgok és játék is. Most pénteken személy szerint jó magam, Hambai Pidzsi pedig Gárdonyban, szombaton pedig Bicskén várok mindenkit sok-sok szeretettel.
2: Én funkizom pénteken.

0: Bendiskos itt Legends is volt.
1: Most pedig megyünk tovább egy olyan dallal, amely a sajátom, és ez egy feldolgozás, de hivatalosan meg tud jelenni, a klipet a héten vágják, úgyhogy remélhetőleg a közeljövőben számolhatok a megjelenésről, tehát DJ Junior Day by Day itt a

0: csak igazi mai slágermény diszkusit Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Figyeljetek, már hippie party lesz nálunk szombaton.
0: Hippie?
1: Igen. Erről milyen zene jut eszetekbe? Mondjatok egy számot. A Let the Sunshine
0: a hair,
1: nem számít.
0: A Hairnek a zenéje.
1: Az nem számít, igen.
2: Aquarius.
1: Jó, ez ugyanaz a kettő.
2: Igen, igen, még hippie. Hát mi lehet még ilyen? John Lennonnak van ilyen dala.
0: Ez egy Jim Morrison. Jim Morrison.
1: Oké, de
2: az a Doors. Az a Doors.
0: De zenében. Hát tüdüt. Hát sem, felejtsd.
2: Hogy? Hát akkor normális emberek még nem.
0: Akkor ilyen zene volt.
2: És nem fogsz diszkozni ilyen zeneket. De milyen hippie zene? Akkor mondj egyet.
1: De hát félben rengeteg van egy Klinirskinért például.
0: Aha.
1: Sweet Home Alabama, mondd ez valamit.
0: Á, így már
2: igen. Nekem, igen.
1: Oké, okay. Free All Right, na, tehát vannak ilyen zenék, csak nem dance-ben, tehát nem tudom,
2: ezek
1: hogy...
2: Ezek hippie zenék.
1: Így van, hippie zenék.
2: Jó. Tanul az ember folyamatosan. Na, viszont nem hippie zenével, hanem az új diszkosítással megyünk tovább, ez is hivatalosan megjelenik, a vokál megvan rá, össze lesz keverve, a videoklip a héten kész van teljesen, mert ugye a Rádió egy születésnapi fesztiválján már bemutattuk, de volt benne némi hiba, ezeket most kijavítják a vágók, és jövünk egy német lébelen ezzel a bizonyos dallal, tehát a diszkosít érkezik ide a Rádió egyre, és az új dalunk a Sorry.
3: Lo siento.

0: András Attilával. Ugye bár 50 órán keresztül fogja sütni a pizzát, én megpróbálok majd 50 órán keresztül diszkózni, és van egy jótékonysági története is ennek az egésznek. Tessék csekkolni, Levi apró csodái alapítvány. A kisfiúnak segítünk ezzel a Guinness rekord kísérlettel, hogy minél hamarabb meggyógyuljon. Pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel Gárdonyban, szombaton pedig Bicskén, Hamvai Pidzsi voltam, szevasztok!
1: Én pedig DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában minden eredeti valódi DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, illetve a Facebook rajongói oldalon kimmel a link az elmúlt hetekben készült remixekről, hamarosan frissítem, majd az újakat is beteszem. Viszont egy olyan a búcsúzom, amelyet a klubben is játszottam anno, és csináltam belőle egy új DJ Junior verziót, és hát kérem szépen július 4-én, ugye szombaton lesz egy nappali partink, Bakelitről fogunk játszani Club Speed-es kedvenceket, ez egy igazi Club Speed party lesz, úgyhogy csatlakozzatok az eseményhez, ami egyébként szenzációsan áll, a Q játszik rajta, a Schulz meg én, és tényleg Viniről pörgetjük a régi nagy kedvenceket. Amiről pedig beszéltem, az a Jensféle Loops and Things, ez az új DJ Junior remix, hamarosan kikerül a YouTube csatornára. Ezzel búcsúzik a Disco City itt a Rádió Egyen. Holnap este 8-kor újra jövünk. Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebeld be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 20

0: Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fece nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái,

0: a héten a műsorvezetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
1: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Lalnak. Lalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok nálunk a zenét innentől. A mai első két órában Yamina, a harmadikban pedig majd Pure Beat a lemezjátszók mögött óriási dance slágerekkel és különleges újdonságokkal, amiket nem hallhattok sehol máshol. Hello Yami!
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Sidepiece és a Cry For You-val fogunk kezdeni. Következő két órában tehát Yamina és Juhász Geri a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió

0: Itt a Rádió 1-ös, a Word is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, most Jaminával, aztán 11-től majd Pure Beat-tel a lemezjátszói mögött. Igazi forró nyár van, és most jön egy tüzes nyári dal.
1: Így van, kicsit forróra sikeredett maga a klip is, remélem már láttátok, hanem mindenképpen nézzétek meg a legújabb közös dalom Tolvaj Renivel, ez pedig a Feel the Fire, nem maradt ki a mai szedből, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-ben.
2: World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina!

0: akik zeneileg jó távol vannak egymástól.
1: Így van, én is azt gondolom sokszor, hogy ilyenkor derül az ki, hogy egyébként van közös hangjuk. Ed Sheeran és Martin Garrixről van ugye szó. Köszönjük szépen nekik, tehát Repeat It, ez lett a zene címe. Ezzel megyünk tehát tovább, a két nagy ágyú, Martin Garrix és Ed Sheeran közöse. Jön a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szerda este. Tame Impala, Dracula, Alex Kenji, Bambolé, ezek mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
1: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summer's Bee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: A legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Szói mögött minden idők egyik legnagyobb house klasszikusa jön, ami annak idején jócskán megelőzte a korát, a Faithlessről és az Insomniáról van szó. 1995-ben jelent meg, vagyis 31 éve, és ebből érkezett most egy zseniális felújított változat, immár énekkel, hála a Bibi Rexának.
1: Tényleg egy Jolly Joker dalról van szó, és nem is tudom, hogy ebből az ikonikus Faithless dalból hogy nem született tényleg egy mostani popsláger, ezt nem is értem, és nagyon-nagyon örülünk neki. Bibi Rexa pedig zseniális benne, nagyon-nagyon szexi a hangja, úgyhogy nagyon köszönjük neki a következő dalt, ez pedig a New Religion, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. At the turntables now, Yamina. Yamina. Rádió 1. World is Mine Radio Show.

0: Az egyikük a Tonszendály, a másik pedig Fischer.
1: Így van, és tényleg annyira jó dolgok születnek az ilyenekből, amire mi kívülállóként azt gondoljuk, hogy ők hogy. És születik egy olyan valami, ami hát ezek tényleg amúgy összeillettek. És Tonszendály és Fischerről van ugye szó, amikor először megnéztem egyébként ezt a csajt, hogy ő mégis hogy néz ki, azért meglepődtem. Tehát, hogy tényleg egy nem egy klasszikus szépségről van szó, hanem nagyon jól képviseli ezt a plus size vonalat, és annyira tetszik, ahogy ezzel ő bánik, amilyen önbizalma van, amilyen hanggal rendelkezik, szerintem ezt pontosan tudja magáról, Fischer pedig most nagyon hálás lehet neki. Két zseniről van szó egyébként, és menjünk tovább a közös dalukkal, ez pedig a Fever. Itt a Rádió 1.

0: Autogram és a Fall in Love Again a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Jamina a lemezjátszói mögött, Jennifer Lopez és David Guetta közös dala jön. Neked hogy tetszik, Jami?
1: Én őszinte leszek, 2010-ben voltam tini, tehát az most már 16 évvel ezelőtt, ugye? És

akkor nagyjából ilyen egysíkú dalok voltak, és mindegyiknek ilyen hangzása volt, de nagyon örülök, hogy most ez visszajön, és most viszont kuriózumnak számít, mivel most nem ilyen dalok vannak, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy jött egy ilyen. David Guetta és Jennifer Lopez közös, ez a Save Me Tonight, ezzel megyünk.

0: új zenéje, ez volt a Dracula Jenny Remixben a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. Jamina mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni, magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra, keressétek őket a mixek.radio1.hu-n, vagy pedig a mobil applikációnkban, és maradjatok mindenféleképpen alig egy percnyi pihenő jön, és itt is van Pure Beat.
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapest.

0: Veled a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Hello mindenkinek, tökéletes ez a nyár este, nálunk pedig tökéletesek lesznek a zenék, ezeket innentől Pure Beat válogatja. Hello, hello!
1: Csoki, szavaztok srácok, hello Gerikém, üdvözlök mindenkit! Az angol slágergyáros Joel Corey és a svéd duo Galantis közöse érkezik, ez nem más, mint a Stay a Little Longer című track, ezzel kezdünk itt a Varizmár Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-es a World is Mine rádió show szerda este Pure Beat a lemezjátszóknál, és Hugo jön most.
1: Így van, a francia Afro House DJ nagykövete érkezik, aki nem más, mint Hugo, aki jelenleg a nemzetközi DJ porondon valószínűleg a legnagyobbat ugrott az elmúlt évben a hírnév felé, és hát Ibizán is állandó rezidens lett, ami ugye úgy szintén visszaigazolás arra, hogy valaki éppen a top kategóriában helyezkedik el, és hát ez egy régebbi dal tőle, de nagyon szeretem, ez nem más, mint a Marianella című track, már is mutatom, ezzel megyünk tovább, itt a World is Mine rádió show-ban.

0: Igazi nyári fesztivál hangulat ma este is a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok és minket hallgattok. Pure Beat a lemezjátszói mögött egészen éjfélig, tehát ő mixel, és nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Megyünk is tovább, és hát ma nagyon érzem a nyarat, szóval rengeteg ilyen latinos hangzású dalt hoztam, ezúttal a mexikai DJ párossal. Megyünk tovább, aki nem más, mint a Tom and Collins formáció, aki 2012-ben hozták létre ezt a duót, és hát nagyon jól ötvözik a modern tech house groove-okat és a latin ritmusokat, ami jelenleg egyébként nagyon erős trend a klubokban és a fesztiválokon. Dolgoztak már együtt egyébként hivatalosan Gorgon City-vel is, és Madonnával is, csak hogy a legnagyobbakat említsem. Ezúttal a Sevad című trackjüket hoztam el, méghozzá egy magyar DJ producer remixében, Big Game remixében. Már is mutatom, hangerőt jó hangosra, ez itt a World is Mine Radio Show.

0: holnap is nyerhettek majd napközben Atistól, valamint este tőlem a Rádió 1 Kívánság műsorban. Mivel megyünk tovább?
1: Tényleg egyszerűen most úgy jön ki a lépés, hogy ma latino zenéki a főszerep, szóval remélem sok hölgy hallgat minket. Ezúttal pedig a magyar feltörekvő DJ producerek újdonságával megyünk tovább, és hát ez egy vadonatúj track, és ami fontos kiemelni, hogy ez nem egy feldolgozás, hanem egy abszolút saját dalról van szó, és aki készítette, az nem más, mint a feltörekvő generációból Lefson, és tessék figyelni a refrént, mert iszonyatosan a fülbe mászó, szerintem egy giga jó dal lett, így nyáron meg főképp, a dal címe pedig La Luna, már is mutatom, ezzel megyünk tovább, itt a Boris Már Idő Show-ban.

0: Fellépések még a héten.
1: Igen, már ma kezdem a fellépéseket. Ma este Szegeden leszek megtalálható, pénteken Nyíregyházán, szombaton pedig Győrben lesz az online hangom.
0: Amihez sok sikert kívánok, nektek pedig nagyon köszönjük a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
4: Sziasztok, Kuki vagyok!
5: Én pedig Garner.
4: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
5: Ez pedig a Fire.
4: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyermegy.
2: Ez a...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a buli pedig folytatódik a World is My Radio Show után is. Az éjszakai műszakosoknak hozom most Szigala dalát. Pontosabban a Vance Joy klasszikus átiratát, ez a jó kis Riptide. Hát na, ez egy abszolút előny ilyenkor a hőhullám ideje alatt az éjszakai munka, mert hogy nincsen meleg, igaz, Rádió 1-esek? Egyébként ilyen 37-38 fokos napi csúcsokra kell készülnünk a folytatásban. Na, de ilyenkor érdemes egy jó nagyot szellőztetni. Szigala, Riptide és Rádió 1-es DJ-ket is hozok nem sokára.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na hát a héten tényleg elkezdődött a vakáció. A hétfői nappal már nem kellett suliba, óviba menni. Jól tudom, hogy azért sok helyen még van ügyelet, és mi is átálltunk nyári időszámításra, mert hogy mostantól Rádió 1 Live Mix Summer Edition, vagyis két órán át szólnak minden nap az igazi mai slágerek mixben. Egy DJ két órán át játszik minden hétköznap 5 és 7 között itt a

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most például a kortárs brit dance, pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Galantis-tel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

0: már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik, de ha megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.
2: Hey, we're Fastboy here on Radio 1 Hungary. Yeah.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa és a Faithless klasszikus újra gondolt verziója a folytatásban. Egyébként a Faithless-tel is közösen jegyzik a dalt, a New Religion-t. Ugye ez a vezető kislemez az új albumról, a Dirty Blonde-ról. És hát alig, hogy kijött az album, egy-két héttel ezelőtt nagyon jó visszajelzéseket kapott a rajongóktól és a szakmától is, mert hogy nagyon boldogan elújságolta a hírt, hogy ezen a héten a Billboard Top Dance Album listáján van egy ilyen dance album tematikus sláger listája a Billboardnak. Ez az első, mindenkit megelőz vele. Bibi Rexa, New Religion.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray, Where's My Husband? Ezt hozom most a folytatásban. A brit énekesnő hangját a 2010-es évek elektronikus zenéből is ismerhetjük. DJ kollabokban tűnt fel először Jax Jones, Jonas Blue, David Guetta dalok, épp dalszerzőként kezdtem, amellett, hogy vokalista. Nem hitt benne a régi kiadója. Úgy volt vele, hogy biztos, hogy nem lesz sikeres szóló előadóként. Hát akkor beszéljenek a számok. A This Music May Contain Hope albuma májusban átlépte az 1 milliárdos streamet. Bravo, Ray!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a legforróbb nyári napokon is, hát ilyenkor az éjszakai órákban azért van egy kis enyhülés, és egész héten játszunk Dunapart festjáték, napközben Atisnál, este pedig Juhász Gergőnél. Alex